mikor a tóban fürdünk, mesztelen, mikor

Move!

0: Vége a bulinak, elfáradtál.
1: Akkor jöhet a chill.
0: Csak nyugodtan, higgadtan.
1: Vigyázz magadra, és hallgasd a Paks FM chillt.
0: Hajnalban.

0: Chill Out zenék minden szombaton és vasárnap hajnalban a Paks FM-en. Mindjárt folytatjuk a Csak Hazaival. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Közel 500 milliárd forintot fordít a kormány a villamosenergia hálózat fejlesztésére és okosmérők telepítésére az Európai Unió helyreállítási és ellenálló képességi eszköze keretében, közölte a gazdaság és energetikai miniszter szombaton Facebook oldalán. Kapitány István kiemelte, a Magyar Fejlesztési Bank aláírta mind az 5 támogatási szerződést a Mavirral, az E.ON-nal és az MVM-mel, a teljes támogatási keretösszeget pedig a kormány már átutalta az MFB részére. A tárcavezető rámutatott, a hálózat fejlesztése és korszerűsítése alapvető fontosságú a biztonságos energiaellátás, valamint az új megújuló energiakapacitások rendszerbe kapcsolhatósága szempontjából, írja az MTI. Újabb mérföldkőhöz érkezett a paksi atomerőmű termelésének helyreállítása, megkezdődött a hármas blokkban működő turbina visszakapcsolása, és a tervek szerint szerdára ismét elérheti teljes kapacitását a létesítmény. Az MTI tájékoztatása szerint Magyar Péter miniszterelnök szombat este a helyszínről élőadásban jelentette be, hogy elérkeztek a hármas blokk hatos számú turbinája visszakapcsolásának utolsó, leglátványosabb szakaszához. A kormányfő elmondta, a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt leállított egységek közül a harmadik turbina, a Duna emelkedő vízszintjének és a folyómederben épülő fenékküszöbnek köszönhetően indulhat újra. Innentől kezdve folyamatosan kapcsolják vissza a fennmaradó egységeket, így az atomerőmű a tervek szerint szerdára visszanyerheti teljes 2000 megawattos névleges kapacitását. A bejelentésben elhangzott az is, hogy a Duna bal oldalán épülő fenékküszöb már 250 méter hosszú, és jelenleg legalább 20 cm-rel emeli meg a vízszintet. Ez garantálja, hogy az atomerőmű egy esetleges újabb apadás esetén is biztonságosan üzemelhessen. A klíma sorsára az ember viselkedése hatást gyakorol, és az ember viselkedése attól függ, hogy miben hisz, kitől várja a boldogságát. Ezt Lenkei István református lelkész nyilatkozta augusztus 20-án a Nemzeti Ünnep alkalmából rendezett ünnepi megemlékezésen és kenyérszentelésen a Jézus Szíve katolikus templomban. Az egyházi vezető szerint Jézusban és nem a túlfogyasztásban, valamint az állandó gazdasági növekedésben kell megtalálni a boldogságot, ami hosszú távon a környezet számára is előnyes változásokat jelentene.
2: Illés proféta idejében szörnyasszály sújtotta Izrael népét, és a proféta abban jelöli meg ennek az okát, hogy a nép elfordult az Istenétől, és hogy bálványokat követnek. És ez a lelki összefüggés, ez talán a ma nagyon racionalista emberének furcsa lehet, hogy miközben van a kettőnek egymáshoz, de a valóság az, hogy a klímának a sorsára az ember viselkedése hatást gyakorol, és az ember hogy viselkedik, az pedig azon múlik, hogy mit hisz, kiben hisz, kitől várja a boldogságát. És amíg a mai hedonista társadalom a túlfogyasztástól, habzsolástól, állandó gazdasági növekedéstől váltja a boldogságot, addig kizsigereli a földet. Ezért én azt gondolom, hogy nekünk is Jézusban kell megtalálnunk a boldogságunkat, és akkor tudunk a földdel, a természettel, a környezettel is úgy bánni, hogy harmóniában leessünk, és ne kizsigereljük, hanem gyógyítsuk a környezetünket, hogy még a gyermekeinknek és unokáinknak is tudja majd adni a termőerejét.
1: A Mohácsi csata 500. évfordulójára emlékeznek Pakson kedden délután 5 órától. A Paksi Városi Múzeumnak helyt adó Deákház udvarán emléktáblát avatnak a jeles évforduló alkalmából. Az ünnepi eseményen Barnabás István paksi alpolgármester avató beszédét, valamint Lengyel Róbert Siófokváros polgármesterének emlékező gondolatait hallgathatják meg a résztvevők. A műsorban közreműködik Szabó Dávid énekes gitáros, a megemlékezést pedig a tábla avatása és koszorúzás zárja. A program ezt követően a múzeum emeletén tudományos előadásokkal folytatódik. Dr. Négyesi Lajos ezredes, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense a Mohácsi csata részleteit mutatja be, míg Dr. K. Németh András, a Vosinszky-Mohr Múzeum régész főmúzeológusa Paks, Mohács előtti és utáni történetébe avatja be az érdeklődőket. Az emléktábla avatásra és az azt követő előadásokra minden megemlékezőt szeretettel várnak kedden délután 5 órától a Paksi Városi Múzeum udvarán.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: Bajnokit játszott péntek délután a Paksi FC. Ahogy arról korábban rádiónk is beszámolt, a Paksi NB1-es futballcsapat 2-0-ás győzelmet aratott hazai pályán az Újpest együttese ellen. A találkozót Windecker József, a Paks első gólját szerző játékosa is értékelte a klub weboldalán is olvasható nyilatkozatában. Először is köszönöm a gratulációt. Nem tudtam, hogy ez a 200. Paksi meccsem, de örülök, hogy ilyen emlékezetesre sikerült. A gólom után a pályán az Újpest szurkolói iránti tiszteletből nem örültem. A győzelemnek nagyon örülök, hiszen nagyon kellett ez már nekünk. Az előző Puskás elleni meccsen egy megnyert mérkőzésen maradtunk pont nélkül, így nagyon fontos volt, hogy bárhogyan is, de nyerjünk. Boldog vagyok, hogy sikerült, fogalmazott Windecker József a lefújás után. A PFC a következő fordulóban a Nyíregyháza otthonában játszik majd bajnokit jövő szombaton.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most csak hazai a Paks FM-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.

0: volt a csak hazai. A legjobb hazai slágerekkel a Paks FM-en. Paks FM összeköt. Mindjárt folytatjuk a Suki Koktéllal. Suki Koktél. Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Újabb munkálatok kezdődnek Romániában a csernavodai atomerőmű hűtővízellátásának biztosítására. A Duna alacsony vízállása miatt a szomszédos országban is sürgős beavatkozásokra van szükség a folyamatos energiatermelés érdekében. Az MTI tájékoztatása szerint Romániában újabb hidrotechnikai és mederkotrási munkálatokat indítanak el a Duna csernavodai szakaszán. A lépésre azért van szükség, mert a tartósan alacsony vízállás veszélyezteti a csernavodai atomerőmű blokkainak hűtővízellátását. A román hatóságok és a szakemberek folyamatosan dolgoznak a Dunameder megfelelő mélyítésén és a vízkivételi művek biztonságos működtetésén, hogy elkerüljék a termelés korlátozását vagy a blokkok leállítását. A munkálatokat a hidrológiai helyzet alakulásához igazítva végzik a Duna érintett szakaszain. Újabb mérföldkőhöz érkezett a paksi atomerőmű termelésének helyreállítása, megkezdődött a 3-as blokkban működő turbina visszakapcsolása, és a tervek szerint szerdára ismét elérheti teljes kapacitását a létesítmény. Az MTI tájékoztatása szerint Magyar Péter miniszterelnök szombat este a helyszínről élőadásban jelentette be, hogy elérkeztek a 3-as blokk 6-os számú turbinája visszakapcsolásának utolsó, leglátványosabb szakaszához. A kormányfő elmondta, a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt leállított egységek közül a 3. turbina a Duna emelkedő vízszintjének és a folyómederben épülő fenékküszöbnek köszönhetően indulhat újra. Innentől kezdve folyamatosan kapcsolják vissza a fennmaradó egységeket, így az atomerőmű a tervek szerint szerdára visszanyerheti teljes 2000 megawattos névleges kapacitását. A bejelentésben elhangzott az is, hogy a Duna bal oldalán épülő fenékküszöb már 250 méter hosszú, és jelenleg legalább 20 cm-rel emeli meg a vízszintet. Ez garantálja, hogy az atomerőmű egy esetleges újabb apadás esetén is biztonságosan üzemelhessen. Több helyszínen is lehet vért adni a jövő héten Tolna vármegyében. Hétfőn Szekszárdon a területi vérellátó központban lesz véradás reggel 8 órától délután 5 óráig. Kedden Faddon a művelődési házban lehet majd vért adni délután 2 és 5 óra között. Szerdán a Dunaföldvári Művelődési Házban szerveznek véradást a szakemberek délelőtt 10:30-től délután 17:30-ig. Csütörtökön Dombováron a transzfúziós osztályon várják majd a véradókat reggel 8 órától délután 3 óráig. Végül pénteken ismét a szekszárdi területi vérellátó központban lehet majd vért adni reggel 8 órától délután 2 óráig. A véradásokra mindenki vigye magával személyigazolványát, lakcímkártyáját és tajkártyáját.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
1: Magabiztos győzelemmel kezdte meg a felkészülési mérkőzések sorát az atomerőmű SL férfi kosárlabda csapata. Ivica Skelin együttese a másodosztályú PVSK Panthers csapatát fogadta tegnap este az ASE csarnokban. A 12 napja edzésben lévő paksiaknál már bemutatkoztak az új légiósok, köztük a visszatérő JJ Chandler és Yasin Joseph, valamint a 40 perc alatt 20 pontig jutó Clarence Daniels. A válogatott edzőtáborában tartózkodó Benke Szilárdot nélkülöző ASE az első negyed szoros játéka után a második játék részben robbantott, egy 9-0-ás rohammal és Révész Ádám látványos zsákolásaival 30 pont fölé növelte az előnyét. A fordulás után a Pécs már nem tudott közelebb férkőzni a hazaiakhoz, így az atomerőmű SE végül fölényes 95-65-ös győzelmet aratott első nyári edzőmeccsén. A paksi kosarasok legközelebb újabb felkészülési találkozón csiszolhatják tovább formájukat a bajnoki rajt előtt.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most kezdődik a térség első számú nosztalgia műsora, a Suha.

0: mindjárt folytatjuk a Suki Koktéllal. Suki Koktél. A műsor szemtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Megérkezett

0: telefonszámon.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Jelentősen éleződik a kereskedelmi feszültség Észak-Amerikában. Az Egyesült Államok 50%-os védővámot vetett ki a Kanadából importált áruk jelentős részére, írja az MTI. Az amerikai kormányzat döntése értelmében a Kanadából származó importtermékekre azonnali hatállyal 50%-os vámot vetnek ki. A washingtoni intézkedés célja az amerikai hazai piac védelme és a kereskedelmi mérleg egyensúlyának helyreállítása. A döntés komoly gazdasági fejtörést okoz a kanadai exportőröknek, és várhatóan jelentős hatással lesz a két ország közötti kereskedelmi kapcsolatokra, valamint a globális ellátási láncokra is. Kanadai részről éles bírálatok érték a döntést, és az ottani kormányzat már mérlegeli a válaszlépések lehetőségét. A Mohácsi csata 500. évfordulójára emlékeznek Pakson kedden délután 5 órától. A Paksi Városi Múzeumnak helyt adó Deákház udvarán emléktáblát avatnak a jeles évforduló alkalmából. Az ünnepi eseményen Barnabás István paksi alpolgármester avató beszédét, valamint Lengyel Róbert Siófokváros polgármesterének emlékező gondolatait hallgathatják meg a résztvevők. A műsorban közreműködik Szabó Dávid énekes-gitáros, a megemlékezést pedig a tábla avatása és koszorúzás zárja. A program ezt követően a múzeum emeletén tudományos előadásokkal folytatódik. Dr. Négyesi Lajos ezredes, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense a Mohácsi csata részleteit mutatja be, míg dr. K. Németh András, a Wosinski-Mohr Múzeum régész főmúzeológusa Paks-Mohács előtti és utáni történetébe avatja be az érdeklődőket. Az emléktábla avatásra és az azt követő előadásokra minden megemlékezőt szeretettel várnak kedden délután 5 órától a Paksi Városi Múzeum udvarán. Különleges vendégeket fogadtak Szekszárdon az augusztus 20-ai ünnepi közgyűlést követően, számolt be Facebook oldalán Berlinger Attila polgármester. A Városházán a posztumusz díszpolgári címmel kitüntetett DNS Valéria leszármazottait köszöntötték. Szekszárd az államalapítás ünnepén posztumusz díszpolgári címmel tisztelgett a városban született, nemzetközi hírű matematikus, esztéta és filozófus DNS Valéria életműve előtt. Az ünnepi közgyűlést követően dr. Fusz György alpolgármester a Városháza dísztermében személyesen fogadta a tudós unokáját, DNS Balást, valamint az Egyesült Államokból érkezett dédunokáját, Harry DNS-t. A találkozón jelen volt dr. Klein Sándor és Kis Julianna is, akik hosszú évek óta gondozzák a szekszárdi származású filozófus szellemi örökségét. A városvezető kiemelte, büszkék DNS Valéria határokon átívelő munkásságára és kiemelt kötelességüknek érzik, hogy emlékét a jövő nemzedékek számára is megőrizzék. A tudós portréja hamarosan elfoglalja méltó helyét a Városháza dísztermében, szekszárd díszpolgárai között, mondta Berlinger Attila.
1: És most, sporthírek a Paks FM-en.
2: Bajnokit játszott péntek délután a Paksi FC. Ahogy arról korábban rádiónk is beszámolt, a Paksi NB1-es futballcsapat 2-0-ás győzelmet aratott hazai pályán az Újpest együttese ellen. A találkozót Windecker József, a Paks első gólját szerző játékosa is értékelte a klub weboldalán is olvasható nyilatkozatában. Először is köszönöm a gratulációt. Nem tudtam, hogy ez a 200. Paksi meccsem, de örülök, hogy ilyen emlékezetesre sikerült. A gólom után a pályán az Újpest szurkolói iránti tiszteletből nem örültem. A győzelemnek nagyon örülök, hiszen nagyon kellett ez már nekünk. Az előző Puskás elleni meccsen egy megnyert mérkőzésen maradtunk pont nélkül, így nagyon fontos volt, hogy bárhogyan is, de nyerjünk. Boldog vagyok, hogy sikerült, fogalmazott Windecker József a lefújás után. A PFC a következő fordulóban a Nyíregyháza otthonában játszik majd bajnokit jövő szombaton.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most vissza a Suki Koktél slágereihez. Suki Koktél. A kedvenc nosztalgia műsorod.

0: szeretitek a klasszikus rock zenét,
1: ha szombaton, vasárnap is korán ébredtek,
2: Suki Cocktail.
0: Nosztalgiázunk együtt. Hozom nektek a slágereket,
1: de ti is kérhetitek kedvenceiteket.
2: Suki Cocktail.
0: Hallgassátok a Paks FM-en is a Suki Cocktailt.
2: Suki Cocktail.
3: Szép napot, szevasztok! Augusztus 23-a vasárnap van, 7 óra után járunk 8 perccel, és 19 fokot mutató hételkörzetben a hőmérő. Köszöntöm nevük napján Bence, Farkas, Fülöp, Szidónia, Róza és Rózsa nevű hallgatóinkat, és sok boldogságot kívánok mindenki másnak, aki ma bármilyen apropóból ünnepel. Az elérhetőségem tegnap óta nem változott, 0629411001, SMS-en is, Viberen is keresettek kéréssel, üzenet továbbítással megpróbáljuk megoldani. Nézzük, hogy mi lesz az első blokk kínálata egy 7 óra után. Deep Purple, Máté Péter és a Carpenters zárja majd a blokkot.

0: Sluki Koktél a 60-as, 70-es és a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Paks FM-en.
1: 7 óra 18 perc van, nézzük a zenei esemény naptár augusztus 23-ához, azaz a mai naphoz köthető információt.

0: Suki, a 60-as, 70-es és a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Pax FM-en.
1: Egy perc múlva 7:30, Józsi, figyelj, jön a Animals és a Felkelő a Páza, aztán itt lesz még a fonográf, a Hunyd le a szemeddel 1978 volt, majd a Blokkot a Polis zárja egy 79-es felvételével.

0: hétvégi reggeleken a kávé, tea, kakaó és narancsgyúz mellé. Ezután is én hozom a koktélt.
1: Suki koktél.
2: 42 perccel 7 óra után jöhet egy kívánság teljesítése. Ábrám László, Nagyszolán, Szlovákia. Szia, üdv mindenkit kérek a mai napon születésnapját ünneplő Viki Leandros görög énekesnőtől, aki 1972-ben megnyerte az Eurovíziós Dalfesztivált a Te utána című dalával. Hát jöjjön akkor Viki Leandros, aztán itt lesz még a blogban a Zorán is.

0: Suki Koktél a 60-as, 70-es és a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Paks FM-en.
1: 7 óra 51 perckor jöjjön az időjárás jelentés. A felhősebb tájakon szakadozik, gomolyodik a felhőzet. Ezt követően általában napos idő várható, többnyire kevés gomoly felhővel, de a Dunántúlon maradhat felhősebb körzet is. Csapadék nem lesz, és az északi-északnyugati szelet csak időnként kísérhetik élénk lökések. A hőmérséklet csúcsértéke 24 és 30 fok között várható, a vételkörzet hőmérője pillanatnyilag 20 Celsius fokot mutat. Két felvételre még maradt idő ebben az órában, és az előadók pedig az első emelet és a Fleetwood Mac.

0: mindjárt folytatjuk a Suki Koktéllal. Suki Koktél. A műsor szám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól.
2: További részletek a nissannyitrai.hu/Nissan éve oldalon és a Nissan Nyitrai márka kereskedésekben.
3: A hét mindennapján már non-stop nyitvatartással vár a Solti Kurta Kocsma büféje. Isteni szendvicsek, remek frissítők, finom kávé, éjjel-nappal Solton a Kecskeméti út 72 szám alatt. Térj be hozzánk! Solt Kurta büfé.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Közel 500 milliárd forintot fordít a kormány a villamosenergia hálózat fejlesztésére és okosmérők telepítésére az Európai Unió helyreállítási és ellenálló képességi eszköze keretében, közölte a gazdaság és energetikai miniszter szombaton Facebook oldalán. Kapitány István kiemelte, a Magyar Fejlesztési Bank aláírta mind az 5 támogatási szerződést a Mavirral, az E.ON-nal és az MVM-mel, a teljes támogatási keretösszeget pedig a kormány már átutalta az MFB részére. A tárcavezető rámutatott, a hálózat fejlesztése és korszerűsítése alapvető fontosságú a biztonságos energiaellátás, valamint az új megújuló energiakapacitások rendszerbe kapcsolhatósága szempontjából, írja az MTI. Újabb mérföldkőhöz érkezett a paksi atomerőmű termelésének helyreállítása, megkezdődött a 3-as blokkban működő turbina visszakapcsolása, és a tervek szerint szerdára ismét elérheti teljes kapacitását a létesítmény. Az MTI tájékoztatása szerint Magyar Péter miniszterelnök szombat este a helyszínről élőadásban jelentette be, hogy elérkeztek a 3-as blokk 6-os számú turbinája visszakapcsolásának utolsó, leglátványosabb szakaszához. A kormányfő elmondta, a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt leállított egységek közül a 3. turbina a Duna emelkedő vízszintjének és a folyómederben épülő fenékküszöbnek köszönhetően indulhat újra. Innentől kezdve folyamatosan kapcsolják vissza a fennmaradó egységeket, így az atomerőmű a tervek szerint szerdára visszanyerheti teljes 2000 megawattos névleges kapacitását. A bejelentésben elhangzott az is, hogy a Duna bal oldalán épülő fenékküszöb már 250 méter hosszú, és jelenleg legalább 20 cm-rel emeli meg a vízszintet. Ez garantálja, hogy az atomerőmű egy esetleges újabb apadás esetén is biztonságosan üzemelhessen. A klíma sorsára az ember viselkedése hatást gyakorol, és az ember viselkedése attól függ, hogy miben hisz, kitől várja a boldogságát. Ezt Lenkei István református lelkész nyilatkozta augusztus 20-án a Nemzeti Ünnep alkalmából rendezett ünnepi megemlékezésen és kenyérszentelésen a Jézus Szíve katolikus templomban. Az egyházi vezető szerint Jézusban és nem a túlfogyasztásban, valamint az állandó gazdasági növekedésben kell megtalálni a boldogságot, ami hosszú távon a környezet számára is előnyes változásokat jelentene.
5: Illés proféta idejében szörnyasszály sújtotta Izrael népét, és a proféta abban jelöli meg ennek az okát, hogy a nép elfordult az Istenétől, és hogy bálványokat követnek. És ez a lelki összefüggés, ez talán a ma nagyon racionalista emberének furcsa lehet, hogy miköze van a kettőnek egymáshoz, de a valóság az, hogy a klímának a sorsára az ember viselkedése hatást gyakorol, és az ember hogy viselkedik, az pedig azon múlik, hogy mit hisz, kiben hisz, kitől várja a boldogságát. És amíg a mai hedonista társadalom a túlfogyasztástól, habzsolástól, állandó gazdasági növekedéstől váltja a boldogságot, addig kizsigereli a földet. Ezért én azt gondolom, hogy nekünk is Jézusban kell megtalálnunk a boldogságunkat, és akkor tudunk a földdel, a természettel, a környezettel is úgy bánni, hogy harmóniában leessünk, és ne kizsigereljük, hanem gyógyítsuk a környezetünket, hogy még a gyermekeinknek és unokáinknak is tudja majd adni a termőerejét.
4: Több helyszínen is lehet vért adni a jövő héten Tolna vármegyében. Hétfőn Szekszárdon a területi vérellátó központban lesz véradás reggel 8 órától délután 5 óráig. kedden Faddon a Művelődési Házban lehet majd vért adni, délután 2 és 5 óra között. Szerdán a Dunaföldvári Művelődési Házban szerveznek véradást a szakemberek délelőtt 10:30-től délután 17:30-ig. Csütörtökön Dombováron a transzfúziós osztályon várják majd a véradókat reggel 8 órától délután 3 óráig. Végül pénteken ismét a szekszárdi területi vérellátó központban lehet majd vért adni reggel 8 órától délután 2 óráig. A véradásokra mindenki vigye magával személyigazolványát, lakcímkártyáját és tajkártyáját.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: szeretitek a klasszikus rock zenét,
1: ha szombaton, vasárnap is korán ébredtek, Suki Cocktail.
0: Nosztalgiázunk együtt. Hozom nektek a slágereket,
1: de ti is kérhetitek kedvenceiteket.
2: Suki Cocktail.
0: Hallgassátok a Paks FM-en is a Suki Cocktailt.
2: Suki Cocktail.
3: Szép napot, szevasztok! Augusztus 23-a vasárnap, a 8 óra után járunk 9 perccel, és 20 fokot mutat a vételkörzet hőmérője. Köszöntöm nevük napján Bence, Farkas, Fülöp, Szidónia, Róza és Rózsa nevű hallgatóinkat, és sok boldogságot kívánok mindenki másnak, aki ma bármilyen apropóból ünnepel. Az elérhetőségem 0629-411-001, SMS-ben és Viberben lehet zenét kérni, üzenethet és tabábítok, kívánságok vannak, mindjárt teljesítem is őket, de addig is jöjjön az első blokkban Shakin' Stevens, KFT és egy régi Beatles felvétel átdolgozásával a Salt and Pepper. Twist és kiáltás lesz a címe.

0: Sluki Cocktail a 60-as, 70-es és a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Pax FM-en.
1: 20 perccel 8 óra után jön egy kívánság teljesítése. Jó reggelt kívánok mindenkinek! Kedves Józsi, szeretnék kérni egy éneket, Tom Jones Delilah a címe. Szeretném küldeni Ábrám Lacinak is, mindenkinek, aki téged hallgat. Nagyon köszönöm, ha sikerült, Csúcsú a festő. Miért is ne sikerülne? Tom Jones érkezik majd a Delilah-val, utána itt lesz Demjén Ferenc, és a Kárc zárja majd a blokkot.

0: Suki Koktél a 60-as, 70-es és a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Pax FM-en.
1: 32 perccel 8 óra után jöjjön egy újabb kívánság teljesítése. Szia kedves Suki, szép reggelt! 86 éve született Roger Keith Coulomb, brit billentyűs session zenész, aki 21 éve nincs közöttünk. Alan Parker gitárossal 1969 őszén megalapította a Blooming együttest. A mai reggelen egyik legnagyobb sikerüket szeretném kérni 1973-ból, melynek címe Randy, te vagy egy jó barát. Köszönettel és üdvözlettel Dobos Tivi Szabadsról. Hát jöjjön akkor a Blooming Tivi kedvér, aztán itt lesz még a blogban az Easy Labor és a Modern Talking is.

0: Suki Koktél a 60-as, 70-es és a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Paks FM-en.
1: 8 óra 42 perckor jöjjenek az időjárás hírei. A felhősebb tájakon szakadozik, gomolyosodik a felhőzet. Ezt követően általában napos idő várható, többnyire kevés gomoly felhővel, de Dél-Dunántól maradhatnak kisebb körzetek is. Csapadék nem lesz, és északi-északnyugati szelet csak időnként kísérletik érint lökések. A hőmérséklet csúcsértéke 24 és 30 fok között várható. A vételkörzet hőmérője pillanatnyilag 22 Celsius fokot mutat. Újabb blokk, újabb három szám. Bananarama, Republic és John Per az előadók sora.

0: A hétvégi reggeleken a kávé, tea, kakaó és narancsgyúsz mellé. Ezután is én hozom a koktélt.
1: Suki koktél.
2: 8:54 perc van, mielőtt elindítom a mai koktél utolsó felvételét, abban nagyszerű dalát, a köszönet a zenéjét, és mennyi mindent köszönhetek én is a zenének. No, mielőtt ezt elindítom, figyelmetekbe ajánlom rádiós műsorainkat, hírekkel érkezik hamarosan 9 órakor Tokai Robi, aztán 9 és 10 között Best of Szabad Péntek, 10 és 11 között Best of Élesztő, 11 és 12 között pedig a hét esemény összefoglalója, a heti körkép. További jó rádiózást, elköszönöm a műsorvezető Sukert József, szép napot, szevasztok!

0: Ez volt a Suki Koktél, a térség első számú nosztalgia műsora. Suki Koktél, minden szombaton és vasárnap reggel 6-tól 9-ig
1: a 60-as, 70-es
0: és a 80-as évek legnagyobb slágereivel és Sukert Józseffel. Suki Koktél a Paks FM-en. Mindjárt folytatjuk a Best of Élesztő összeállítással. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Megérkezett a Tar Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganetet ultra jó kiegészít.

0: telefonszámon.
1: Tudtad, hogy az angimasszázs oktatás már Pakson is elérhető? Szeretnél egy új szakmát tanulni, vagy akár saját vállalkozást indítani? Ha betöltötted a 18. életévedet, várlak sok szeretettel, életkori felső határ nélkül, fiúkat és lányokat egyaránt, akár nyugdíjasként is jelentkezhetsz. Nincs előképzettséged? Semmi gond! Nálam előképzettség nélkül is elsajátíthatod a masszőr szakmát. Képzéseim svéd, sport, arc, talp, lávaköves, cellulit és irodai masszázs, valamint látson kovács képzés, szempilla lifting és szemöldök laminálás. A képzés végén magyar, angol és magyar német nyelvű tanúsítványt kapsz 100% garanciával. Jelentkezz még ma! További információ a 0620 468 8868-as telefonszámon, vagy a Tavasz utca 20-as szám alatt. Angi masszázs oktató Pakson.
2: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Újabb munkálatok kezdődnek Romániában a csernavodai atomerőmű hűtővízellátásának biztosítására. A Duna alacsony vízállása miatt a szomszédos országban is sürgős beavatkozásokra van szükség a folyamatos energiatermelés érdekében. Az MTI tájékoztatása szerint Romániában újabb hidrotechnikai és mederkotrási munkálatokat indítanak el a Duna csernavodai szakaszán. A lépésre azért van szükség, mert a tartósan alacsony vízállás veszélyezteti a csernavodai atomerőmű blokkainak hűtővízellátását. A román hatóságok és a szakemberek folyamatosan dolgoznak a Dunameder megfelelő mélyítésén és a vízkivételi művek biztonságos működtetésén, hogy elkerüljék a termelés korlátozását vagy a blokkok leállítását. A munkálatokat a hidrológiai helyzet alakulásához igazítva végzik a Duna érintett szakaszain. Újabb mérföldkőhöz érkezett a paksi atomerőmű termelésének helyreállítása, megkezdődött a hármas blokkban működő turbina visszakapcsolása, és a tervek szerint szerdára ismét elérheti teljes kapacitását a létesítmény. Az MTI tájékoztatása szerint Magyar Péter miniszterelnök szombat este a helyszínről élőadásban jelentette be, hogy elérkeztek a hármas blokk hatos számú turbinája visszakapcsolásának utolsó, leglátványosabb szakaszához. A kormányfő elmondta, a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt leállított egységek közül a harmadik turbina a Duna emelkedő vízszintjének és a folyómederben épülő fenékküszöbnek köszönhetően indulhat újra. Innentől kezdve folyamatosan kapcsolják vissza a fennmaradó egységeket, így az atomerőmű a tervek szerint szerdára visszanyerheti teljes 2000 megawattos névleges kapacitását. A bejelentésben elhangzott az is, hogy a Duna bal oldalán épülő fenékküszöb már 250 méter hosszú, és jelenleg legalább 20 cm-rel emeli meg a vízszintet. Ez garantálja, hogy az atomerőmű egy esetleges újabb apadás esetén is biztonságosan üzemelhessen. Különleges vendégeket fogadtak Szekszárdon az augusztus 20-ai ünnepi közgyűlést követően, számolt be Facebook oldalán Berlinger Attila polgármester. A Városházán a posztumusz díszpolgári címmel kitüntetett DNS Valéria leszármazottait köszöntötték. Szekszárd az államalapítás ünnepén posztumusz díszpolgári címmel tisztelgett a városban született, nemzetközi hírű matematikus, esztéta és filozófus DNS Valéria életműve előtt. Az ünnepi közgyűlést követően dr. Fusz György alpolgármester a Városháza dísztermében személyesen fogadta a tudós unokáját, DNS Balást, valamint az Egyesült Államokból érkezett dédunokáját, Harry DNS-t. A találkozón jelen volt dr. Klein Sándor és Kis Julianna is, akik hosszú évek óta gondozzák a szekszárdi származású filozófus szellemi örökségét. A városvezető kiemelte, büszkék DNS Valéria határokon átívelő munkásságára és kiemelt kötelességüknek érzik, hogy emlékét a jövő nemzedékek számára is megőrizzék. A tudós portréja hamarosan elfoglalja méltó helyét a Városháza dísztermében, Szekszárd díszpolgárai között, mondta Berlinger Attila.
2: És most, sporthírek a Paks FM-en.
3: Bajnokit játszott péntek délután a Paksi FC. Ahogy arról korábban rádiónk is beszámolt, a Paksi NB1-es futballcsapat 2-0-ás győzelmet aratott hazai pályán az Újpest együttes ellen. A találkozót Vindeker József, a Paks első gólját szerző játékosa is értékelte a klub weboldalán is olvasható nyilatkozatában. Először is köszönöm a gratulációt. Nem tudtam, hogy ez a 200. Paksi meccsem, de örülök, hogy ilyen emlékezetesre sikerült. A gólom után a pályán az Újpest szurkolói iránti tiszteletből nem örültem. A győzelemnek nagyon örülök, hiszen nagyon kellett ez már nekünk. Az előző Puskás elleni meccsen egy megnyert mérkőzésen maradtunk pont nélkül, így nagyon fontos volt, hogy bárhogyan is, de nyerjünk. Boldog vagyok, hogy sikerült, fogalmazott Windecker József a lefújás után. A PFC a következő fordulóban a Nyíregyháza otthonában játszik majd bajnokit jövő szombaton.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. Reklám.
1: Esküvői helyszínt keres? A Tiszatavi Hercegudvarház elegáns helyszínt és kényelmes szállást kínál. A dekorációt, ceremóniamestert, cateringet és esküvőszervezőt pedig szabadon választhatja. Hercegudvarház. A nagy nap tökéletes helyszíne.
0: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
4: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
2: Reklámot hallottatok. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most... Vissza a Paks FM slágereihez és a Best of élettőhöz. Mindjárt kezdünk.

0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.
1: Ahol a dunai alacsony vízállás ügyével folytatjuk a témánkat, ahogy ígértem, hogy ma reggel is lesz erről szó, és az üggyel kapcsolatban ezúttal egy paksi képviselőt invitáltunk adásba, Leber Ferencet. Jó reggelt, köszönöm, hogy eljöttél.
2: Jó reggelt, Andrea. Üdvözlöm a rádióhallgatókat is.
1: Nem tudom, hogy ki az a hallgatóink közül, aki az augusztus 11-i testületi ülés anyagát esetleg a Telepaksi YouTube csatornáján visszanézte, vagy hallgatta a testületi ülést. Azért invitáltunk adásban, mert ott a testületi ülésen felszólaltál a Duna alacsony vízállása ügyében, és úgy gondoltuk, hogy érdemes ezt egy kicsit bővebben kitárgyalni, azokat a gondolatokat, amiket felvetettél. Ugye arról van szó, hogy azon a testületi ülésen terjesztette fel, illetve Heringes Anita a testület felé terjesztette fel, hogy Magyarország kormánya felé egy levéllel, egy felterjesztéssel éltek a Duna alacsony vízállását érintő kérdésekben. A felterjesztő Barnabás István volt, és ugye arról szólt a felterjesztés, hogy kéritek a magyar kormányt, hogy mindenképpen vizsgálja meg az atomerőmű hosszú távú hűtővíz ellátásának lehetőségeit, ennek során a korábban kidolgozott szakmai anyagokat is tekintse át. Egyébként pont másnap volt ugye itt Pakson kihelyezett kormányülés, amikor bejelentették, hogy dunai fenékküszöböt fognak építeni. Ezt akkor még nem tudtuk. Viszont azon a testületi ülésen felszólaltál, és azt mondtad, hogy bár mindenképpen örülsz ennek a felterjesztésnek, azért van egy-két gondolat, amit szívesen megosztasz.
2: Igen, azt kell ezzel az egész történettel kapcsolatban látni, hogy nyilván a paksi atomerőműhöz is kapcsolódik, és a jellegi fenékküszöb építési munka az egy nagyon fontos elem ennek a történetnek. Egyébként itt szeretném elmondani, hogy le a kalappal is minden tiszteletem ebben a folyamatban minden résztvevő előtt, illetve minden résztvevőnek, de itt, és különösen a Duna tekintetében Magyarország élhetőségéről van szó. És nagyon látszik, hogy az elmúlt két évben olyan erősen változott meg az éghajlat, hogy olyan tabuk törtek meg mind a folyóink, mind a talajvizeink tekintetében, és mind a paksi atomerőmű tekintetében, ami 100 éves átlagot dönt, és amire a szakemberek csak jóval később számítottak. És ha már egyszer ebben benne vagyunk, akkor a helyzet komolyságának megfelelően kell a kezelési módokat is felvázolni a jövőre nézve. Ugye ezzel kapcsolatban nemrégen az ATV Egyenes Beszéd című műsorában Szolna Botond úr, és őt idézem, azt mondta, hogy ez a jellegi fenékküszöb beavatkozás, ez egy nagyon szükséges dolog a paksi atomerőműnek, de a Duna, a folyóink és Magyarország élhetősége szempontjából ez csak egy sebb tapasz, egy nyílt lábszárcson törésen.
1: A beszélgetés elején kellett volna, bocsáss meg, hogy megszakítalak, a beszélgetés elején kellett volna megjegyeznem, de engedd meg, hogy most mondjam azt, hogy bár paksi képviselőként invitáltunk adásba, de azért szakembere is vagy a területnek, hiszen 88-tól 2012-ig a paksi atomerőműben dolgoztál, 12-től 22-ig a Paks 2-nél voltál, a paksi atomerőmű igazgatóságának tagja, 10 évig a reaktorosztály vezetője is voltál, úgyhogy nem véletlenül van véleményed szerintem, ami pedig Szalma Botondot illeti, ő a Mahart korábbi vezérigazgatója volt.
2: Igen, számos előadás található meg az interneten, mindenkinek ajánlom, aki a témába szeretne elmélyülni, és nem a zöld, illetve álzöld kapcsolódó teóriákat akarja nap mint nap olvasni az interneten, akkor ha mondjuk úgy, ha valós forráshoz akar nyúlni, akkor javaslom Szalma Botond előadásait, de ezen kívül számos vízügyi szakember írja le egyébként, hogy ha egyszer egy folyót elkezdtek meglépcsőzni, akkor azt végig kell lépcsőzni, mert különben olyan következményekkel fog járni a folyónak a helyzete, mint amilyen például Magyarországon a Dunái. A Tiszáról is beszéltünk egy kicsit később, mert vannak érdekes analógiáim, de ebben most nem mennék azonnal bele. Ami nagyon lényeges, hogy a 11-i testületi ülésen igyekeztem egy egyszerű általános iskolában tanult fizikai elvet elmagyarázni. Amikor Tuba János tanító úr fizika órán elmagyarázta nekünk, hogy a közlekedő edények elve az hogyan működik, akkor én ezt eléggé igyekeztem úgy megtanulni, hogy később ez másra is alkalmazható legyen. Ugye is mérnök emberként rájöttem, hogy a Dunára, illetve a talajokban levő talajvizek szintjére ez pontosan nagyon úgy alkalmazható, mint ahogy bemutatták ezt fizika órán, amikor két üvegcsőben a szint változását tudtuk lekövetni úgy, hogyha az egyikben lecsökkent a szint, akkor a magasabb vízoszlopú ágból átömlik a alacsonyabb vízoszlopúba a folyó, vagy pontosabban a víz. Na és ugyanez zajlik le a Duna, illetve a környezetében levő talajvizekkel is. Akkor, hogyha alacsony a Dunában a víz, akkor sok-sok négyzetkilométerről a talajvíz az igenis igyekszik az alacsonyabb pontra a mederbe, és mivel a Duna medre az elmúlt időszakban, ez egyébként egy 60 éves statisztikával található meg az interneten, körülbelül 2 métert mélyült. Ez azt jelenti, hogy sokkal alacsonyabb szintre futnak ezek a talajvizek, és sajnos a statisztikák szerint az elmúlt időszakban, de akár évente is, 1-2 balatonnyi vizet kitárolunk a Fekete-tengerbe a talajvizeinkből. Na, ezt próbáltam a 11. ülésen elmondani. Ja, és még annyit, hogy ez a Tuba János fizikatanító úr, ez egyébként az a 1956-os nemzetőrség parancsnok, akit ezért a tevékenységért utána rendesen meg is hurcoltak. Nekünk volt szerencsénk még fizika órán hallgatni az ő elbeszéléseit.
1: És nagyon sokakat tanított, és erre még nagyon sokan emlékeznek szerintem így, Pakson. Köszönöm, hogy ezt megemlítetted. Igen, emlékszem erre, hogy a közlekedő edényekkel kezdted a felszólalásodat, és alapvetően egyébként nagyon sok minden érdekes dolgot és fontos dolgot felhoztál a megszólalásodon belül. Nem csak arról beszéltél, hogy a vízmegtartás mennyire fontos Magyarországon, ezt ugye sokan pedzegették az utóbbi hetekben, hanem valóban arról is, hogy elsősorban azt szorgalmaznátok ti is, és te is, mint szakember, hogy a hosszú távú megoldás legyen meg az atomerőmű számára.
2: Igen, de még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy az atomerőmű számára a jelenlegi lépés az egy nagyon fontos, és olyan beavatkozás, amivel az összes blokk felterheléséhez el tudunk jutni. De ahhoz, hogy egy állandó, stabil vízszint legyen Paksnál is, ami akár 3 méterrel magasabb, mint a jelenlegi vízszint, ehhez az kellene, hogy valóban megépüljön a Fajszi vízlépcső, amely egyébként az 1930-as években már tervszinten megszülető vízlépcsőrendszernek az egyik tagja. Ugye Nagymaros, Adony, Fajsz, ez volt a régi terv, amiről konkrét rajzokat Kaplan turbinákkal, felvíz-alvíz kialakítással, ezt most azért mondom így, mert ugye a sík vidéki folyók, mint amilyen a Duna is Magyarországon, nagyon hosszú felvíz-alvíz távolsággal rendelkeznek, és azzal, hogy Fajsznál kialakítana egy vízlépcsőt Magyarország, ezzel majdnem Adonyig elhúzódna ennek a víztároló területnek a hossza. És ezekben a régi tanulmányokban nem szerepel a Mohácsi, de nyilván nagyon fontos lenne ott is egyet, hogy ott is építeni egy ilyen vízlépcsőt, azért, hogy Magyarország teljes Dunaszakasza rendezve legyen. Uh-huh. És akkor analógiaként hadd mondjam el, hogy jelenleg Szerbiához tartozik, akkor Jugoszláviában török becsén építettek egy duzzasztó művet, amitől 108 folyamkilométerre, és azért mondom folyamkilométerben, mert meglehetősen kanyargós a Tisza Szegedig, de még 108 kilométerre Szegeden is érezhető a hatás ennek a duzzasztóműnek, és hiába volt ez a nagy szárasság Magyarországon, Szegeden egy bizonyos szint alá nem tudott a Tisza csökkenni. Akkor, amikor mindenki arról panaszkodott, hogy Szolnokon már kiszárad a Tisza, Szegeden akkor is egy stabil vízszint volt ennek a nagyon távol levő duzzasztóműnek a áldásos tevékenységeként. Ezt egyébként az 1970-es években még a Titói Jugoszláviában építették, de ez egy nagyon jó vízrendezési lépés volt. Na, hasonlókat kéne a Dunán is meglépni, és vannak szakemberek, akik évtizedek óta hajtják és támasztják alá tényekkel ennek a szükségességét. Az egyik közülük pont Szalma Botond, akit az előbb említettem. De sajnos 1984-től, amikor a Dunakör megalakult és sikeresen megtorpedózta ugye

0: azt a tényt, de most már tudom, hogy a légköri asszály jelensége az mitől függ, és az pont ettől tud kialakulni, hogy nincs már a talajban olyan víz, ami el tud párologni, mert egyszerűen eltűnt már a talajvíz. És a szakemberek azt mondják, hogy abban az esetben, hogyha van, ami párologjon a talajból, akkor 2-3 fokkal is alacsonyabb lesz a környezeti hőmérséklet, és nem tudnak ilyen 40 fokos napok kialakulni. Ugyan nyilván nem fogunk annyira örülni, hogyha 37 fok lesz, csak, de az mégiscsak kellemesebb, mint a 40 fok. És valami módon el kell érni, hogy újra a hozzánk beérkező vizeket, azokat itt tartsuk. Körülbelül ez az, amit szerettem volna elmondani.
1: Ez a Paks FM.

0: KSFM-en.
1: Azt gondolom, hogy tényleg nagyon sokan átlag állampolgárok sem értik, vagy értjük, hogy mondjuk egy folyami fenék küszöb és egy duzzasztó között mi a különbség. Nyilván értjük, hogy kivitelezés nagysága, vagy az várható ára is, abban is jelentős különbség van, de tehát, hogy mondjuk miért nem rögtön azt a döntést hozta a kormány, hogy a fajszi vízlépcsőt építsük meg. Tehát
2: hozhatott volna az előző kormány olyan döntést is, hogy nem épít Kalocsa és Paks között hidat, sőt Mohácsnál sem épít hidat, hanem vízlépcsőt épít. És azon át lehetett volna járni a folyón is, mert ugye minden ilyen vízlépcsőn fölül van egy híd gyakorlatilag.
1: Milyen jó ötlet. Oké, reméljük, hogy ez ott van az előzetes ötletek között. És engedd meg, hogy felemlítsem azt is, hogy még Magyar Péter miniszterelnök ugye többször hangsúlyozza az előző kormányok felelősségét a tekintetben, hogy mondjuk a várható alacsony dunai vízállás kapcsán nem lett hosszú távú megoldása még az atomerőműnek. Te ezen a bizonyos testületi ülésen

0: szó szerint azt mondtad, hogy az elmúlt években, tehát hogy volt szakmai koncepció a hosszú távú megoldásra a szakma részéről, de a zöld szervezetek, idézlek, ellehetetlenítették a legészszerűbb megoldásokat is.
1: Igen, itt van egy olyan mítosz, és ez is gyakorlatilag a Dunakörtől és a Dunakanyartól indul, ugye a bős nagymarosi vízlépcső megépítésének az ellehetetlenítésétől, hogy olyan beavatkozásokat szabad csak tenni a Dunában, amelyek nem bolygatják meg a hordaléklerakást, meg a különböző élővilág elemek, élő flórák, faunák életviszonyait, és leginkább ugye arra hivatkoznak, hogy a mellékágakban a különböző növények és állatok azok nem tudnák elviselni ezeket a beavatkozásokat, és ehhez kapcsolódik a Natura 2000 különleges védett státusz, amely végig a Duna mentén gyakorlatilag nagyon megnehezít mindenféle beavatkozást. De előbb vagy utóbb Magyarországnak is szembe kell néznie azzal a ténnyel, hogy az élhetőség feltételei, illetve a környezetvédelmi szabályok, ezek erősen ütköznek, és valakinek ebben a kérdésben igenis a sarkára kell majd állni, és döntéseket kell hozni. Egyébként ehhez kapcsolódóan nagyon elgondolkodtató az ötlet is, hogy Budapest fűtéséhez Paksról egy méter átmérőjű távvezetéken végig a Duna partján vigyünk el meleg vizet. Ez végig Natura 2000 szabályoknak a sértésével járna, amit a jellegi zöld szervezetek biztos, hogy megfúrnának, és nem hagynának végrehajtani. Tehát aki ezzel az ötlettel például előállt, az biztos, hogy soha nem szembesült azzal a fogalommal, hogy Natura 2000. És a Paksi atomerőmű, illetve a Paks 2 létesítése során is ez az egyik tabu kulcs szó volt, ami nagyon sok tervezett objektumnak a jövőjét azt teljesen megakasztotta, talán ez a legjobb szó rá.
0: Köszönöm, hogy megemlítetted ezt a Paksról, szállítsuk el a Budapestre a hőt, a Paksi atomerőműben termelt felesleges, idézőjelbe hőt, mert ezt egyszerűen nem értjük mi paksiak, tényleg nem értjük, mert hogy azt értjük és tudjuk, hogy ugye a lakótelepet ellátja hővel.
1: Turbina megcsapolásról elvett gőzzel fűtve a lakótelepet fűtőközeget.
0: Igen.
1: Tehát nem maradványhő, hanem turbina megcsapolásra elvett gőz.
0: Uh-huh. Ez fontos tisztázni. Ezzel
1: fűtünk meg hőcserélőket, amivel szállítjuk a szükséges melegvizet.
0: És akkor azok szerint, akik Budapestre szállítanák, még van annyi, hogy még Budapestre is lehetne szállítani? Ha van annyi, akkor szállítsuk Bölcskére, vagy Madocsára.
1: Mindent meg lehet oldani mérnöki gondolkodással, de hogy megéri-e, ez egy nagyon fontos kérdés, és ez szerintem olyan többletköltséggel járna, amit nehéz elképzelni egyszerű számítások alapján.
0: Igen. Ami a zöld szervezeteket illeti, egyébként többek között arra is tettél utalást ezen a bizonyos augusztus 11-i testületi ülésen a felszólalásodban, sőt, nem utalást, konkrétan megemlítetted, hogy mondjuk az is egy érdekes kérdést vet föl, úgy véled, hogy az Energia Klub képviselője lett a Paks 2 felügyelőbizottságának. Az elnöke dr. Bart István Lászlóról van szó, aki klímapolitikai szakértőként ismert, és te úgy fogalmaz, hozzá kell tegyen, más is fogalmazott már így, hogy az elmúlt években, évtizedekben kimondottan atomenergia ellenes felszólalásai voltak.
1: Igen, itt ugyanezen a helyen, ahol én most részt veszek ezen a riporton, Cseh Tamás képviselő úr azt mondta, hogy valóban az illető úr helyettes államtitkár lett a minisztériumban, és energetikai ügyekkel foglalkozik, viszont Paksi atomerőműhöz nem lesz köze, emlékszem erre a riportra, és ezért is figyelemre méltó, hogy egy olyan szervezetnek az egykori társelnök, aki évtizedeken keresztül antinukleáris politikát folytatott, ráadásul mindenki tudja, hogy ez a szervezet 85-90%-ban, legalábbis az internet szerint, külföldi szponzorálásban részesül. Most gyakorlatilag a megmondó szervezetté válik a Paksi atomerőm, illetve leginkább a Paks 2 vonatkozásában.
0: És mit gondolsz, miért az ő személyét választották?
1: Itt csak találgatásokra van lehetőség, tehát én különösen paksi képviselőként nem gondolom, hogy ebben véleményt kéne, hogy nyilvánítsak. Én csak arra szerettem volna felhívni a figyelmet, hogy ez nagyon elgondolkodtató.
0: Hát majd Barth István Lászlót meghívjuk ide a Paks FM stúdiójába, és megkérdezzük, hogy egyébként hogy látja jelen pillanatban egyáltalán Magyarországot a nukleáris energiatermelés tükrében. Nagyon köszönöm, hogy eljöttél, és tudtunk egy pár szót beszélgetni, tehát ami a mostani Dunai fenékküszöb építését illeti, annak te is, mint atomerőműves szakember örülsz, viszont továbbra is a Paksi képviselőtestülettel úgy gondoljátok, hogy képviselnetek kell, hogyha jól értettük a testületülésen elhangzottakat, és ott Heringes Anita ezt, polgármester asszony ezt hangsúlyozta is, hogy Paksot, a Pakson élőket, a Pakson élő atomerőműben dolgozókat is képviselitek nyilván, és úgy gondoljátok, hogy fel kell szólalni ez ügyben, tehát úgy gondoljátok, hogy a kormány felé továbbra is azt kell képviselni, hogy a fenékküszöb mellett a végleges megoldásnak előbb-utóbb meg kell születnie.
1: Igen, a sajtóban jelen pillanatban végleges megoldásnak ez a fenékküszöb jelenik meg léptennyomon, de ez Paks számára jelenthet végleges megoldást a Paks egy összes blokkjának a visszaindításához, viszont az előbb elmondott magyarországi élhetőségi viszonyok az ahhoz, hogy a szőlőim ne száradjanak ki teljesen, ugye már pedig tudjuk, hogy milyen mélyről szívja gyökereivel a talajvizet a szőlő. A tavalyi és idei évben óriási tőkeveszteséggel számolok, és én nem szeretném ezt így folytatni. Ez az én személyes motivációm, és nyilván egy borász közösség egyik vezetőjeként bátran mondhatom, hogy nem csak az én motivációm, hanem sokunké, de Magyarország élhetőségét sok szempontból meg lehetne fogalmazni, és ehhez mindenképpen szükséges lenne, hogy megtartsuk a vizeinket.
0: Tehát a magyarországi víz megtartás miatt lenne fontos akár az a bizonyos fajszi vízlépcső. Hát ez a fajszi vízlépcső is már annyiszor elhangzott itt nálunk és máshol is adásban, hogy azt gondolom, hogy ez is megér egy külön műsort. Azt gondolom, hogy meg kell ígérjem a hallgatóknak, hogy ezt is megpróbáljuk valahogy elővenni szakértők megszólaltatásával. Jó lenne megismerni, hogy az hogy is néz neki, meg hogy egyáltalán mikor születtek meg a tervek és egyebek. Jól van. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
1: Én is nagyon köszönöm a meghívást.
0: Leber Ferenccel, paksi képviselővel beszélgettem a Dunai alacsony vízállás ügyében az augusztus 11-i testületülésen való felszólalása kapcsán, és akkor még egyszer 1988-tól egyébként már hőfizikus mérnökként, nem mellesleg külkerközgazdász is Ferenc, az atomerőműben dolgozott a Paks 2-nél is 10 éven keresztül, tehát ilyen értelemben szakértője is az atomenergetikának, de most paksi képviselő volt a vendégem.
2: Best of Élesztő a Paks FM-en.

0: Ez a Paks FM és a Best of élesztő.
1: Aki esetleg nem helyből hallgatna bennünket, azok kedvéért mondom, hogy ami a partszakaszotokat illeti, Duna-Szent-Benedek partszakaszát és strandját, ez valóban úgy működik, hogy a paksi szakaszon tilos a fürdőzés, rendkívül veszélyes. De a kanyarulat másik oldalán, a Duna-Szent-Benedeki oldalon nagyon szeretnek a paksiak is strandolni, gyönyörű, homokos partszakasz, hát tényleg, mintha a tengerparton lennénk, főleg, hogyha alacsonyabb a vízállás, mondjuk ennyire alacsonyat nem kívánunk többet, de ez valóban így van. És hadd mondjam el neked, illetve a hallgatóknak, illetve nem tudom, hogy te találkoztál-e vele, hogy Magyar Péter vagy a pénteki, vagy a szombati egyik videójában, talán egy motorcsónakon ülve, elkezdte méltatni a Duna-Szent-Benedeki partszakaszt, és valami olyasmit mondott, hogy hogyha ennek az egésznek vége lesz, hogy mindenkinek javasolja, hogy jöjjön el egyszer Duna-Szent-Benedekre, erre a gyönyörű partszakaszra akár strandolni, mert hogy annyira klassz hely. Mit szólsz ehhez?
2: Hát én ebbe csak szeretném megerősíteni a miniszterelnöknek a mondatát, hogy én is, mi is várunk nagy szeretettel mindenkit a Duna-Szent-Benedeki partszakaszra, mert tényleg, ahogy mondod is, tehát egy olyan homokos partszakaszunk van, hosszan mélyülő partszakasszal rendelkezik, és most jelentősen tiszta is, tehát nagy gyönyörű, szép tiszta a vize, ahhoz képest, a én gyerekkori emlékeimhez képest, úgyhogy mindenkit szeretettel várunk Duna-Szent-Benedek partszakaszára. Én úgy tudom, hogy megvan egy bizonyos kőszakasztól kőszakaszig a csónak zár, tehát a csónakozásra való zár, hogy nem lehet csónakozni, vagy motorcsónakozni, de egyébként strandolni, tehát hogyha tudnak érkezni partról, vagy följebb, nincs akadálya, tehát várjuk a paksiakat is szeretettel, úgy, ahogy eddig is, majd esetleg ide szeretnék még egy kis szösszenetet megemlíteni, tehát hogy a Duna-Szent-Benedeki lakosok milyen emberszerető lakosok, mert nem tudom, hogy a kedves hallgatók tudják-e, hogy én 4 éve vagyok polgármester a Duna-Szent-Benedeken. Előtte édesapám volt 16 évig polgármester. Nagyon büszke vagyok édesapámra, mert hát mindenki jó szájízzel, meg hát természetesen én is fölnéztem rá, jó szájízzel beszélnek róla, és egy olyasmi, egy paksi lakosnak a, hogy mondjam, a megélt kapcsolatát édesapámmal szeretném önökkel megosztani. Közel 20 éve felkereste édesapámat az önkormányzatnál az irodájában, hogy hát önnek egy olyan terve van, nem szeretném mondani a nevét, de a paksi hallgatók, akik ismerik a partunkat, azok tudják, hogy kiről van szó, hogy felkereste édesapámat, hogy hát őnek van egy olyan ötlete, hogy ide leszeretne tenni egy kis lakókonténert a mi területünkre, ott a Duna-Szent-Benedeki önkormányzati területre, ez mellett a pillangó büfé vendéglátó egység mellé, hogy hát mit szól hozzád, kedves polgármester úr? És akkor persze édesapám úgy kezelte, hogy mint ahogy mi is most még mai napig is ezt szeretnénk továbbvinni, hogy szeretettel várunk mindenkit és fogadunk. Hozzad persze, tessék csak letenni oda, ha kell benne esetleg valami gépi erő, vagy bármilyen, akkor segítünk. És akkor a paksi lakos megkérdezi, hogy hát jó van, polgármester úr, de hát mi ennek a költsége? Ja, hát felénk ez nem divat, tehát mi szívesen fogadunk, tehát mi nem a pénzt tartjuk szem előtt, hanem a jó közösséget, a jó összetartó települést tartotta édesapám szem előtt, és én szeretném ezt is tovább vinni a jövőbe. Ezt tartom szem előtt, hogy minél többen vagyunk én úgy gondolom, minél többen vagyunk egy településen, többből állunk össze, több emberből élünk, annál élhetőbb egy település, mert nem vagyunk egyformák, mindenkinek megvan a maga sajátossága, és ha összefogunk, összetartunk, abból egy erős közösséget tudunk gyúrni, úgyhogy csak erre szerettem volna kitérni és megosztani önökkel, hogy hát ilyen emberek élnek Duna-Szent-Benedeken, és úgy, ahogy Magyar Péter miniszterelnök úr mondta, szeretettel várunk mindenkit hát még egyelőre a homokos parton, a Duna partszakaszunkon.
1: Nagyon köszönöm, hogy megemlítetted édesapádot, a település egykori polgármesterét, Vargyas Mihályt egyébként, és hát ami a szeretettel várást illeti, azt azért tisztázzuk, hogy ugye a Dunaszentbenedeki Dunapart és a település között azért van egy pár száz méter, nem tudom, egy kilométer is talán?
2: Hát
1: tudom,
2: hogy... a Védgáttól a Dunapartunk egy körülbelül egy 500 méter, most a település igen. központjától egy olyan 1500 méterre van a Dunapartunk.
1: Igen, nagyon-nagyon sok fotót látni a social media a felületeken, hogy hát civilek lemennek a Duna bármely partjára, a Paksira vagy a Dunaszentbenedekire, főleg a Dunaszentbenedekire, és ott nézelődnek, ugye nézik a beruházást, tehát azt tisztázzuk, hogy hol van konkrétan a munkaterület, tehát az az út, ahova leszoktunk menni a Dunaszentbenedeki strandra, partszakaszra, azon még civilek le tudnak menni oda, ahol a büfé is van?
2: Nem, mert az munkaterületi, tehát a Védgáttól a Dunapartig, az a szakasz az munkaterületté lett nyilvánítva, és lezárták, tehát a rendőrfelügyelet alatt van, és nem engednek le senkit. De nekünk, tehát mi kijelöltünk egy elkerülő földes utat, igaz, amin meg lehet közelíteni ezt a munkaterületet, úgyhogy ki is jelöltük ott a bekötő útnál, hogy tudnak odaérni, egy 1500 méteres földes útról van szó, ami meg lehet közelíteni ezt a munkaterületet. Nem személyautóval, de egy magasabb építésű autóval kényelmesen meg lehet közelíteni, vagy egy erős sétával természetesen.
1: Igen, láttuk is talán a Facebook oldalatokon, hogy ezt a térképet, ezt meg is osztottátok, ugye?
2: Igen,
1: megosztottuk. Hogy hol van ez a... Ezt lehet, hogy majd megosztjuk, hogy a paksiak is tudják, mert tudjuk, hogy a Tomori Pál hídon, ugye a Paks-Kalocsa hídon át lehet jutni hamar hozzátok, tehát az az út le lett zárva, egy másik úton érdemes kerülő úton eljutni, arra a partszakaszra, ahol ezek szerint egyébként engedik, hogy nézelődjenek a civilek, és nézzék a kivitelezést, amelyről rengeteg videó lát napvilágot, de hát az ember akkor is kíváncsi, hiszen egy történelmi pillanatról van szó.
2: Hát igen, Dunaszentbenedek eddig is rajta volt a térképen, de azért most tehát én úgy gondolom, hogy sokan összpontosítanak ránk, és szurkolnak, hogy legyen meg ez a fenékküszöb, mert azért mindenkinek érdeke, hogy az energiaellátás az folyamatos legyen és biztosított legyen az országban.
0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.

0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.
1: Két dologról még mindenképpen beszéljünk. Egyrészt arról, hogy nem csak együttműködő a településed és te magad is, hanem ezek szerint oda-vissza működik a dolog, de a településről például a polgárőreitek is adták magukat arra, hogy valamilyen formában részt vegyenek a ünnepnapot és hétvégét nem ismerő 30 napos munkálatban.
2: És a 40 fokot kísérő hőséggel.
1: Úgy van. Ők miben tudnak segíteni ott helyben?
2: Hát azért a katasztrófa turizmust koordinálni, mert hát azért csak-csak egy véletlen átbújó, szallagon átbújó vagy kordonon átlépőre azért rá kell szólni. Tehát mi végül segítsük ott a rendőröknek, vagy tehát a polgárőr tagjai segítik a rendőröknek a munkáját, meg a katonáknak is, hogy ugye a turistákat a munkaterületről leszólítani, vagy be se engedni. Tehát felügyeletet biztosítanak ahhoz, hogy a munkaterületen a munkát nyugodt körülmények között lehessen elvégezni. Előre is köszönöm nekik. Tehát ez is végül is, ez a hozzáállás is, amit a polgárőrök tettek itt most nálunk, ez is azt tükrözi, azt hozza le, hogy nálunk összetartás, összefogás van, és én ezt szívből köszönöm nekik előre is, és azoknak is, akik azt a rengeteg felajánlást megtették már felém, tehát a helyiektől kaptam felkerestést, hogy süteménnyel, bármivel tudnak-e segíteni nekünk, hogy akkor ők sütnének, hogy vigyem be nekik, próbáljak eljuttatni a megfelelő helyre, ásványvíz, szóda, tehát üdítőkbe kaptunk felkeresést, füstölt árukba, szalámiba, szalonnába, és nem, tehát térítés nélkül, tehát ami egy szívmelengető érzés az, hogy térítés nélkül felajánlanak szállásokat, kerestek meg, hogy szállást tudnánk biztosítani ingyen bérmentve, akár ott helybe is, ugye van egy mezőgazdasági vállalkozó, akinek van egy nagyobb épülete, hogy azt is felajánlotta nekünk, hogy ha kell a vízügyi szakembereknek, vagy bárkinek, akkor szívesen felajánlják, de úgy szintén a barátom is felajánlotta a Kalocsa peremén a munkásszállóját, hogy nagyon szívesen felajánlja ingyen bérmentve, és már ott végül is vízügyi szakemberek laknak is, és használják, élvezik ezt a felajánlást, úgyhogy hát én azt mondom, hogy hát nagyon-nagyon jó érzés, tehát azért a szürke hétköznapok után ezt megélni, hogy azért vannak ilyen emberek is, akik nem csak a pénzt nézik, nem csak a hasznot próbálják ebből leszűrni, hanem azt, hogy ez közös érdekünk nekünk, és segítik. Tehát ez egy nagyon jó esőérzés, és köszönöm szépen mindenkinek még egyszer. Köszönöm.
1: Igen, ez nagyon-nagyon jó, erre szokták mondani, és mondták is az elmúlt napokban, hogy példátlan az összefogás mindkét oldalon. Egyébként Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter egy rövid videóban hétvégén szintén kiposztolta, hogy milyen konténereket hozattak, ahol zuhanyzási lehetőség, pihenési lehetőség van, akár ugye a kiskatonák számára. A ti oldalatokon is tettek le ezekből a konténerekből?
2: Persze,
1: tehát
2: persze,
1: ott azért ki van alakítva az infrastruktúra. Igen. Valószínűleg sokkal komolyabb, mint amit el tudnánk képzelni.
2: Igen. Tehát ott a depó mellett, mert ugye nyerges vontatókon érkezik a kő, és akkor azt át kell depózni, egy önkormányzati területet ajánlottunk fel rá, oda lebillentik, és egy dömperekkel hordják le a helyszínre, tehát az építkezésre ezeket a köveket, és ott a depó környékén is vannak felállítva megfelelő étkező konténerek, szociális mellékhelyiségre való konténerek, tehát nagyon fő vannak készülve, egy komoly stáb, én úgy gondolom, meg lent természetesen a Dunaparton is most még a vízügyi szakembereknek is biztosítanak, mert hát 12 órát állni egy helybe ott a munkaterületen tűzőnapon azért nem egyszerű, tehát őnekik is felállításra került 2 darab konténer a parton, amiben tudnak óránként, amennyi időt igényelnek, bemenni, pihenni, egy kicsit feltöltődni, hogy az egész napot kibírják. Hát minden részvétem az övék, köszönjük szépen, hogy végzik a munkájukat, és ellátják a feladatukat.
1: Igen, mi pedig köszönjük szépen mindenkinek a nevében, aki részt vesz a munkálatokban, hogy Dunaszent Benedek együttműködő, a lakosság is, és a te magad személyében, illetve az önkormányzat személyében is. Van-e még bármi, amit fontos, hogy elmondjunk esetleg, amit tudni kell Dunaszent Benedekkel kapcsolatban, vagy telnek majd a napok, és majd még biztos, hogy lesznek történések, és biztos vagyok benne, hogy lesznek még egyeztetések közted és akár Magyar Péter miniszterelnök, vagy a kormányzat között.
2: Hát kitartás ott a munkaterületen végző katonáknak és vízügyi dolgozóknak, meg a polgárőreinknek, és hát bízom benne, hogy ugye én úgy tudom, most ma reggel talán bejelentette a miniszterelnök úr, hogy ugye kedd-szerda környékén lesz a kritikus vízállás, amint ha megugrunk, akkor onnantól már biztonságos lesz nem is a biztonságos, hanem az, hogy nem kell leállítani ugye az atomerőműbe két működő reaktort. Hogyha ezen túl leszünk, akkor azért föllélegezhetünk, és egy kicsit gondolom nyugodtabb ütembe haladhat ez a beruházás, mert hát azért nem semmi költséggel jár az, hogy most esetleg vissza kelljen indítani a reaktort.
1: És még egy dolgot említsünk meg, Magyar Péter is hangsúlyozta, illetve Kapitány István is, hogy bármi utak, vagy bármi megrongálódna a Dunaszent Benedekhez tartozó terület, azt ők helyre fogják állítani, sőt úgy tudjuk, hogy van egy útszakasz, amit már kvázi fel is újítottak, csak azért, hogy az a rengeteg teherautó tudjon közlekedni.
2: Így van, tehát ugye egy földes út kerüli el, tehát a Dunaszent Benedek perem határán egy földes útat vettek igénybe, ami útbe esett a Benedeki önkormányzatnak a területe, amiből depót készítettünk, és úgy érünk le a Dunaszent Benedeki partszakaszra, és ezt az útszakaszt, ami összeköti a műutat és a Duna partját, ezt a földes utat ők előkészítették arra, hogy minél zökkenőmentesebben tudják a napi 100-150 kamion követ fogadni ahhoz, hogy ez az építkezés folyamatosan menjen. Tehát hatalmas munka, logisztika ez, ami ott végigmegy, tehát hirtelen jött, elég megemésztelem nekem is, éjjelente alig alszok, és ezen morfondírozok, hogy hol tudok segíteni, hol tudom a lakosságot megnyugtatni. Most például szervezés alatt van egy lakossági fórum, amire megkérem a vízügyi szakembereket, a honvédségtől a vezetőséget, hogy legyenek szívesek, majd tartsunk egy fórumot, és szeretném tájékoztatni a helyieket arról, hogy itt végül is nincs baj az atomerőmű működésével, hanem csak egy fenékküszöbb építés se valósul meg, hogy milyen ütembe fog megvalósulni, ők adjanak egy tájékoztatást, és hogy meddig fog ez tartani, hogy a lakosságunk természetesen legyen felvilágosítva közvetlenül is, ne csak a sajtón vagy a médián keresztül.
0: Best of Élesztő.
3: Élesztő.
0: A Paks FM-en.
3: Ez a Paks FM. A legnagyobb best of slágerekkel. Ma déltől egyig, egy teljes órán keresztül csak egy előadótól játszunk. Íme egy kis ízelítő.

0: Mindjárt folytatjuk. A Best of élesztő összeállítással. Élesztő. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Anya, nézd, te cuki! Jó, ez még aranyosabb!
2: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplet felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés. Paks, Barátság út 3. Egy kis állatkert a kisváros tévében.
1: Anya, ugye hazavisszük?
3: A hét mindennapján már non-stop nyitvatartással vár a Solti Kurta Kocsma büféje. Isteni szendvicsek, remek frissítők, finom kávé, éjjel-nappal Solton a Kecskeméti út 72 szám alatt. Térj be hozzánk! Solt Kurta büfé.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Jelentősen éleződik a kereskedelmi feszültség Észak-Amerikában. Az Egyesült Államok 50%-os védővámot vetett ki a Kanadából importált áruk jelentős részére, írja az MTI. Az amerikai kormányzat döntése értelmében a Kanadából származó importtermékekre azonnali hatállyal 50%-os vámot vetnek ki. A washingtoni intézkedés célja az amerikai hazai piac védelme és a kereskedelmi mérleg egyensúlyának helyreállítása. A döntés komoly gazdasági fejtörést okoz a kanadai exportőröknek, és várhatóan jelentős hatással lesz a két ország közötti kereskedelmi kapcsolatokra, valamint a globális ellátási láncokra is. Kanadai részről éles bírálatok érték a döntést, és az ottani kormányzat már mérlegeli a válaszlépések lehetőségét. A klíma sorsára az ember viselkedése hatást gyakorol, és az ember viselkedése attól függ, hogy miben hisz, kitől várja a boldogságát. Ezt Lenkei István református lelkész nyilatkozta augusztus 20-án a Nemzeti Ünnep alkalmából rendezett ünnepi megemlékezésen és kenyérszentelésen a Jézus Szíve katolikus templomban. Az egyházi vezető szerint Jézusban és nem a túlfogyasztásban, valamint az állandó gazdasági növekedésben kell megtalálni a boldogságot, ami hosszú távon a környezet számára is előnyös változásokat jelentene.
5: Édes proféta idejében szörnyasszály sújtotta Izrael népét, és a proféta abban jelöli meg ennek az okát, hogy a nép elfordult az Istenétől, és hogy bálványokat követnek. És ez a lelki összefüggés, ez talán a ma nagyon racionalista emberének furcsa lehet, hogy miköze van a kettőnek egymáshoz, de a valóság az, hogy a klímának a sorsára az ember viselkedése hatást gyakorol, és az ember hogy viselkedik, az pedig azon múlik, hogy mit hisz, kiben hisz, kitől várja a boldogságát. És amíg a mai hedonista társadalom a túlfogyasztástól, habzsolástól, állandó gazdasági növekedéstől várja a boldogságot, addig kizsigereli a földet. Ezért én azt gondolom, hogy nekünk is Jézusban kell megtalálnunk a boldogságunkat, és akkor tudunk a földdel, a természettel, a környezettel is úgy bánni, hogy harmóniába leessünk, és ne kizsigereljük, hanem gyógyítsuk a környezetünket, hogy még a gyermekeinknek és unokáinknak is tudja majd adni a termőerejét.
4: A Mohácsi csata 500. évfordulójára emlékeznek Pakson kedden délután 5 órától. A Paksi Városi Múzeumnak helytadó Deákház udvarán emléktáblát avatnak a jeles évforduló alkalmából. Az ünnepi eseményen Barnabás István paksi alpolgármester avató beszédét, valamint Lengyel Róbert Siófokváros polgármesterének emlékező gondolatait hallgathatják meg a résztvevők. A műsorban közreműködik Szabó Dávid énekes gitáros, a megemlékezést pedig a tábla avatása és koszorúzás zár. A program ezt követően a múzeum emeletén tudományos előadásokkal folytatódik. Dr. Négyesi Lajos ezredes, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense a Mohácsi csata részleteit mutatja be, míg Dr. K. Németh András, a Wosinski Mor Múzeum régész főmúzeológusa Paks Mohács előtti és utáni történetébe avatja be az érdeklődőket. Az emléktábla avatásra és az azt követő előadásokra minden megemlékezőt szeretettel várnak kedden délután 5 órától a Paksi Városi Múzeum udvarán.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
4: Magabiztos győzelemmel kezdte meg a felkészülési mérkőzések sorát az atomerőműese férfi kosárlabda csapata. Ivica Skelin együttese a másodosztályú PVSK Panthers csapatát fogadta tegnap este az ASE csarnokban. A 12 napja edzésben lévő paksiaknál már bemutatkoztak az új légiósok, köztük a visszatérő J.J. Chandler és Yasin Joseph, valamint a 40 perc alatt 20 pontig jutó Clarence Daniels. A válogatott edzőtáborában tartózkodó Benke Szilárdot nélkülöző ASE az első negyed szoros játéka után a második játék részben robbantott, egy 9-0-ás rohammal és Révész Ádám látványos zsákolásaival 30 pont fölé növelte az előnyét. A fordulás után a Pécs már nem tudott közelebb férkőzni a hazaiakhoz, így az atomerőműese végül fölényes 95-65-ös győzelmet aratott első nyári edzőmeccsén. A paksi kosarasok legközelebb újabb felkészülési találkozón csiszolhatják tovább formájukat a bajnoki rajt előtt.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Paksfm és a Best of Élesztő.

0: Best-of élesztő a Paks FM-en.
1: Civil kezdeményezés indult, gyűjtés a Duna két szakaszán, a Paksi és a Duna-Szentbenedeki szakaszon dolgozók számára. Az összefogás kezdeményezője Rózsa Bean, aki Paksi, és itt köszöntöm a stúdióban. Jó reggelt, köszönöm, hogy eljöttél.
2: Jó reggelt kívánok, köszöntök minden hallgatót.
1: Tulajdonképpen a dolog úgy áll, hogy ugye a tegnapi napon Magyarország kormánya is kiposztolta a Facebook oldalán, hogy gyűjtés indul, hát azt nem írták, hogy ők szervezik, gyűjtés indul, és a Paksi Erzsébet nagy szállodába várják az adományokat, majd mindjárt azt is megbeszéljük, hogy milyen adományokat, de tulajdonképpen mi úgy tettük azért össze a képet, hogy ezt a kezdeményezést te indítottad el méghozzá múlt héten egyszerűen úgy, hogy kiposztoltad a Facebook oldaladra, hogy hát kedves paksiak, arra gondoltam, hogy csináljunk egy ilyet. Egészen pontosan mi volt a fejedben?
2: Hát először az jutott az eszembe, hogy ha nekem kellene ott lent helytállnom a Dunaparton és a homokot nyelve egész nap nehéz fizikai munkát végezni, akkor mi az, ami az én komfortomat növelni? És így jutott eszembe az, hogy mi lenne, hogyha ezeknek az embereknek, akik itt értünk dolgoznak, hiszen az egész országért dolgoznak jelenleg, kapjanak egy kis kedvességet, sósropit, perecet, csokit, műzlit, lényegében olyan termékekre gondoltam, ami izotóniás ital, sóbevitelt segít, és nedves törlőkendőt, hiszen biztosan szükségük van egy kis felfrissülésre ezekben a melegekben és ebben a nagy porban. Így indult, hogy ami eszembe jutott, kiírtam, hogy egy pár terméket vásároljunk, vagy hozzanak hozzánk, és akkor ezt a mi adományunkkal együtt elvisszük.
1: Ugye az ember azt gondolná, hogy nyilván az a 100 vagy 200, most ugye Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter például azt posztolta tegnap, hogy 250 katona, tehát csak katona dolgozik a két oldalon, és akkor ott vannak még az vízügyesek és a többi szakember, nyilván kapnak ellátmányt. Tehát mégis honnan tudtad, vagy csak ugye tudjuk, hogy nagyon-nagyon sok jótékonysági programot és egyéb ilyen dolgot szerveztél már, hogy mire van szükség, felvetted valakivel a kapcsolatot?
2: Hát nyilván az első gondolatom az volt, hogy alapellátmányt kaphat mindenki. Majd megkerestem a Tolna 3-as országgyűlési képviselőnket, hogy segítsen nekem kontaktot keresni azokkal az emberekkel, akik kantinoztatják az itt dolgozókat. És hát első körben a vízügyeseket kerestük meg, akik személyes kapcsolatfelvétel során is elmondták, hogy mire van szükségük, ami egyébként hogy az embernek eszébe sem jutna, hogy például van közöttük olyan ember, aki diabéteses, cukros, hogy oda hiába visznek olyan izotóniás vagy olyan italokat, ami cukrot tartalmaz, így például személyesen tudunk vinni olyan vízügyesnek. Budapesti, székesfehérvári vízügyesekről beszélgetünk, a paksiak mellett a katasztrófavédelmi szakemberek, a vízirendészet emberei. Így tegnap például éppen így közösen egy helyen tartózkodtunk egyszerre, és úgy vittük le az adománygyümölcsöket, hogy tudjuk őket a személyes és saját kérésüknek megfelelően segíteni. Például ugye vittünk kávét, és akkor mondják, hogy hát ez nagyon szép dolog, de nincs kávéfőző, úgyhogy mentem, aznap beszereztünk kávéfőzőt, cukrot, tejpot, barna cukrot, és így most már reggelente tudnak maguknak például kávét is főzni, termoszba tartani.
1: Na, ezekre a dolgokra nem is gondolnánk. Egyébként nagyon fontos, és ezt a hallgatóknak akkor hangsúlyozzuk, hogy ahogy te azt mondod, hogy vittünk le, tehát senki ne induljon el egy tálca süteménnyel oda a kövek mellé a folyópartra, nem ott, tehát ahogy mondod, nem ott van a kantinozás, tehát nem ott, nem tudják ott átvenni, és egyébként is nyilván nem véletlen, hogy Magyar Péterék már a pénteki sajtótájékoztatón, egyébként Magyar Péter miniszterelnök konkrétan úgy fogalmazott, hogy civil kezdeményezés indult Pakson, nagyon szívmelengető, nem tudom, hogy tudod-e, hogy ezt
2: nem
1: mondta szó szerint, igen, és akkor utána, de tényleg így volt, és utána mondta, és nem mondta azt, hogy hát nem kell, meg nincs rá szükség, hanem azt mondta, hogy jó, de akkor megpróbálják valahogy ezt koordinálni, hogyha most hirtelen mindenki hozni akar, akkor ezért szerintem az Erzsébet szállót ezért mondták, hogy akkor oda is lehet vinni. Most az, hogy te fölvetted a kapcsolatot, és rajtad keresztül el lehet jutatni, az egy dolog, de tényleg senki ne induljon el csak úgy a Dunapartra.
2: Hát ott kezdjük, hogy az objektumon belül vannak, tehát zárt tér. Körülöttük tekkesek, rendőrök, illetve hát ugye a Paksi Atomerőnek a biztonsági szolgálata is kint van azért oda nem lehet bejutni, úgyhogy a közvetlen kapcsolatok viszik be az általam összegyűjtött és csak is kizárólag előre csomagolt boltban vásárolt élelmiszereket, rákcsákat, izotóniás italokat, ásványvizeket, és minden olyan egyéb mást, amire szükségük van. Uh-huh. Tehát oda nem lehet csak úgy bemenni, ezért kellett felvenni ugye a Cseh Tamással is a kapcsolatot, amit szívből köszönök, hogy segített azonnal és rögtön, illetve hadd említsem meg Pruzsina Ákost, aki az első pillanattól fogva segített a pakolásban. Hát hiszen, igen, most előbb járt az eszem, mint hogy felmértem volna a saját képességeimet jelenleg, úgy, hogy a pakolást, a szervezést és a helyben szétosztásban ők segítettek első körben.
1: Amikor egy nő kitalálja, hogy bevásárol, és aztán rájön a negyedik kocsi után, hogy talán kéne egy kis segítség, Cseh Tamás kapcsán pedig országgyűlési képviselőnkre gondolsz. Ami egyébként, én figyeltem a Facebook oldaladon, mikor pénteken írtad ki, reggel vagy csütörtökön, hogy is volt?
2: És 16. harmadikán délután írtam ki.
1: Az csütörtökön délután írtad ki, és én figyeltem, igen, hogy szinte pár óra alatt már összejött 100 000 forint.
2: Igen, és estére 500-al fordultunk, és most tartunk 800 000 forintnál, és azért néztem rá a telefonomra, mert láttam, hogy most is érkezett felajánlás, tehát 800 000 forint fölött vagyunk. Nyilván ebből már volt két nagyobb összegű költésünk, de próbálom úgy beosztani ezt az összeget, hiszen ők még hetek itt lesznek, tehát senkit ne tévesszem meg, szerintem ez a 20 napos dátum, azért itt a vízügyeseknek igazán sok dolguk lesz, és akkor a katasztrófavédelemnek és a vízirendészetnek is, hogy folyamatosan próbáljuk, vagy próbálom őket ebből a kedvesség csomagból ellátni, amire éppen majd szükségük lesz. Első körben gátőrs csomagra gondoltam, hogy 80 kis gátőrs csomagot összeteszek, amiben van gyümölcs, tisztálkodószer és ropi, de aztán rájöttem, hogy inkább jobb ötlet az, hogy ők osszák el maguk között azt a mennyiséget, ami bár személyre szabottan annyi, amennyi, de ha valaki mondjuk nem eszi a banánt, de eszi az almát, akkor ne kelljen egyik csomagból a másikba tenni, hanem akkor kapják célirányosan így egybe.
0: Best of élesztő.
3: Élesztő.
0: A Paks FM-en.

0: Ez a Paks FM és a Best of élesztő.
1: Ilyenkor egyébként tényleg nagyon fontos, hogy felesleges dolog ne érkezzen. És szeretném elmondani a hallgatóknak, hogy az Erzsébet szállodának, nagy szállodának is a vezetőjével, Ácsné Csúsz Viktóriával felvettük a kapcsolatot innen a rádiótól, és ő elmondta azt, hogy miután Magyar Péterék bejelentették, hogy az Erzsébet nagy szálloda leadási pont, és oda is lehet vinni adományokat a Duna két szakaszán dolgozók számára, nagyon sokan érkeztek tálcasüteménnyel, vagy tálca szendvicssel. Ezek nagyon rosszul hangzik, de a kukában fogják találni magukat. Egyrészt nem tudják megfelelően hűteni, nem tudják óránként levinni őket, és egyáltalán
2: tehát, nem kéne lemérgezni a katonaságot, vagy a vízügyeseket.
1: Igen, köszönöm, én nem akartam ennyire drasztikusan fogalmazni. Tehát ahogy te is hangsúlyoztad az első posztodban, hogy dobozos termékeket. Előre csomagolt, boltban vásárolt dobozos igen. termékeket érdemes, teljesen mindegy, hogy ropiról, üdítőről, vagy ásványvízről, vagy esetleg kávéról van szó, ezt érdemes. Jó, mi a terved most? Mert ugye úgy hirdetted meg az adománygyűjtési elképzelésedet, hogy a

0: Mányt úgy beszéltük meg, hogy Dunaszent Benedekre visszük át. Ezt tegnap ők megbeszélték, a Tamástól kaptam az információt, kaptam egy listát tegnap, úgyhogy tegnap ezzel a bevásárló listával mentem el Fehérvárra, és most, ha innen kimegyek, akkor irány.
1: Irány Dunaszentbe. De nyilván ott is nem egyszerre lesétálsz a partra, hanem megkeresed, vagy már esetleg vár.
0: Jön velem a kapcsolat.
1: Jön veled a kapcsolat, akivel felvetted a kapcsolatot, és tudni fogja, hogy hova tedd majd le. Nem tudom, hogy tudsz-e majd konzultálni vele tényleg arról, hogy mi az, ami már sok, tehát, hogy kapsz információt. Hogy
0: sem sok.
1: Azt mondod?
0: Azt.
1: Tehát annyian dolgoznak, hogy nem lesz sok a ropi?
0: Éppen én azért nevettem, hogy ma felvásároltuk az összes kis kiszerelésű ropit, tehát az Aldiba szerintem már nem is lehet kapni, tehát így, mert ott kezdtem. És tegnap a metrót is kipakoltam, tehát a 40 grammos ropi az itt van konkrétan pakson.
1: A te adománypakkodban.
0: Igen, és én is először azt gondoltam, hogy az rengeteg lesz, és azt köszönték meg a legjobban, és azt el kell, hogy mondjam, hogy nagyon hálásak. Tehát a vízügyesek minden nap telefonon, üzenetben, messengeren köszönik meg, hogy úristen, ez de jó. Mert a sópótlást másképp koncentráltan nem is tudja bevinni. A kis csomagokat zsebre tudja tenni magával, tudja vinni. Úgyhogy, hát mondta, ha a ropira van szükség, akkor ropi lesz, amíg az üzletben található.
1: Kimondottan sós ropi. Egyébként erről tudsz még pár szót mondani, hogy kikkel találkoztál, és hogy valóban akkor ők azt mondják, hogy figyelj, ez tényleg nem felesleges.
0: Név szerint tudok említeni Decsi Nikolát, aki a Paksi vízügyes csoport kontaktja. A katasztrófa védelem től Bence Attilával beszéltem tegnap, aki elmondta, hogy mikor és hol tudunk személyesen olyan adományokat átadni, ami konkrétan oda kell. Kápolnás Gábor volt tegnap a vízügyes, vagy vízirendészeten az ügyeletes, akivel ugyancsak az ott lévő emberek számára tudtunk vinni gyümölcsöt, körtét. Sudárék ajánlottak fel például körtét, Borsi Ágiék. Tegnap reggel elmentek szőlőt szedni, hogy friss szőlőt kapjanak. Úgyhogy nagyon hálásan köszönök mindent és mindenkinek, aki ebben a segítségben részt vesz, hiszen ez a kedvességet, ők hát a legnagyobb érzés az, amikor ők csak annyit mond, hogy köszönjük, ez nagyon jól esett, mert tudjuk, hogy velünk vagytok, és ez egy nagyon fontos dolog.
1: Te tudsz egyébként számokat, hogy a két parton akár a katonákat, akár a vízügyes kollégákat és a többi szakembereket illetően mennyien dolgoznak? Vagy szoktak számokat publikussá tenni, de te mit tudsz?
0: Hát az itt a két oldalon a vízügyesről én körülbelül 100 emberről tudok. Először 100 katonát mondtak.
1: Igen, tegnap már 250-et mondott a honvédelmi miniszter.
0: Tehát ez egy nem kis mennyiség. A katonákat azt tudom, hogy ellátmányozzák. A vízügy az, amit jobban meg kéne löknünk. Nyilván ők is megkapják, ami telik a büdzséből, de egy kis figyelmesség az sosem árt.
1: Igen. Tehát akkor közel 800 ezer forint gyűlt össze azon a számlaszámon, azon az elkülönített számlaszámon, amit te meghirdettél, és akkor most mi következik ezek után, azon kívül, hogy ma mész Dunaszent Benedekre. Egyébként láttam az imént, hogy megérkezett Dunaszent Benedek polgármestere Vardjas László, ő lesz a következő vendégem. Ja. Nem ismeritek egymást, majd bemutatlak
0: benedek.
1: Jó, hogyha ezt a dolgot megbeszélitek. Szóval, mi a következő, miben tudnak a hallgatók segíteni, hogyha szeretnének?
0: Első körben semmiképp, és tényleg ezt nagyon szépen én, mint civil kérem, hogy senki ne induljon le egyedül a partra kartonszám dolgokkal, ugyanis a hűtőkocsit is ott biztosítani kell. Ami tényleg szükséges, az oldalamon ebben a posztban ki van írva, amit tényleg kérnek, az izotóniás ita, az nincs az a darabszám, amit meg tudnánk vásárolni. Izotóniás italok, sós perecek, krékerek, ropik, nedves tördőkendő.
1: Igen.
0: Ezek vannak a listában. A szénsavas, ízesített vizek. Mert már ugye a sima víz is néha tök jó, de néha azért nem árt, hogyha van egy kis íz is. Úgyhogy már úgy vettünk cukormentes üdítőket. Az nem csak egy embernek fontos.
1: Igen, de egyébként az volt az érdekes a felhívásodban, illetve a felhívásod utáni reakciókban, hogy mintha egyből mindenki utalt volna. Tehát nem?

0: Tehát, hogy nem elkezdték oda a Péter utcában neked hordani a kartonvizeket.
1: Megbíztak a vásárlással a barátok.
0: És tényleg ez a legjobb. Egyébként tényleg ez a legjobb, hogyha valaki megbízik, és van bizalom, és a, mivel országos figyelem koncentrálódik Paksra, és a, akár az általunk gyártott riportokra is, el kell mondjam a személyedről az akár nyíregyházi hallgatóinknak is, hogy nincs alapítványod, nincs egyesületed, egy teljesen hétköznapi nő vagy, aki az elmúlt, hát nem tudom, 20-30 évben olyan mennyiségű 30. jótékonysági ügyet szervezett, olyan mennyiségű családot, mély szegénységbeli élőt karolt fel, hogy ezt el sem tudom mondani, és nem kell, hogy most ebbe belemenjünk, majd egyszerre egy portré kapcsán ezt is körbejárjuk, tehát itt a paksiak ismerik Beát, és tudják, és valószínűleg ezért van a bizalom, tehát, hogy az volt az érzésünk, ahogy gyűlt a számlán a pénz, hogy, hogy úgy vannak vele, hogy jó, utalunk be a intézt.
1: Igen, azt mondták, hogy a személyem az biztos, hogy, hogy sokat lendített ebben a, az adományozásban, és én nagyon szeretném megköszönni a bizalmat mindenkinek, akár a Szekszárdra elszármazott paksiaknak is, vagy a budapestieknek, ugyanis egy budapesti hölgy volt az első.
0: Tényleg?
1: Igen, egy budapesti hölgy volt az első, aki úgy kezdte, hogy beám, itt van, és menj helyettem is a boltba, úgyhogy...
0: Igen, és utána többen meg is köszönték neked már a pénteki napon az összefogást.
1: Nagyon kedvesek, igen.
0: Cseh Tamás országgyűlési képviselőnk is kiposztolta, hogy ha valamibe egyszer Rózsa Bea belefog, és a pénteki... Túlzás. Paksi sajtótájékoztatóján Magyar Péter is úgy, miniszterelnök is úgy nyilatkozott, hogy ez szívmelengető, amit kezdeményeztél. Tehát akkor még egyszer, egyébként Rózsa Bea Facebook oldalát érdemes figyelni, de meg tudjuk ígérni, hogy a Paks FM Facebook oldalán majd mindig megosztjuk, hogy te hol tartasz a szervezésben, a bevásárlásban, mire van szükség, mire nincs szükség, és akkor igyekszünk ebben segíteni, hogy amennyiben te továbbra is felvállalod, hogy ezt koordinálod.
1: Nyilván.
0: Bokros teendőid.
1: Ebből nem lehet kiszállni, ez tényleg így van.
0: Ebből nem lehet kiszállni, meg mindig vannak ötleteid. Tehát kírja, kedves paksiak, az jutott eszembe, tehát Bea így kezdi.
2: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.

0: Élesztő.
1: Élesztő.
0: A Paks FM-en.
2: Következő vendégem bizony 5 darab saját kézzel készített bölcsőt adományozott a Tolna vármegyei Balassa János kórháznak. A stúdióban Bárdos Zoltán. Szia, jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok!
2: Hát akkor kezdjük onnan, hogy honnan jött az ötlet, és miért pont a Balassa János kórháznak adományoztad a bölcsőket?
3: Hát mindenféleképpen köszönettel szeretném kezdeni ezt a kis beszélgetést, főleg itt, hogy a rádióba bejöhettem, és én közösségi médiában is soha nem szerepeltem, ez egy nagyon nagy dolog számomra. Köszönöm meg, hogy ilyen érzékenyek vagytok egy ilyen jó célra, észrevettétek ezt a Balassa János Kórház Facebook oldalán, és tényleg, hogy kíváncsiak voltatok rá, nagyon szépen köszönöm. És a köszönetnyilvánítást még folytatni szeretném, mert nem volt módon még. Nagyon köszönöm szintén a Szekszárdi Balassa János Kórház szülésznőgyógyász osztályának, hogy azzal a kedvességgel fogadták az adományomat, ami tényleg nagyon megható volt. Kollégáim mutatták, mert én sajnos nem vagyok rajta Facebookon, azt a kis videót, ahol egy tüneményes kis újszülött fiút is betettek, egy kis babát a bölcsőbe, tényleg megható. Utoljára akkor örültem ennyire, amikor a saját unokáim születtek, úgyhogy nagyon köszönöm, és aztán láttam a rengeteg embert, hogy több ezer ember ezt látta, és kommentelte, tetszést nyilvánított, nem volt még ilyesmiben részem, úgyhogy nagyon-nagyon örömmel fogadtam az egészet. Köszönöm szépen még egyszer mindenkinek. És akkor a kérdés, hogy is van, Gabi?
2: Hát, hogy jött az, hogy bölcsőt adományozol, és miért pont a Balassa János Kórháznak?
3: Hát viszonylag hosszabb a történet. Én elvégeztem jó régen egy iskolát, volt még Budapesten, lehet most is van egy faműves szakon, ez a Népi Mesterségek és Művészeteknek a középiskolája, és ezt a csodálatos szakmát én ezt kitanultam, és ott még mindig emlékszek az igazgatónőre, az már meghalt azóta ő, aki mondogatta ott nekünk a különböző szakmáknak, mert volt ott bőrös, kosárfonó, nyerges, csipkés, minden faműves, hogy próbáljuk kitalálni, hogy mi az, ami az embereket érdekli, mit készítsünk a mai világban, ezek a kézműves szakmák nagyon-nagyon-nagyon, hát nem keresettek, a műanyag világot élünk nagyon. És én is kerestem ezt a dolgot, a fát nagyon szerettem feldolgozni, és rengeteget spekuláltam, hogy mit lenne értelme elkészíteni. Nagyon-nagyon sokat lehetne erről beszélni, egy fél napig tudnék, de most nyilván nem ez a cél. A bölcső volt az, ahova oda jutottam, hogy egyrészt nekem a kreativitásom, tehát hogy mégiscsak egy ilyen kis bútort, egy élő szerkezetet készítek, amivel asztalos tudás is szükséges, és vannak rajta olyan felületek, amikbe ki tudok bontakozni, mintákat tudok rá készíteni, mindent kézzel csinálok. Tehát szakmailag is egy nagyon szép kihívás a bölcső és a cél. Szerintem a cél a legjobb, mert a mai világban nincs annál jobb, mint babát látni egyáltalán, vagy gyermekeket. És a bölcső nem véletlenül születtek az őseink bölcsőbe. Sokkal, de sokkal jobb, mint a mai, hát művé váló világban ezek a nem tudom énikás kiságyak, meg egyéb dolgok, nem bántva ezeket a dolgokat, de a bölcső sokkal anatómiailag, orvosi szempontból, minden egyéb szempontból sokkal, de sokkal jobb, mert hiszen a baba, mielőtt megszületik az édesanyja hasába, egy kis szűk területen van beszorulva, ring, mozog vele az édesanyja hasa, és amikor megszületik, akkor a bölcső hasonlít erre leginkább, egy kicsi felület, lehet ringatni, tehát nagyon jó ki volt ezt találva, sajnos kikopóban van. Én nagyon szeretném népszerűsíteni, ennek is kedvezett ez a mostani dolog, és akkor így jött a bölcső, hogy na ez lenne a legjobb, amit én fából készíteni tudnék talán. És hát jól nekiálltam én ennek már sok évvel ezelőtt, úgyhogy összességében 14 darab bölcsőt készítettem, ami nem kevés, főleg arra tekintettel, hogy nincsen olyan igazi nagy műhelyem, hanem hát valóban mindent kézzel fabrikáltam össze, és minden kézi összecsapolás, nincs benne fém, stb., tehát abszolút faműves munkák, és első körbe, nem is tudom, ez olyan 10 évvel korábban volt körülbelül, akkor csináltam 6 darab bölcsőt készítettem. Ez hasraütés, ez a 6-os szám, ez ki akartam próbálni a fákat önmagában, mindegyiket másfajta fából készítettem. Volt, amelyik cseresznye, körist, tölgy, bükk, eperfa, volt egy fenyő is, és ezeket nem festettem le, hanem a fa eredeti szépsége látszott, a fa mint anyag egy csodálatos anyag. És akkor ennek a 6 darab bölcsőnek, mert biztos voltam benne, hogy ez mindenképpen el fog kélni, kelleni fog. Egyik értelemszerűen a saját unokáimhoz ment, a diófából készült. A másik 5-nek is érdekes volt a története. Tényleg valóban én keresgéltem, hogy hova lehetne ezeket hasznosítani. Adományba természetesen nem lehet ezekért nyilván készpénzt kérni, nem is ez volt a célom. A 2 bölcső lett vándorbölcső. Ez azt jelenti, hogy elvitték őket, és akkor ilyen 3-4 hónaponta, amit egy baba tudja használni, használták, és akkor ment babáról babára. Egyik Tápiószerére került, a másik pedig Szegedre. Ez a két vándorbölcsőn van, és akkor kettő bölcsőt adományoztam még továbbá. Az egyiket a Székesfehérvárban van egy baptista gyerekotthon, baba otthon. Ott fogadták nagy örömmel, illetve Szolnokon is van egy csecsemő otthon, és oda vittem a következő bölcsőmet. Ez volt a régi 6 darab bölcsőmnek a sorsa, és akkor most ez az új, amivel hát most így megismert a környék, ez a most 8 darabot készítettem, tehát így van összesen 14, mert 6 és most 8. Ennek a 8-nak is kerestem a helyét, nem volt olyan egyszerű egyébként megtalálni. Sokszor azt tapasztalom sajnos, hogy még adni is nehéz a mai világba, de azért szerencsére jól végződött így. És akkor a 8 bölcsőből egy az Györkönyvbe került, egy, hát nagyon érdekes a története, erről is lehetne beszélni, egy az a ide Paksra, ide került helybe, a Életfa Idősek otthonába, ott Ferenczy Ildikó igazgatónő nagyon, nagyon kreatívan, kedvesen fogadta, ennek is megvan a magyarázata, hogy furcsa lehet, hogy miért pont idős emberekhez, de mindegy, oda került, és a 5 darab pedig a szexuális szülésznőgyógyászatra. Azért jutott eszembe leginkább, mert egyébként több kórházat is felhívtam, de ez volt a legmegfelelőbb, hiszen nekem a kisfiam itt született ebbe az intézetbe, és nagyon nagy szeretettel és gondoskodással nagyon le voltam akkor nyugodva, amikor ő született. Nagyon-nagyon-nagyon jó volt, nem tudok jelzőket mondani. Illetve hát amikor bajba volt a családom, vagy a feleségemet műteni kellett, meg egyéb, akkor is itt fogadtak és segítettek rajtam, úgyhogy valamiféle, hát nem edélytétel, ez nem jó szó, de nagyon nagy belső örömet okozott, hogy ide tudtam adni, és főleg, hogy tényleg így fogadták ilyen szeretettel. Álmomban nem hittem volna, úgyhogy hát most elég sokat beszéltem, nem tudom, hogy
2: nem baj, nagyon, nagyon jó volt hallgatni téged, úgyhogy de még kérdezek azért, akármennyit is beszéltél, folytatjuk tovább a beszélgetést, mert hogyha jól tudom, viszont a főállásod teljesen más, tehát így semmi köze nincsen a faművességhez, ugye?
3: Hát abszolút semmi köze nincs hozzá, az atomerőművel dolgozok 36, most lesz 37. éve lassan, és a biztonsági igazgatóságon vagyok, a biztonságfelügyeletnél, ez egy pici osztály, de ez is egy áldott állapot, a jó Istennek köszönöm, hogy így alakulhatott, hiszen jó az egzisztencia, jó a kereset, a megélhetés abszolút biztosított, a családomat el tudtam látni, nem kellett ezen a vezetői szinten, kisebb vezetői szinten, nekem nem kellett azon spekulálni, hogy milyen másodállást csináljak, ki tudtam élni ezt a hobbimat tulajdonképpen, tehát a biztosanyagi háttér megvolt, és akkor meg tudtam magamnak venni a szerszámokat, a hobbihoz szükséges homikat, nem vagyok rászorulva, hogy ebből éljek, meg tudok adományozni. Valóban teljesen más természetű az atomerőmű, de így összességében én úgy gondolom, hogy én a helyemen vagyok. Jó a munkahelyem, és a faforogással, meg ami tényleg az igazi, nem azzal meg teljesen a helyemre kerültem, úgyhogy így egész a kép nálam.
2: Akkor sikerült jól kombinálni ezt a kettőt, és tulajdonképpen elégedett vagy a sorsoddal, ez tök jó hallani egyébként, mert viszonylag ritka az olyan ember, aki elégedett a sorsával. Viszont akkor beszéljünk még egy picit a bölcsőkről, hogy ez az 5 bölcső, amit a Balassa János Kórháznak adományoztál, ezek például milyen fából készültek?
3: Hát a fáknak a sajátossága, ami nekem, hát akkor itt tanult szakmám, az a faraghatónak kell lennie, hiszen faragottak ezek a bölcsők. Alapvetően a táblásított részek azok fenyőfából készültek, az a legegyszerűbb, de a fenyőfát nem lehet faragni, vagy hát borzasztó éles szerszám kell hozzá, úgyhogy arra én sem nagyon vállalkozok, és viszont a fenyőfára készített minták, amiket a bölcsőkre helyeztem, illetve a billenőfa, valamint az oszlopok, ami az egésznek a tartó szerkezete, ezek nagyon erős bölcsők, azok kemény fából vannak, általában gyümölcsfából, nagyon szeretem a gyümölcsfákat, van benne, hát kicsit ilyen luca bölcsője, mert ilyen össze-vissza fákból vannak, van benne gőzöldbükk, cseresznye, itt is van eperfa, volt még tölgy maradékom, tehát ilyenekből varázsoltam össze, és akkor a minták pedig azok, lehet, hogy azokról is majd beszélünk, azok dióból, eperfából, cseresznyéből vannak, körtefából, amit nagyon-nagyon jól lehet faragni. Úgyhogy nagyjából így, tehát vegyes a kép, össze-vissza fából készültek.
0: Best of élesztő, a Paks FM-en.

0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.
1: Na hát akkor beszéljünk a motivumokról is, igen, mert hogy ha a Paks FM hallgatói felmennek a Tolna vármegyei Balassa János Kórház oldalára, Facebook oldalára, akkor ott ugye egy videóban azért láthatják, hogy igen, sokféle motivum jelenik meg a bölcsőkön, de mik ezek pontosan?
2: Hát saját találmányok. Igyekeztem ide illő mintákat találni, és mindegyik más. Tehát például az egyik bölcsőn egy tenyérbe tartott baba van kifaragva, a másikon simán csak egy fekvő baba szimbólum van kifaragva, aztán kicsit spekulálnom kell, mert igen, nagyon szeretjük a cicákat, nekünk is hát 6 macskánk van otthon, és a cica motivumokat tettem rá, de úgy, hogy próbáljam kifejezni azt, hogy ezt az összetartó köteléket, hogy a két szülő között van a baba, amelyiket átölel tulajdonképpen a bölcső, tehát két oldalról vannak ilyen összefogó cica figurák, meg egymás felé nézők. Az egymás felé néző figurák a magyar néprajzba, igaz, a madár motivumot használja a magyar néprajz, de én a macskáknál is így értelmezem, az a összetartás szeretetet jelzi, tehát egymás felé néznek a cicák. Aztán, hát kicsit azt mondom én, hogy a védjegyemmé vált belülről, hogy ne legyen útba, oda csak egy kicsi mintákat tettem, tulipán mintákat. Azt nem nagyon tudom megmagyarázni, a tulipán egyik legrégebbi magyar mintakincsünk, de valahogy a tulipánra áll rá kezem, tehát azt nagyon szeretek tulipánt faragni, nagyon adja magát, úgyhogy ilyen egyforma tulipánt tettem mindegyiknek a belsejére. Hát azt lehet, hogy valamit kifelejtettem, de nagyjából így van. De törekedtem arra, hogy arról szóljon, amiről kell, tehát babákról szóljanak a minták is.
1: Egyébként nagyon szépek lettek ezek a bölcsők, úgyhogy mindenképpen a Paks FM hallgatóit arra biztatom, hogy nézzék meg ezt a videót, amiről az imént beszéltem, a kórháznak a honlapján, illetve a honlapján, bocsánat, Facebook oldalán. Viszont még mindig ezzel kapcsolatban számos kérdés merül fel bennem. Például, ugye, ha jól tudom, ezt az 5 bölcsöt nagyjából 2 év alatt készítetted el?
2: Hát nem, nagyon megdicsért a kórház, ennyire sokat azért nem dolgoztam vele, meg hát a munkahelyemen hely kell állni, onnan olyan. Úgy működik ez, hogy délután 2-3 óra körül hazamegyek, és akkor rengeteg-rengeteg dolgot csinálunk a feleségemmel, egy hatalmas, hát mondhatom, hogy nem is családi ház, hanem inkább szintet anyánk van, 4000 négyzetméter körülbelül faddon, és akkor borrasztósó gyümölcsfa, konyhakerti dolgok, elteszünk mindent, tényleg az égvilágon, tehát rengeteg sok egyéb munkánk van, és akkor emellett naponta ilyen fél óra, egy óra gyorsan kimegyek kicsit kopácsolni, mert annélkül megőrülök, tehát nekem nagyon kell, hogy faragjak. Igazából tényleg ezt tölt fel, muszáj csinálom, de naponta csak ilyen 1-2 órákat, vagy annyit se. És akkor így valóban senki nem sürgetett, így szépen apránként ilyen, hát mondjuk azt, hogy másfél év alatt így délutánonként, de ezer mást is csináltam.
1: Mellette. Jó, hát ez nyilvánvaló, hogy ezért egy főállás mellett nem lehet egész nap ezzel foglalkozni, de hát minden esetre az, hogy egyáltalán beiktattad ezt a mindennapjaidba, és elkészültek, ez szerintem egy óriási dolog. Mi volt a legnagyobb kihívás a bölcsők elkészítésében?
2: Hát a legnagyobb kihívás igazából már nem, hiszen 14-et készítettem. Amikor az elsőt, legelsőt összeraktam még az első körbe, akkor az nagyon jó érzés volt. Hát az asztalos munka az talán a legnehezebb nekem, bár az se annyira, de az talán nehezebb tényleg, mert ott pontosan összecsapolni, ne legyenek hézagok, az illesztések, egyebek, a táblásítás. A faragás az nagyon-nagyon-nagyon gyorsan megy, és nagyon könnyen. Egyébként hadd használjam ki, Gabi, ezt az alkalmat, hogy próbáljuk mindenkit buzdítani. Ez a nép, ez régen értett mindenhez, mindent meg tudunk csinálni, és nagyon jó lenne ezeket a kézműves szakmákat valamiképpen visszahozni. Például csak a magam példájából, a faműves szakmából, amikor én jártam ebbe az iskolába, ott rengeteg hölgy volt. Azt hinni az ember, hogy fát nem tud faragni hölgy, pedig szinte a legszebbeket ők készítették, borzasztó ügyesek, és nagyon kell az, hogy valami tárgyat alkosson az ember ebbe a kiüresedett akármiben, ami van körülöttünk. Nem lehet csak a telefont húzikálni, tehát én például ennélkül nem tudom, hogy mi lenne velem, mindenképpen kell ez. Tehát én egy kicsikét kihasználom ezt a nyilvános szereplést, hogy reklámozzam a népi mesterségeket, hogy próbálja mindenki valamit készíteni. Nagyon-nagyon kéne ide visszafordulnunk, én úgy gondolom.
1: Hát ezzel nagyon egyet tudok érteni, és a személyes véleményem ennek kapcsán az az, hogyha mondjuk állami szerveknél, ahol tehetséges emberek ülnek sokszor ilyen aktatologató pozícióban, mondjuk úgy, és mondjuk vízfejként működő szervezeteknél, mert van erre is rengeteg példa, hogyha azt a pénzt, amit egyébként nekik egy hivatalnál fizetünk ki, azért fizetnénk, hogy abban, amiben tehetséges, amiben örömét leli, ez akár a fafaragás, akár a festés, akár a, nem tudom én, az éneklés, vagy bármi más művészeti, kreatív tevékenység, tehát ha odaforgatnánk be a pénzt, szerintem egy sokkal boldogabb országban élnénk, zárójel bezárva. Viszont miért pont 5 bölcsőt adományoztál? Ennek van bármi jelentősége a számnak, vagy az teljesen random?
2: Kapcsolok az előző gondolathoz, akkor aztán erre gyorsan válaszolok. Nagyon igaz, amit mondtál, pontosan így gondolom, és érdekes, hogy az atomerőmben is rengeteg hát csodabogár van, főleg a hölgyek közt láttam olyanokat, akik tudtak szőni, a Sóti nérjenkét például lehet mondani, de rengeteg mindenkit, nem is akarok neveket kiemelni, de talán egyet mégis, mert ő a bölcsőköz is kapcsolódik. Ott dolgozott, most már elment sajnos tőlünk a Blaskó Bali Zsuzsi, biztos nem haragszik meg, hogy most itt elmondom a nevét. Ő például egy nagyon tehetséges festő, és kipróbáltuk, én őt megkértem, és a bölcsőknél az egyiket, sőt kettőt ő nekem kifestett. Figurális baba, szintén olyan motivummal, hogy egy édesanyja tart egy babák motivumot festett rá Zsuzsi. Ez került például az Életfa Idősek otthonába, nagyon szép lett, úgyhogy igen, így van, tehát ezek a megbújó tehetségek ott vannak. Valahogy elő kéne hozni, nagyon egyetértek. Hát, hogy miért pont 5, ennyi volt, de illetve 6 van, bocsánat, még mindig van egy bölcső otthon, egyetlen egyet megtartottam. Nem magánszemélynek szeretném azt adni, hanem közösségi célra. Úgy gondoltam, hogy az 5 szexádra az azért elegendő, mert nem olyan egyszerű 5 bölcsőt se elhelyezni, ők nagyon nyitottak voltak. Tehát most nem reklámozom, egy darab még mindig van, hogyha közösséget tudok vele segíteni, tehát nem magánszemélyt, akkor ezt még szívesen odaadom, de egyetlen egy darabom maradt, és akkor elfogyott. Gyakorlatilag nincs több.
1: Azt hittem, hogy volt valami, hogy mondjuk nem tudom, 5-ször volt dolgod a Balassa János kórházzal, és akkor 5 darab bölcsőt, de akkor ezek szerint
2: nem
1: ilyen háttere nem
2: semmi.
1: Volt. Egyébként milyen visszajelzést kaptál a dolgozóktól?
2: Hát nagyon, nagyon jó. Én pedig kicsit megrogyantam néha, hogy nem érdekel senkit, és tévedtem. Nekem nagyon kellett ez a, ami most történik velem. Mert nagyon-nagyon, tehát megállítanak a hentes, ahova járok, voltam a fogászati klinikában, nagyon kedves hölgy odajött, hogy gratulál a kollégák az atomerőműbe, a folyosón, a postahivatalba otthon faddon, tehát egészen elképesztő, még nem volt még alkalom ilyesit megérni, úgyhogy valamiféle dimenziót léptem. Én most nagyon elégedett vagyok ebben.
1: Egyébként hallatszik is, ahogy beszélsz, és valahol tényleg azt érzi az ember, hogy ha valaki valamit szeretettel csinál, annak egy idő után megjön a gyümölcse, és az elismerés is. Azt tudták rólad egyébként például a kollégáid, hogy te ilyen ezermester vagy?
2: Hát azt tudták, hogy faragok. Már voltak nekem különben adományfaragásaim, csak nem bölcsök. Csináltam elég sok kopjafát, vagy én inkább szívesebben jó emlékoszlopnak, de elég monumentálisak ezek, azokat csináltam többet. Ebből 3 közterületen is föl van állítva, egyik a Faddy Református templomnál egy trianoni kopja, aztán a Dunakömlődi csodálatos templom följárójánál nemrégen avattak egy hősi katonai háborús emlékfát, emlékoszlopot, amit csináltak. Engem nagyon megfog az első, de főleg a második világháborúban szerencsétlen magyar katonák sorsa, ami ők ott végigmentek, a második magyar hadsereg, a Doni hadsereg, rengeteget foglalkozok ezzel, borzasztó sok emléktáblát, kopját készítettem. Nagyon emlékeznünk én ezekre a szerencsétlen emberekre, hogy mi mentek keresztül a mai kényelmes létünkbe. Illetve van még egy harmadik is, az a legmonumentálisabb egyébként, ez egy jó 3 méteres óriási nagy akácoszlop. Ez a legszebb egyébként, ezt Horthy Miklós emlékoszlopot faragtam, ezt úgy volt, hogy fölállítjuk a településünkön, de nem lehetett, mert hát mint mi magyarok majdnem mindenben meg vagyunk osztva, sajnos itt is meghasonlott a közösség, és nem lehetett fölállítani, 2 tábor kialakult itt is, mint mindig sajnos, és mást helyet kellett neki keresni, viszont ez a Horthy emlékoszlop, ez akkor Szegedre került, ott nagyon örült neki az ottani vitézi rend, és a Tiszaparton a méltó helyén, mert az Horthy kötődésű hely, ott áll ez a gyönyörű oszlop. Tehát ezeket a munkáimat úgy nagyjából ismerték, meg régen, fönn voltam én régen a Facebookon, még a pandémiás bezárt időszak alatt, de aztán abba hagytam, és akkor kaptam visszajelzéseket, tehát tudták, hogy én ezzel foglalkozok. Igen.
1: Oké, és akkor még azért engem annyi érdekelne, hogy mi a jövő, tehát folytatod tovább ezt a fafaragást és a bölcsőkészítést, vagy akkor az ilyen emlékoszlop készítéseket. Mi a terv?
2: Folytatom, mert ennélkül én szerintem elpusztulnék, tehát egész egyszerűen muszáj faragnom, szinte beteges. Nagyon jó a családi átér, ezt tolerálják, hogy addig is se, tehát máshonnan hiányzik ez az idő, de mindenki tolerálja. Hála kis feleségemnek, és nagyon jó, nem fogom soha abba adni, amíg a kezemet tudom mozgatni. És hát, hogy mit fogok készíteni? Bölcsőt nem igazán, mert azért 14 darab az már a könyökömön jött ki a végére. De hát a ház körül, ahogy mondtam neked, Gabi, rengeteg minden van. Most van egy lépcsőfeljáró, amit díszítgetek, készítek. Unokáimnak egy ilyen kis ajándékos láda, kis sámlikat, nem tudom, tehát rengeteg minden. De te is tele van a fejem.
1: Na, hát akkor ehhez mindenképpen sok sikert kívánunk, hogy ezeket mind meg tud valósítani, amiket mondtál, és nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, és hát még egyszer tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy fantasztikus kezdeményezés volt a részedről, és nagyon-nagyon köszönjük. Szerintem itt a megye nevében is köszönhetjük, hiszen a kórház tulajdonképpen a megye lakosságát szolgálja ki, úgyhogy köszönjük, hogy ezeket a bölcsőket nekik adományoztad, és ezen túl akkor az ottani újszülöttek használhatják.
2: Köszönöm szépen, és nagyon hálás vagyok, és nektek is, hogy ide bekerülhettem, és meghívtatok. Köszönöm szépen én is.
1: Bártos Zoltán bölcső készítővel, a Paksi Atomerőmű munkatársával beszélgettem.

0: Mindjárt folytatjuk a heti körkép című helyi hírösszefoglaló magazinunkkal. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Tudtad, hogy az angimasszázs oktatás már Pakson is elérhető? Szeretnél egy új szakmát tanulni, vagy akár saját vállalkozást indítani? Ha betöltötted a 18. életévedet, várlak sok szeretettel. Életkori felső határ nélkül, fiúkat és lányokat egyaránt, akár nyugdíjasként is jelentkezhetsz. Nincs előképzettséged? Semmi gond! Nálam előképzettség nélkül is elsajátíthatod a masszőr szakmát. Képzéseim svéd, sport, arc, talp, lávaköves, cellulit és irodai masszázs, valamint látson Kovács képzés, szempillalifting és szemöldök laminálás. A képzés végén magyar, angol és magyar német nyelvű tanúsítványt kapsz 100% garanciával. Jelentkezz még ma! További információ a 0620 468 8868-as telefonszámon, vagy a Tavasz utca 20-as szám alatt. Angi masszázs oktató Pakson.
2: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól.
3: További részletek a nissannyitrai.hu/Nissan éve oldalon és a Nissan Nyitrai márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Közel 500 milliárd forintot fordít a kormány a villamosenergia hálózat fejlesztésére és okosmérők telepítésére az Európai Unió helyreállítási és ellenálló képességi eszköze keretében, közölte a gazdaság és energetikai miniszter szombaton Facebook oldalán. Kapitány István kiemelte, a Magyar Fejlesztési Bank aláírta mind az 5 támogatási szerződést a Mavirral, az EON-nal és az MVM-mel, a teljes támogatási keretösszeget pedig a kormány már átutalta az MFB részére. A tárcavezető rámutatott, a hálózat fejlesztése és korszerűsítése alapvető fontosságú a biztonságos energiaellátás, valamint az új megújuló energiakapacitások rendszerbe kapcsolhatósága szempontjából, írja az MTI. Különleges vendégeket fogadtak Szekszárdon az augusztus 20-ai ünnepi közgyűlést követően, számolt be Facebook oldalán Berlinger Attila polgármester. A Városházán a posztumusz díszpolgári címmel kitüntetett DNS Valéria leszármazottait köszöntötték. Szekszárd az államalapítás ünnepén posztumusz díszpolgári címmel tisztelgett a városban született, nemzetközi hírű matematikus, esztéta és filozófus DNS Valéria életműve előtt. Az ünnepi közgyűlést követően dr. Fusz György alpolgármester a Városháza dísztermében személyesen fogadta a tudós unokáját, DNS Balást, valamint az Egyesült Államokból érkezett dédunokáját, Harry DNS-t. A találkozón jelen volt dr. Klein Sándor és Kis Julianna is, akik hosszú évek óta gondozzák a szekszárdi származású filozófus szellemi örökségét. A városvezető kiemelte, büszkék DNS Valéria határokon átívelő munkásságára és kiemelt kötelességüknek érzik, hogy emlékét a jövő nemzedékek számára is megőrizzék. A tudós portréja hamarosan elfoglalja méltó helyét a Városháza dísztermében, szekszárd díszpolgárai között, mondta Berlinger Attila. Több helyszínen is lehet vért adni a jövő héten Tolna vármegyében. Hétfőn Szekszárdon a területi vérellátó központban lesz véradás reggel 8 órától délután 5 óráig. Kedden Faddon a művelődési házban lehet majd vért adni délután 2 és 5 óra között. Szerdán a Dunaföldvári Művelődési Házban szerveznek véradást a szakemberek délelőtt 10:30-től délután 17:30-ig. Csütörtökön Dombováron a transzfúziós osztályon várják majd a véradókat reggel 8 órától délután 3 óráig. Végül pénteken ismét a szekszárdi területi vérellátó központban lehet majd vért adni reggel 8 órától délután 2 óráig. A véradásokra mindenki vigye magával személyigazolványát, lakcímkártyáját és tajkártyáját.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
4: Magabiztos győzelemmel kezdte meg a felkészülési mérkőzések sorát az atomerőmű SL férfi kosárlabda csapata. Ivica Skelin együttese a másodosztályú PVSK Panthers csapatát fogadta tegnap este az ASE csarnokban. A 12 napja edzésben lévő paksiaknál már bemutatkoztak az új légiósok, köztük a visszatérő JJ Chandler és Yasin Joseph, valamint a 40 perc alatt 20 pontig jutó Clarence Daniels. A válogatott edzőtáborában tartózkodó Benke Szilárdot nélkülöző ASE az első első negyed szoros játéka után a második játék részben robbantott, 1-9-0-ás rohammal és Révész Ádám látványos zsákolásaival 30 pont fölé növelte az előnyét. A fordulás után a Pécs már nem tudott közelebb férkőzni a hazaiakhoz, így az atomerőmű SE végül fölényes 95-65-ös győzelmet aratott első nyári edzőmeccsén. A paksi kosarasok legközelebb újabb felkészülési találkozón csiszolhatják tovább formájukat a bajnoki rajt előtt.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most kezdődik a heti körkép. A Vételkörzet heti helyi hír összefoglaló magazinja. Közélet, energetika, oktatás, kultúra, civil szféra, sport. Halljuk, mi történt az elmúlt egy hétben Pakson és környékén.
4: Szép napot kívánok a hallgatóknak! Ez itt a heti körkép 2026. augusztus 23-án, vasárnap, 11 óra 2 perc van. Mai magazinunkban is több témával készültünk. A paksi atomerőműhöz kapcsolódó dunai fenékküszöb építése kapcsán Leber Ferenc paksi önkormányzati képviselő mondja el meglátásait, valamint Vargyas László, Duna-Szent Benedek polgármestere is beszámol a projekt településükre gyakorolt hatásairól. Ehhez kapcsolódóan még Rózsa Bea mondja el, hogy hogyan indult civil kezdeményezés a fenékküszöbön dolgozók támogatására. Végül beszámolunk még a paksi romanapról, valamint egy kolozsvári koncertre is ellátogatunk. Tartsatok ma délelőtt is velem, a mikrofonnál déli 12 óráig Tokai Róbertet halljátok, egy zene után már is kezdünk.
0: Ha lemaradtál a hét eseményeiről, ne aggódj! Mi figyeltünk helyetted! Mindjárt kezdünk!

0: Heti körkép. Közélet, energetika, oktatás, kultúra, civil szféra, sport. Lássuk, milyen témával folytatjuk.
1: Magyarország élhetősége is múlik azon, hogy a Duna hazai szakasza mekkora vízállással rendelkezik, mondta a Rádiónk élesztő című műsorában Leber Ferenc. A paksi önkormányzati képviselő az aszályhelyzettel kapcsolatosan is felszólalt a képviselőtestület legutóbbi ülésén. Leber Ferenc erről is beszámolt Rádiónknak.
2: Azt kell ezzel az egész történettel kapcsolatban látni, hogy nyilván a paksi atomerőműhöz is kapcsolódik, és a jellegi fenékküszöb építési munka az egy nagyon fontos elem ennek a történetnek. Egyébként itt szeretném elmondani, hogy le a kalappal is minden tiszteletem ebben a folyamatban minden résztvevő előtt, illetve minden résztvevőnek, de itt, és különösen a Duna tekintetében Magyarország élhetőségéről van szó. És nagyon látszik, hogy az elmúlt két évben olyan erősen változott meg az éghajlat, hogy olyan tabuk törtek meg mind a folyóink, mind a talajvizeink tekintetében, és mind a paksi atomerőmű tekintetében, ami 100 éves átlagot dönt, és amire a szakemberek csak jóval később számítottak. És ha már egyszer ebben benne vagyunk, akkor a helyzet komolyságának megfelelően kell a kezelési módokat is felvázolni a jövőre nézve. Ugye ezzel kapcsolatban nemrégen az ATV Egyenes Beszéd című műsorában Szolna Botond úr, és őt idézem, azt mondta, hogy ez a jellegi fenékküszöb beavatkozás, ez egy nagyon szükséges dolog a paksi atomerőműnek, de a Duna, a folyóink és Magyarország élhetősége szempontjából ez csak egy sebb tapasz, egy nyílt lábszárcson törésen. Számos előadása található meg az interneten, mindenkinek ajánlom, aki a témába szeretne elmélyülni, és nem a zöld, illetve álzöld kapcsolódó teóriákat akarja nap mint nap olvasni az interneten, akkor ha mondjuk úgy, ha valós forráshoz akar nyúlni, akkor javaslom Szolna Botond előadásait, de ezen kívül számos vízügyi szakember írja le egyébként, hogy ha egyszer egy folyót elkezdtek meglépcsőzni, akkor azt végig kell lépcsőzni, mert különben olyan következményekkel fog járni a folyónak a helyzete, mint amilyen például Magyarországon a Dunái. A Tiszáról is beszéltünk egy kicsit később, mert vannak érdekes analógiáim, de ebben most nem mennék azonnal bele. Ami nagyon lényeges, hogy a 11. testületi ülésen igyekeztem egy egyszerű általános iskolában tanult fizikai elvet elmagyarázni. Amikor Tuba János tanító úr fizika órán elmagyarázta nekünk, hogy a közlekedő edények elve az hogyan működik, akkor én ezt eléggé igyekeztem úgy megtanulni, hogy később ez másra is alkalmazható legyen. Ugye is mérnök emberként rájöttem, hogy a Dunára, illetve a talajokban levő talajvizek szintjére, ez pontosan nagyon úgy alkalmazható, mint ahogy bemutatták ezt fizika órán, amikor két üvegcsőben a szint változását tudtuk lekövetni úgy, hogyha az egyikben lecsökkent a szint, akkor a magasabb vízoszlopú ágból átömlik a alacsonyabb vízoszlopúba a folyó, vagy pontosabban a víz. Na és ugyanez zajlik le a Duna, illetve a környezetében levő talajvizekkel is. Akkor, hogyha alacsony a Dunában a víz, akkor sok-sok négyzetkilométerről a talajvíz az igenis igyekszik az alacsonyabb pontra, a mederbe, és mivel a Duna medre az elmúlt időszakban, ez egyébként egy 60 éves statisztikával található meg az interneten, körülbelül 2 métert mélyült. Ez azt jelenti, hogy sokkal alacsonyabb szintre futnak ezek a talajvizek, és sajnos a statisztikák szerint az elmúlt időszakban, de akár évente is, 1-2 balatonnyi vizet kitárolunk a Fekete-tengerbe a talajvizeinkből. Na, ezt próbáltam a 11. ülésen elmondani. Ja, és még annyit, hogy ez a Tuba János fizika tanító úr, ez egyébként az a 1956-os nemzetőrség parancsnok, akit ezért a tevékenységért utána rendesen meg is hurcoltak. Nekünk volt szerencsénk még fizika órán hallgatni az ő elbeszéléseit.
1: Leber Ferenc elmondta, a kormányzat jelenlegi munkálatai fontosak a paksi atomerőműnek, viszont szeretnék, hogy egy hosszú távú megoldás is szülessen a fennálló problémákra.
2: Még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy az atomerőmű számára a jelenlegi lépés az egy nagyon fontos, és olyan beavatkozás, amivel az összes blokk felterheléséhez el tudunk jutni. De ahhoz, hogy egy állandó, stabil vízszint legyen Paksnál is, ami akár 3 méterrel magasabb, mint a jelenlegi vízszint, ehhez az kellene, hogy valóban megépüljön a fajszi vízlépcső, amely egyébként az 1930-as években már tervszinten megszülető vízlépcsőrendszernek az egyik tagja. Ugye Nagymaros, Adony, Fajsz, ez volt a régi terv, amiről konkrét rajzokat Kaplan turbinákkal, felvíz-alvíz kialakítással, ezt most azért mondom így, mert ugye a sík vidéki folyók, mint amilyen a Duna is Magyarországon, nagyon hosszú felvíz-alvíz távolsággal rendelkeznek, és azzal, hogy Fajsznál kialakítana egy vízlépcsőt Magyarország, ezzel majdnem Adonyig elhúzódna ennek a víztároló területnek a hossza. És ezekben a régi tanulmányokban nem szerepel a Mohácsi, de nyilván nagyon fontos lenne ott is egyet, hogy ott is építene egy ilyen vízlépcsőt, azért, hogy Magyarország teljes Dunaszakasza rendezve legyen. Uh-huh. És akkor analógiaként hadd mondjam el, hogy jelenleg Szerbiához tartozik, akkori Jugoszláviában török becsén építettek egy duzzasztó művet, amitől 108 folyamkilométerre, és azért mondom folyamkilométerben, mert meglehetősen kanyargós a Tisza Szegedig, de még 108 kilométerre Szegeden is érezhető a hatás ennek a duzzasztó műnek, és hiába volt ez a nagy szárazság Magyarországon, Szegeden egy bizonyos szint alá nem tudott a Tisza csökkenni. Akkor, amikor mindenki arról panaszkodott, hogy Szolnokon már kiszárad a Tisza, Szegeden akkor is egy stabil vízszint volt ennek a nagyon távol levő duzzasztó műnek a áldásos tevékenységeként. Ezt egyébként az 1970-es években még a titói Jugoszláviában építették, de ez egy nagyon jó vízrendezési lépés volt. Na, hasonlókat kéne a Dunán is meglépni, és vannak szakemberek, akik évtizedek óta hajtják és támasztják alá tényekkel ennek a szükségességét. Az egyik közülük pont Szalma Botond, akit az előbb említettem. De sajnos 1984-től, amikor a Dunakör megalakult és sikeresen megtorpedózta ugye a Dunakanyarban az első vízlépcső megépítését, aminek ugye a kárát hosszú évtizedekig és a kártérítését fizettük is, sőt, ha jól olvastam, akkor 19-től, miután ugye a szlovákokkal sikerült egy megállapodásra jutni, ismét fizetjük jelen pillanatban feléjük a kártérítést. Na szóval, hogyha ezt a vízlépcsőzést meg sikerülne oldani, akkor egy nagyon fontos tényezőhöz jutnánk el, mégpedig a talajvizeink szintjét meg tudnánk úgy emelni, hogy legyen mindig víz, ami elpárolog a talajból. Korábban én sem ismertem ezt a tényt, de most már tudom, hogy a légköri asszály jelensége az mitől függ, és az pont ettől tud kialakulni, hogy nincs már a talajban olyan víz, ami el tud párologni, mert egyszerűen eltűnt már a talajvíz. És a szakemberek azt mondják, hogy abban az esetben, hogyha van, ami párologjon a talajból, akkor 2-3 fokkal is alacsonyabb lesz a környezeti hőmérséklet, és nem tudnak ilyen 40 fokos napok kialakulni. Ugyan nyilván nem fogunk annyira örülni, hogyha 37 fok lesz, csak, de az mégiscsak kellemesebb, mint 40 fok. És valami módon el kell érni, hogy újra a hozzánk beérkező vizeket, azokat itt tartsuk.
0: Mi mindent tudunk az elmúlt egy hét helyi eseményeiről. Te is tudni akarod? Mindjárt folytatjuk. Heti Körkép.

0: Jelenleg is zajlik Paks és Duna-Szent Benedek között a paksi atomerőműhöz kapcsolódó Dunai fenékküszöb építése. A beruházás a Bács-Kiskunvár megyei település életében is hozott változásokat. A projekttel kapcsolatosan Vargyas László, Duna-Szent Benedek polgármestere beszélt rádiónknak. A településvezető többek között azt is elmondta, hogy milyen hatást gyakorol az erőmű a Duna túlsó partján lévő községre, illetve azt is, hogy milyen viszonyt alakítottak ki a beruházás által a kormányzattal.
1: Az eddigi életünkben nagy befolyással, nem számottevő befolyást meg beavatkozás nem történt, így elég jól átéltük ezt a 10-20-30 évet. Tehát némi kis hanghatás, vagy építkezéseknél, vagy egy-egy beavatkozásoknál azért hallatszott, de úgy effektíve közvetlen kapcsolat nem volt köztünk. Most már ezzel a fenékküszöbbel, ezzel a műtárgyal végül is lesz egy közvetlen kapcsolat, nem csak vízi, folyóvízi kapcsolatunk lesz. Úgyhogy hát meg most ez a beruházás azért rajtunk keresztül megy, tehát a lakosaink most azért némi hanghatásnak, szálló porhatásnak azért ki vannak téve, de én úgy gondolom, hogy megértik, mert ez végül is a mi érdekünk is, a helyi lakosoké és az ország érdeke, hogy ez a beruházás itt most megtörténjen. De az elmúlt években nagyon jó kapcsolatot ápoltunk az atomerőművel, tehát nem volt, figyelembe vették ugyanúgy a helyiek életét, tájékoztatások megtörténtek a megfelelő fórumokon, tehát én úgy gondolom, hogy jó együttműködtünk eddig, meg bízom benne, hogy ezután is együtt fogunk működni. Tehát egy nagyon jó kapcsolat alakult ki a kormány és köztem. Egy kicsit azért viccesen indult, mert én múlt héten értem haza a nyári szabadságomról, és előző hét szombaton kapott az alpolgármester asszonyom egy felkeresést, hogy hát itt egy ilyen beruházás fog megvalósulni. Elképzelhetően, hogy feltárták, megnézték, hogy tudnánk minél kevesebb közvetlen hatást adni a településnek ki, hogy tudnánk kikerülni a településen élő lakókat. És tehát én úgy gondolom, hogy egy minden részét tüzetesen megvizsgáltak, szemrevételezték közvetlenül is, és kikérték a véleményünket, hogy ezt hogy lehetne a leggördülékenyebben, a legsérülékenyebb mentesen végrehajtani ezt a beruházást. Alpolgármester asszonyom szombaton délután hívott, az már gyanús volt, mondom, kétszer egymás után itt biztos, hogy nagy baj van. Hát szegény ugye meglepődött, azért katonák, vízügyi szakemberek érkeztek oda a településünkre, és mikor ráöntötték ezt a nagy volumenű beruházást, akkor azért megijedt, felvette velem a kapcsolatot, hogy vissza kell, ha hazaérkezem, akkor hívjam vissza a vízügyi szakembert, és kedden reggel, ahogy elkezdtem dolgozni, akkor ez is volt a legfontosabb dolgom, hogy a vízügyi szakembert, a Józsefet visszahívjuk telefonon, és akkor említette, hogy most viszik be, és most fogják elbírálni, hogy melyik több opció van, hogy melyik opciót fogják ezt elvégezni nálunk, és ez mellett maradtak, ez mellett a fenékküszöb mellett, amiről kaptam is délután, dél környékén inkább helyesbítenék egy telefonhívást, hogy akkor a szerdai kihelyezett rendkívüli kormányülésen Pakson az atomerőműbe kapok egy meghívást, és az alpolgármester asszonyommal ott részt vettünk ezen a kihelyezett kormányülésen, és nem csak, hogy részt vettünk, hanem ami még én nekem egy nagyon meghitt és egy nagyon jó eső érzés, hogy szót is kaptam. Tehát megkérdezték, hogy tudom-e kezelni, mit tudnak segíteni, van-e valami kérésünk, és mindent meghallgattak, mindent szem előtt tartottak, és próbálták úgy kezelni, hogy a helyiek, a lakosok, azok mind ebből jól jöjjenek ki. Én arra kértem a kormányt, a miniszterelnök urat és a minisztereket ott, hogy legyenek szívesek szem előtt tartani, hogy ez nem egy átlag dunamenti part szakasz. Tehát ezen a part szakaszunkon tudom, hogy egy szerényebb, ezt bevallom őszintén,

0: Tehát nem egy fölfuttatott, nem egy első osztályú kis strand, meg hát persze ez ilyen vadkemping, meg ilyen vadstrand, ahogy mondjam, tehát ilyen, de évtizedek óta alakult ez ki, tehát gyerek korom óta, meg már előtte is ott fürdöttek az emberek, és egy révházból alakult ki egy vendéglátó egység ott azon a partszakaszon, ami hát egyik szemünk, tehát hogy egyik gyöngyszemünk, amire büszkék vagyunk, tehát egyik lábunk Dunaszentbenedeknek, amire támaszkodunk és próbálunk több lábon élni, úgyhogy legyenek szívesek ezt figyelembe tartani, és azt az ígéretet kaptam, hogy ez szem előtt tartják, és még ráadásul a vízügyi szakemberek segítségével tudnak segíteni nekem ezt hivatalos strandá alakítani, tehát én úgy gondolom, hogy ne nagyon jó benyomást kaptam én ott azon a kormányülésen, tehát köszönöm szépen előre is.
1: Vargyas László hozzátette, a település is támogatja a beruházást.
0: Mi is természetesen együttműködünk, minden segítséget megkapnak tőlünk, a katonákkal is maximálisan meg vagyunk elégedve ott, ahogy ez a beruházás most folyik. Természetesen volt az elején már több lakossági jelzés, de minden egyes problémát, ahogy jeleztem az építés vezetőnek, ő mérlegelte és mindent helyre tett, és én másnap már kontrolláltam, felkerestem a lakosokat azokkal a problémákkal, amik esetleg az elején ilyen kisebb problémákról beszélünk, hogy szállópor volt, vagy esetleg nem arra ment a kamion, amerre kellett volna, de ez egy kezdetleges problémák, de az építésvezetővel és a megfelelő személyzetekkel ezt helyretettük közösen, és most azóta működik, épül, és várjuk, hogy ez ennek a gyümölcsét. Én úgy gondolom, hogy ennek a fenék küszöbnek, ez az én gondolatmenetem, ha ez elkészül, megépül, akkor későbbiekben ez végül is ott lesz a meder alján, és magától fogja végezni a dolgát. Tehát most lesz neki egy nagyobb volumenű hangja, egy nagyobb volumenű, nagyobb volumenű hanghatása, zajhatása, amit meg kell élnünk, és át kell küszöbölnünk, de későbbiekben ez már ott a fenéken csöndbe magától teszi a dolgát, tehát hogyha sajnos ezek az aszályos évek, ez az alacsony vízállás ezt kívánja, akkor ez már szépen teszi ott a dolgát, a hűtővíz csatorna bevezetésbe betereli a vizet, és az atomerőmű reaktorai megkapják a megfelelő vízmennyiséget a működéshez, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez az én gondolatmenetemben ez egy jó döntés volt.
2: A Vételkörzet heti helyi hírösszefoglaló magazinja. Heti Körkén.

0: Heti Körkép. A Vételkörzet heti helyi hírösszefoglaló magazinja. Minden vasárnap 11-től délig, itt a Paks FM-en.
1: Civil összefogás indult a Paksi és a Dunaszentbenedeki Duna szakaszon munkálkodó vízügyes szakemberek támogatására. A kezdeményezést Rózsa Bea indította el, aki paksi lakosként rendkívül fontosnak tartja, hogy a paksi fenékküszöb kialakításán folyamatosan dolgozó szakembereket támogassa. Rózsa Bea rádiónknak nyilatkozva a gyűjtés kezdetéről is beszélt.
2: Először az jutott az eszembe, hogy ha nekem kellene ott lent helytállnom a Dunaparton is a homokot nyelve egész nap nehéz fizikai munkát végezni, akkor mi az, ami az én komfortomat növelni, és így jutott eszembe az, hogy mi lenne, hogyha ezeknek az embereknek, akik itt értünk dolgoznak, hiszen az egész országért dolgoznak jelenleg, kapjanak egy kis kedvességet, sósropit, perecet, csokit, műzlit, lényegében olyan termékekre gondoltam, ami izotóniás ital, sóbevitelt segít, és nedves törlőkendőt, hiszen biztosan szükségük van egy kis felfrissülésre ezekben a melegekben és ebben a nagy porban. Így indult, hogy ami eszembe jutott, kiírtam, hogy egy pár terméket vásároljunk, vagy hozzanak hozzánk, és akkor ezt a mi adományunkkal együtt elvisszük. Nyilván az első gondolatom az volt, hogy alapellátmányt kaphat mindenki, majd megkerestem a Tolna hármas országgyűlési képviselőnket, hogy segítsen nekem kontaktot keresni azokkal az emberekkel, akik kantinoztatják az itt dolgozókat. És hát első körben a vízügyeseket kerestük meg, akik személyes kapcsolatfelvétel során is elmondták, hogy mire van szükségük, ami egyébként ugye az embernek eszébe sem jutna, hogy például van közöttük olyan ember, aki diabéteses, cukros, hogy oda hiába visznek olyan izotóniás vagy olyan italokat, ami cukrot tartalmaz, így például személyesen tudunk vinni olyan vízügyesnek. Budapesti, székesfehérvári vízügyesekről beszélgetünk, a paksiak mellett a katasztrófavédelmi szakemberek, a vízirendészet emberei. Így tegnap például éppen így közösen egy helyen tartózkodtunk egyszerre, és úgy vittük le az adománygyümölcsöket, hogy tudjuk őket a személyes és saját kérésüknek megfelelően segíteni. Például ugye vittünk kávét, és akkor mondják, hogy hát ez nagyon szép dolog, de nincs kávéfőző, úgyhogy mentem, aznap beszereztünk kávéfőzőt, cukrot, tejpot, barna cukrot, és így most már reggelente tudnak maguknak például kávét is főzni.
1: Rózsa Bea elmondta, az augusztus 13-ai felhívása óta több mint 800 ezer forintnyi adomány gyűjtöttek össze. Azzal kapcsolatosan, hogy milyen adományokat tudnak továbbítani a Dunán dolgozó szakemberek számára, Rózsa Bea Facebook oldalán lehet további információhoz jutni.
0: Heti Körkép.

0: heti körkép. A Vételkörzet heti helyi hírösszefoglaló magazinja.
1: Az egyhetes kolozsvári Magyar Napok keretében augusztus 20-án este a Heaven Street 7 együttes adott fergeteges koncertet a kolozsvári főtéren a nagy színpadon. A zenekar 10 éve tartotta búcsú koncertjét, azóta kétszer álltak össze, 5 éve és most. A 2026-os évben fennállásának mintegy 30 éves jubileuma alkalmából néhány exkluzív koncert erejéig állt színpadra a banda. A Budapest Park nagy színpadán augusztus elején dübörgött a Heaven Street 7, 20-án pedig a 17. kolozsvári Magyar Napok nagy színpada várta őket. Pálfi Katalin kolléganőnk a kolozsvári főtér egy kávézójában ült le beszélgetni a koncert előtt a zenekar két tagjával, Németh Róbert basszusgitárossal és a paksi dobossal Orbán Gyulával.
2: Itt vagyunk Kolozsváron, a főtéren, ahol napokban zajlik a Magyar Napok. És hát ki mást köszönthetnék itt a főtéren, mint a Heaven Street 7 egyik paksi tagját, Orbán Gyulát. Este ugyanis koncert lesz.
3: Hát a Magyar Napokon először vagyunk, de amúgy mi nagyon sokat jártunk Erdélybe, és nagyon is szerettünk Erdélybe járni. Hát a zenekar effektív nem létezik már 10 éve, csak most ezzel a nyárra 3 koncertet összehoztunk, és az utolsó az úgy sikerült, hogy itt Kolozsváron sikerült a Magyar Napokon játszani, amit a várakozással várunk.
2: Milyen érzés ide jönni? Gyula nem egyedül ül itt mellettem, ugye, vagy velem?
4: Én Németh Róbert vagyok. Milyen ide járni? Hát 27 éve voltunk itt először. Egyébként pont érdekes, hogy ezt szóba hoztad, mert eljön ma az a barátunk, aki székelyföldi barátunk, aki először hívott minket ide. Mondjuk, hogy Székelyföldre hívott minket játszani egyetlen így a határnak erre az oldalára. És annak idején ez mindig ilyen különlegesség volt, mert egyrészt számunkra is ilyen feltérképezendő hely volt Erdély, Székelyföld. Tehát volt egy ilyen személyes érdekessége is ennek. Előtte egyikünk se járt ide ilyen túl sokat. Másrészt a kezdetektől azt éreztük, meg még most is, hogy mindig van egy ilyen extra figyelem vagy kedvesség, mondjuk ilyen kis Magyarországra jövő zenekarok irányába. Tehát ez itt mindig volt valami plusz, amikor játszottunk a fogadtatásba is, ahogy velünk itt eljártak, vagy ahogy vendégül láttak minket, szóval ez mindig jó volt, mindig különleges volt, és most, hogy mondjuk van egy ilyen párkoncertes, ilyen ideiglenes újra együtt zenélés, ezen belül meg eleve maga ez, hogy újra játszunk együtt, az magában már extra, és akkor ezen belül, hogy eljövünk Kolozsvár, az meg még így, még inkább különlegessé teszi.
2: Lehet, hogy buta kérdés, nem tudom, de majd eldöntitek ti. Nincs buta kérdés, köszönöm szépen. A repertoár, az mi lesz itt Kolozsváron, a Magyar Napokon? Tehát, hogy készültetek erre így külön?
4: Hát külön nem készültünk, nagyjából egyébként az lesz a repertoár, ami a Budapest Parkban is volt, egy picit talán rövidebb, mert itt annyi időnk nincs játszani, mint ott volt, de nagyjából ugyanaz. De akik itt látnak minket, azok valószínűleg ott nem láttak minket, tehát nekik ez újdonság lesz. Olyan értelemben nem lesz újdonság, hogy természetesen a legismertebb HS7 számokat válogattuk össze azokkal, amik talán nem a legnagyobb slágerek, de a közönségünk számára viszont fontos számok, meg nekünk is.
3: Szumázva egy ilyen slágerparádé lesz egyébként, legalábbis azzal igyekszünk kedveskedni a nézőknek.
2: 10 év kihagyás volt, ugye, ahogy említettétek. Mi hozta ezt, hogy kell 10 év után megint egy ilyen kis sorozatot csinálnatok?
3: Végülis ez egy ilyen jubileumi év, mert ez körülbelül kb. 30 egyébként ennek a turnénak az a cím, hogy kb. 30, mert igazán mi se tudjuk, hogy mikor kezdtük az egészet, de a nagyságrendben kronológiai az így van, hogy ilyen 30 éves a zenekar, és ezt igyekeztünk így megünnepelni.
2: Neked mit jelent, Gyula, a zenekar? Meg egyáltalán az elmúlt 10 év alatt mennyire, hogy mint hiányzott?
3: Nekem nagyon sokat jelentett, tehát nyilván 25 évet együtt töltöttünk, jóban, rosszban, ami igazán nem nagyon lehet átugrani, meg az egész az embernek az élete ez volt hozzáfűzve. Nyilván egy nagy törés volt, meg egy űr volt, amikor abba hagytuk, de hát nyilván ez már azért kicsit az időmúlásával már azért nem olyan fájó, mint amikor abba hagytuk, de ezek az alkalmak viszont nagyon jók, hogy ezt a pár alkalmat így együtt meg tudjuk csinálni.
2: Látjátok-e, mi lesz 10 év múlva? Lehet-e esetleg egy hasonló? Vagy pedig akár sűrűbben is?
3: Igazán egyet megtanultuk, hogy nem mondjuk azt, hogy soha. Egyébként ezzel szerintem benn van a válasz, nem tudjuk egyébként. Tehát nincsenek ilyen tervek, de nem zárkozunk el semmit a jövőben.
4: Hát én azt sem tudom, mi lesz fél év múlva, tehát olyan világban élünk, hogy azt se lehet tudni, mi lesz 2 hónap múlva. Ez a mostani se ilyen betervezett, tehát hogy nem az volt, hogy megbeszéltük, nem tudom, 5 évvel ezelőtt, hogy 5 év múlva újra koncertezni fogunk, szóval ez, és ugye 5 évvel ezelőtt volt már egy ilyen összeállós kör 2021-ben, és az is valahogy úgy, így kiforogta magát a helyzet, hogy jubileum is volt, meg valahogy így az egyre keményebb.
2: Szóval, hogy igen, ez a háttérzene, a próba.
4: Igen. Szóval, hogy ebben a zenekarban általában nem ilyen nagyon sarkos marketing tervek készültek régen sem, meg most se, ami lehet, hogy hátrány, de talán bizonyos tekintetben inkább előny. Valahogy amikor úgy állnak a csillagok, akkor állunk össze. Amikor felosztottunk utána, nyilván a közönség meg a szakma is regisztrálta, hogy a zenekar nincs már, és aztán ahogy teltek, múltak az évek, jöttek ilyen kérdések, na mégis mikor, nem lehet, hogy játszotok-e esetleg megint, közönség részéről, így szervezők részéről, és ezt egy pár évent ez valahogy így összesűrűsödik, és akkor játszunk. Simán lehet, hogy nem tudom, még lesz ilyen, bármi lehet.
2: Hát legyen, még nagyon fiatalok vagytok. Gyula, az elmúlt években elszakadtál-e a zenétől, a zenéléstől? Vagy hogyan teltek az elmúlt évek, ugye a Heaven Street 7 nélkül?
3: Az aktív zenéléstől igen, de amúgy a zenéléstől magától nem, mert ettől nem lehet, ezt nem lehet így egyik napra másikra bajni, és nem is akarom nyilván. Nekem ez egy ilyen terápia egyébként. Zenélés nekem egy ilyen orvosság, bármilyen bajom van, vagy ilyesmi. Mindig ebben tudtam menekülni, és ez abszolút feltölt. Tehát gyakorlatilag játszom, ilyen pakson is van, ilyen egy-két zenekar, még beugrom. Tehát így ilyen hobbi, erős hobbi szinten nyomom.
2: Este jó koncertezést kívánok nektek. A főtér tuti, hogy tele lesz, de én úgy gondolom, hogy ha meg tudjuk beszélni majd, akkor akár élőben is bejöhetnél a rádióba, és mondjuk beszámolhatnál arról, hogy milyen volt itt a hangulat, és milyen volt a záró koncertetek itt Kolozsváron.
3: Jó, nagyon szépen köszönöm, nagyon szívesen, és köszönöm, hogy eljöttetek.
0: Heti körkény.

0: Heti körkép.
1: Már nagy hagyomány Pakson a Roma nap. Az Ürgemezőn augusztus 15-én szombaton tartották az idei Roma napot. A szervező Paksi Roma Nemzetiségi Önkormányzat sokféle programmal kedveskedett a résztvevőknek. A délelőtti órákban főzőverseny volt, melyre 15-en neveztek. Györgye Mátyásné Kati benevezett a főzőversenyre, lecsós káposztájával pedig a második helyezést érte el.
2: Kati, délelőtt főzőverseny is volt a mai nap folyamán. Milyen étkek készültek, és te mit csináltál?
3: Mert volt többféle, volt babbujás, pörköltek voltak, én lecsós káposztát főztem.
2: A lecsós káposztának milyen hagyománya van a családotokban, állatok?
3: Hát mi szeressük ezt a lecsós dolgokat, mindenféle parancsom, paprikát, mindenbe teszünk szinte, úgyhogy szeressük mi.
2: A lecsós káposztádnak mi volt ma a titka, mert ha jól tudom, második helyezett lettél.
3: Igen. Hát

0: nem segítette a káposztát, összevágni, mert sajnos reggel elvágtam az ujjamat, de a kenyeret az még be tudtam dagasztani, utána vágtam el az ujjamat, ő segített a káposztát összevágni végül is, meg a húst, az oldalas.
1: Gondolom a család kóstolta akkor a finom étkedet.
0: Igen, hát többen ettek itt, nem csak a család, baráti társaság, úgyhogy még maradt is belőle egy kevés, még jönnek majd.

0: tésztával, ilyen sarkos romás gyúrt tésztával főztem.
1: Mi a legromásabb étel?
0: Romák azok szeretik az ilyen lecsós dolgokat, a lecsót. Mondjuk mi, én azt csinálok lecsót, én csinálok hozzá nokedni. Mi úgy esszük, legalábbis.

0: legkönnyebb étkek, ha jól veszem ki a szavaidból.
1: Mi nagyon sok halat eszünk. Mi szeressük a halat, hetente kétszer-háromszor eszünk vagy halásznét, sült halat, mi nagyon szeretjük. Szerettem is csinálni én is, a férjem is. Úgyhogy nekem minden vágyam az, hogy egyszer legyen nekünk egy olyan, hogy egy éttermet tudnánk csinálni, romás ételekkel és ilyen halas dolgokkal sütni, főzni.
0: Egyébként hány induló volt? Hányan főztek, azt tudod?
1: 14 vagy 15-en.
0: Kik zsűriztek?
1: A Szilvási Pisti, az alpolgármester úr volt, a harmadikat azt nem tudom ki volt.
0: Gratulálok a második helyhez neked, és akkor további jó bulizást, mert itt ma most délután este koncertek lesznek, illetve már javában zajlanak.
1: Igen, köszönjük szépen.
0: Melyiket várod egyébként a legjobban a délután folyamán?
1: Hát most ezek után jön a Leila, a Roland, mi mindegyiket szeretjük, szoktuk is hallgatni őket otthon. Ezt a Gucci-t nem ismerem, aki most van, de ő is jó tetszik.
2: Délután koncertek vártak mindenkit a Paksi Roma napon. Fellépett a Faddi Gömbi, Kispere, a Zombai és a Szexárdi tánccsoport, de koncertet adott Gucsika, Kóródi Józsi, Leila és a Paksi fiúk. Nyisztor Roland pedig hajnalig adta a talpalávalót. A Nagydorogi Zsolnai Zoltán is zenél, mint mondja, mindenki ismeri őt.
3: Én vagyok a Nagydorog Róla, Zsolnai Zoli, a gólya, a Dorogi Zoli. Nagyon szépen köszönöm a Roma önkormányzatnak ezt a műsort, hogy ilyen szép műsort csináltak, kulturálisan, szépen, normálisan megcsinálták ezt az egész sztorit. Nagyon szépen köszönöm az egészre.
0: Melyik program volt az, amelyik a legjobban tetszett?
3: Mindegyik jó volt. Mindegyik nagyon tetszett, az egész sztori nagyon tetszett, az egész nap. Itt vagyok reggelóta. Én csak a zenészeket hallgattam, mert én is zenész vagyok. 40 éve muzsikálok.
0: Zenei produkciók itt most délután. Melyik az, amelyikre azt mondod, hogy mindenképpen szeretnéd megnézni, drágán meghallgatni?
3: Drágán nem tudok különbséget tenni köztük, mert mindegyik gyerek ismernek. Én mindegyik gyereket ismerem. Én muzsikáltam már minden az öregperével, a gyerekperével. Aki hallja, a cikáját, tudják, hogy ki vagyok.
2: Heti körkép. Ennyi volt a heti körkép, műsorunk végéhez értünk. Legközelebb jövő vasárnap érkezünk heti hírösszefoglaló magazinunkkal. Addig is hallgassátok a legfrissebb híreket a Paks FM-en. Az elmúlt egy órában Tokai Róbertet hallottátok. További jó rádiózást mindenkinek.
4: Ez volt a heti körkép. A Vételkörzet heti helyi hírösszefoglaló magazinja. Minden vasárnap 11-től délig itt a Paks FM-en.
5: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.

0: mindjárt folytatjuk a Best of órával. Reklám.
1: A hét mindennapján már non-stop nyitvatartással vár a Solti Kurta Kocsma büféje. Isteni szendvicsek, remek frissítők, finom kávé, éjjel-nappal Solton a Kecskeméti út 72 szám alatt. Térj be hozzánk! Solt Kurta büfé.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Újabb munkálatok kezdődnek Romániában a csernavodai atomerőmű hűtő vízellátásának biztosítására. A Duna alacsony vízállása miatt a szomszédos országban is sürgős beavatkozásokra van szükség a folyamatos energiatermelés érdekében. Az MTI tájékoztatása szerint Romániában újabb hidrotechnikai és mederkotrási munkálatokat indítanak el a Duna csernavodai szakaszán. A lépésre azért van szükség, mert a tartósan alacsony vízállás veszélyezteti a csernavodai atomerőmű blokkainak hűtő vízellátását. A román hatóságok és a szakemberek folyamatosan dolgoznak a Dunameder megfelelő mélyítésén és a vízkivételi művek biztonságos működtetésén, hogy elkerüljék a termelés korlátozását vagy a blokkok leállítását. A munkálatokat a hidrológiai helyzet alakulásához igazítva végzik a Duna érintett szakaszain. Újabb mérföldkőhöz érkezett a paksi atomerőmű termelésének helyreállítása, megkezdődött a hármas blokkban működő turbina visszakapcsolása, és a tervek szerint szerdára ismét elérheti teljes kapacitását a létesítmény. Az MTI tájékoztatása szerint Magyar Péter miniszterelnök szombat este a helyszínről élőadásban jelentette be, hogy elérkeztek a hármas blokk hatos számú turbinája visszakapcsolásának utolsó, leglátványosabb szakaszához. A kormányfő elmondta, a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt leállított egységek közül a harmadik turbina a Duna emelkedő vízszintjének és a folyómederben épülő fenékküszöbnek köszönhetően indulhat újra. Innentől kezdve folyamatosan kapcsolják vissza a fennmaradó egységeket, így az atomerőmű a tervek szerint szerdára visszanyerheti teljes 2000 megawattos névleges kapacitását. A bejelentésben elhangzott az is, hogy a Duna bal oldalán épülő fenékküszöb már 250 méter hosszú, és jelenleg legalább 20 cm-rel emeli meg a vízszintet. Ez garantálja, hogy az atomerőmű egy esetleges újabb apadás esetén is biztonságosan üzemelhessen. A klíma sorsára az ember viselkedése hatást gyakorol, és az ember viselkedése attól függ, hogy miben hisz, kitől várja a boldogságát. Ezt Lenkei István református lelkész nyilatkozta augusztus 20-án a Nemzeti Ünnep alkalmából rendezett ünnepi megemlékezésen és kenyérszentelésen a Jézus Szíve katolikus templomban. Az egyházi vezető szerint Jézusban és nem a túlfogyasztásban, valamint az állandó gazdasági növekedésben kell megtalálni a boldogságot, ami hosszú távon a környezet számára is előnyös változásokat jelentene.
3: Illés proféta idejében szörnyasszály sújtotta Izrael népét, és a proféta abban jelöli meg ennek az okát, hogy a nép elfordult az Istenétől, és hogy bálványokat követnek. És ez a lelki összefüggés, ez talán a ma nagyon racionalista emberének furcsa lehet, hogy miköze van a kettőnek egymáshoz, de a valóság az, hogy a klímának a sorsára az ember viselkedése hatást gyakorol, és az ember hogy viselkedik, az pedig azon múlik, hogy mit hisz, kiben hisz, kitől várja a boldogságát. És amíg a mai hedonista társadalom a túlfogyasztástól, habzsolástól, állandó gazdasági növekedéstől váltja a boldogságot, addig kizsigereli a földet. Ezért én azt gondolom, hogy nekünk is Jézusban kell megtalálnunk a boldogságunkat, és akkor tudunk a földdel, a természettel, a környezettel is úgy bánni, hogy harmóniába leessünk, és ne kizsigereljük, hanem gyógyítsuk a környezetünket, hogy még a gyermekeinknek és unokáinknak is tudja majd adni a termőerejét.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
2: Bajnokit játszott péntek délután a Paksi FC. Ahogy arról korábban rádiónk is beszámolt, a Paksi NB1-es futballcsapat 2-0-ás győzelmet aratott hazai pályán az Újpest együttese ellen. A találkozót Windecker József, a Paks első gólját szerző játékosa is értékelte a klub weboldalán is olvasható nyilatkozatában. Először is köszönöm a gratulációt. Nem tudtam, hogy ez a 200. Paksi meccsem, de örülök, hogy ilyen emlékezetesre sikerült. A gólom után a pályán az Újpest szurkolói iránti tiszteletből nem örültem. A győzelemnek nagyon örülök, hiszen nagyon kellett ez már nekünk. Az előző Puskás elleni meccsen egy megnyert mérkőzésen maradtunk pont nélkül, így nagyon fontos volt, hogy bárhogyan is, de nyerjünk. Boldog vagyok, hogy sikerült, fogalmazott Windecker József a lefújás után. A PFC a következő fordulóban a Nyíregyháza otthonában játszik majd bajnokit jövő szombaton.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most következik a Best of Star. Egy óra egy előadóval, a legnagyobb slágerekkel és ritkán hallott felvételekkel.
4: Justin Timberlake, amerikai énekes, dalszerző és színész. A pop hercegeként szokás hivatkozni rá, hiszen minden idők egyik legnagyobb lemezeladási mutatóját tudhatja magáénak. Pályája az NSYNC-ben kezdődött a 90-es években. Hatalmas megasikerek után 2002-ben a formáció feloszlott, köszönhetően részben Justin saját felívelő csillagának, de főként a fiúbandák csökkenő népszerűségének. Michael Jacksonnal közös duettjük után az énekes magabiztosan kezdett szóló karrierébe. R&B-s, klasszikus hip-hopos vibe-jai 7 perc alatt megnyerték a közönséget, megkerülhetetlen ikont faragva Justinból. 2003-ban Christina Aguilera-val indult közös turnéra, duettezett Janet Jacksonnal, kollaborált Snoop Dogg-gal, Madonnával, és ugyan botrányok is övezték a sikereit, de a Grammy első sem maradhatott el. A 2000-es évek korszellemét kiválóan reprezentáló lendületes és szexi popdalok azóta se kerülhettek le a kereskedelmi rádió playlistjeiről. Az évtized végére túl néhány stúdióalbumon Justin némileg ki is égett a könnyű zenei bizniszből, áttért másik nagy kifejező eszközére, a színészetre. Számos drámai szerepe mellett, ezekből kiemelkedik a 2006-os Atomsúlyos Alfadon című filmben látható alakítása, animációs filmek karaktereit is szinkronizálta párszor, illetve szívesen vett részt vicces sketchekben. 2012-ben tért vissza a zenéléshez, koncertezett a washingtoni Fehérházban, írt a dalokat Beyoncé-nak, filmzenét szerzett, és persze a lemezek sem maradtak el, miközben energikus, szuggesztív élősókon tárta és tárja a nagy közönség elé ellenállhatatlan popszámait.

Justin Timberlake napjainkban is aktív, 6 stúdióalbum és látványos megaturnék egész sorozata után se gondolkodik a leálláson, annak ellenére sem, hogy tavaly Lyme-kort diagnosztizáltak nála. Az energiáját saját bevallása szerint még a fájdalmas testi tünetek se tudják semlegesíteni. A mai Best of Start egy NSYNC dallal zárom, ez Justin popzenei párharca a legendás Michael Jacksonnal, a 2001-es Gone.

0: Ez volt a Best of Star. Egy óra egy előadóval, a legnagyobb slágerekkel és ritkán hallott felvételekkel. Minden vasárnap déltől egyig a Pax FM-en. Mindjárt folytatjuk a Star Portréval. És most következik a Pax FM hírek napi hírösszefoglalója. A vételkörzet legfontosabb eseményeiről.
1: Kellemes napot mindenkinek! 2026. augusztus 23-a vasárnap 13 óra van. A mikrofonnál Tokai Róbertet halljátok. Jönnek a hírek a Pax FM-en. Megkezdődött a Paksi Atomerőmű 3-as blokkjának újraindítása. A mohácsi csatára emlékeznek meg a jövő héten Pakson is. Megnyerte első edzőmeccsét az ASE. Már is jövök a részletekkel.
0: Paks FM hírek.
1: Újabb mérföldkő érkezett a Paksi atomerőmű termelésének helyreállítása, megkezdődött a 3-as blokkban működő turbina visszakapcsolása, és a tervek szerint szerdára ismét elérheti teljes kapacitását a létesítmény. Az MTI tájékoztatása szerint Magyar Péter miniszterelnök szombat este a helyszínről élőadásban jelentette be, hogy elérkeztek a 3-as blokk 6-os számú turbinája visszakapcsolásának utolsó, leglátványosabb szakaszához. A kormányfő elmondta, a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt leállított egységek közül a 3. turbina a Duna emelkedő vízszintjének és a folyómederben épülő fenékküszöbnek köszönhetően indulhat újra. Innentől kezdve folyamatosan kapcsolják vissza a fennmaradó egységeket, így az atomerőmű a tervek szerint szerdára visszanyerheti teljes 2000 megawattos névleges kapacitását. A bejelentésben elhangzott az is, hogy a Duna bal oldalán épülő fenékküszöb már 250 méter hosszú, és jelenleg legalább 20 cm-rel emeli meg a vízszintet. Ez garantálja, hogy az atomerőmű egy esetleges újabb apadás esetén is biztonságosan üzemelhessen. A klíma sorsára az ember viselkedése hatást gyakorol, és az ember viselkedése attól függ, hogy miben hisz, kitől várja a boldogságát. Ezt Lenkei István református lelkész nyilatkozta augusztus 20-án a Nemzeti Ünnep alkalmából rendezett ünnepi megemlékezésen és kenyérszentelésen a Jézus Szíve katolikus templomban. Az egyházi vezető szerint Jézusban és nem a túlfogyasztásban, valamint az állandó gazdasági növekedésben kell megtalálni a boldogságot, ami hosszú távon a környezet számára is előnyös változásokat jelentene.
2: Illés proféta idejében szörnyasszály sújtotta Izrael népét, és a proféta abban jelöli meg ennek az okát, hogy a nép elfordult az Istenétől, és hogy bálványokat követnek. És ez a lelki összefüggés, ez talán a ma nagyon racionalista emberének furcsa lehet, hogy miköze van a kettőnek egymáshoz, de a valóság az, hogy a klímának a sorsára az ember viselkedése hatást gyakorol, és az ember hogy viselkedik, az pedig azon múlik, hogy mit hisz. Kiben hisz, kitől várja a boldogságát. És amíg a mai hedonista társadalom a túlfogyasztástól, habzsolástól, állandó gazdasági növekedéstől várja a boldogságot, addig kizsigereli a földet. Ezért én azt gondolom, hogy nekünk is Jézusban kell megtalálnunk a boldogságunkat, és akkor tudunk a földdel, a természettel, a környezettel is úgy bánni, hogy harmóniába leessünk, és ne kizsigereljük, hanem gyógyítsuk a környezetünket, hogy még a gyermekeinknek és unokáinknak is tudja majd adni a termőerejét.
1: A mohácsi csata 500. évfordulójára emlékeznek Pakson kedden délután 5 órától. A Paksi Városi Múzeumnak helyt adó Deákház udvarán emléktáblát avatnak a jeles évforduló alkalmából. Az ünnepi eseményen Barnabás István paksi alpolgármester avató beszédét, valamint Lengyel Róbert Siófokváros polgármesterének emlékező gondolatait hallgathatják meg a résztvevők. A műsorban közreműködik Szabó Dávid énekes gitáros, a megemlékezést pedig a tábla avatása és koszorúzás zárja. A program ezt követően a múzeum emeletén tudományos előadásokkal folytatódik. Dr. Négyesi Lajos ezredes, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense a mohácsi csata részleteit mutatja be, míg Dr. K. Német András, a Vosinszky-Mohr Múzeum régész főmúzeológusa Paks mohács előtti és utáni történetébe avatja be az érdeklődőket. Az emléktábla avatásra és az azt követő előadásokra minden megemlékezőt szeretettel várnak kedden délután 5 órától a Paksi Városi Múzeum udvarán.
0: Paks FM hírek.
1: Különleges vendégeket fogadtak Szekszárdon az augusztus 20-ai ünnepi közgyűlést követően, számolt be Facebook oldalán Berlinger Attila polgármester. A Városházán a posztumusz díszpolgári címmel kitüntetett DNS Valéria leszármazottait köszöntötték. Szekszárd az államalapítás ünnepén posztumusz díszpolgári címmel tisztelgett a városban született, nemzetközi hírű matematikus, esztéta és filozófus DNS Valéria életműve előtt. Az ünnepi közgyűlést követően dr. Fusz György alpolgármester a Városháza dísztermében személyesen fogadta a tudós unokáját, DNS Balást, valamint az Egyesült Államokból érkezett dédunokáját, Harry DNS-t. A találkozón jelen volt dr. Klein Sándor és Kis Julianna is, akik hosszú évek óta gondozzák a szekszárdi származású filozófus szellemi örökségét. A városvezető kiemelte, büszkék DNS Valéria határokon átívelő munkásságára és kiemelt kötelességüknek érzik, hogy emlékét a jövő nemzedékek számára is megőrizzék. A tudós portréja hamarosan elfoglalja méltó helyét a Városháza dísztermében, szekszárd díszpolgárai között, mondta Berlinger Attila. Több helyszínen is lehet vért adni a jövő héten Tolna vármegyében. Hétfőn Szekszárdon a területi vérellátó központban lesz véradás reggel 8 órától délután 5 óráig. Kedden Faddon a művelődési házban lehet majd vért adni délután 2 és 5 óra között. Szerdán a Dunaföldvári Művelődési Házban szerveznek véradást a szakemberek délelőtt 10:30-től délután 17:30-ig. Csütörtökön Dombováron a transzfúziós osztályon várják majd a véradókat reggel 8 órától délután 3 óráig. Végül pénteken ismét a szekszárdi területi vérellátó központban lehet majd vért adni reggel 8 órától délután 2 óráig. A véradásokra mindenki vigye magával személyigazolványát, lakcímkártyáját és tajkártyáját.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
1: Bajnokit játszott péntek délután a Paksi FC. Ahogy arról korábban rádiónk is beszámolt, a Paksi NB1-es futballcsapat 2-0-ás győzelmet aratott hazai pályán az Újpest együttese ellen. A találkozót Windecker József, a Paks első gólját szerző játékosa is értékelte a klub weboldalán is olvasható nyilatkozatában. Először is köszönöm a gratulációt. Nem tudtam, hogy ez a 200. Paksi meccsem, de örülök, hogy ilyen emlékezetesre sikerült. A gólom után a pályán az Újpest szurkolói iránti tiszteletből nem örültem. A győzelemnek nagyon örülök, hiszen nagyon kellett ez már nekünk. Az előző Puskás elleni meccsen egy megnyert mérkőzésen maradtunk pont nélkül, így nagyon fontos volt, hogy bárhogyan is, de nyerjünk. Boldog vagyok, hogy sikerült, fogalmazott Windecker József a lefújás után. A PFC a következő fordulóban a Nyíregyháza otthonában játszik majd bajnokit jövő szombaton. Magabiztos győzelemmel kezdte meg a felkészülési mérkőzések sorát az Atomerőmű SL férfi kosárlabda csapata. Ivica Skellin együttese a másodosztályú PVSK Panthers csapatát fogadta tegnap este az ASE csarnokban. A 12 napja edzésben lévő paksiaknál már bemutatkoztak az új légiósok, köztük a visszatérő JJ Chandler és Yasin Joseph, valamint a 40 perc alatt 20 pontig jutó Clarence Daniels. A válogatott edzőtáborában tartózkodó Benke Szilárdot nélkülöző ASE az első negyed szoros játéka után a második játék részben robbantott, egy 9-0-ás rohammal és Révész Ádám látványos zsákolásaival 30 pont fölé növelte az előnyét. A fordulás után a Pécs már nem tudott közelebb férkőzni a hazaiakhoz, így az Atomerőmű SE végül fölényes 95-65-ös győzelmet aratott első nyári edzőmeccsén. A paksi kosarasok legközelebb újabb felkészülési találkozón csiszolhatják tovább formájukat a bajnoki rajt előtt. Ezek voltak a hírek a Paks FM-en, egy óra múlva ismét találkozunk.
0: Ezek voltak a Paks FM hírek. Napi hír összefoglaló a vételkörzet legfontosabb eseményeiről. Minden nap 13 órakor a Paks FM-en. Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek.
3: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.

0: A Star Portrait most következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Star Portrait. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Volt már olyan pillanat az életedben, akár egy olyan óra, amikor valami annyira megrázott, hogy egyszerűen nem tudtad az élet létezésedet
2: soha
1: örömként.
2: Soha.
3: Dan Csanna Mari, énekes, színész.
1: Ez jó?
2: Nem, elkeseredett pillanataim voltak, vagy...
1: De élni akkor is akartál
2: ja, élni,
1: mindig.
2: Biztos ez egy egyéniség, vagy egy jellemnek a kérdése, de én az, hogy feladjam, egy perc soha meg nem fordulna a fejembe. Mm-hmm. És nem is gondolok erre, hogy én lemondjak arról a sok jóról, ami rám vár.
3: Erdőhegyi Brigitta, énekesnő.
4: 2021-ben volt egy ilyen személyes élmény, amikor fél éven belül vesztettem el 3 hozzám közel álló embert. És csak oda tudtam kiukadni, hogy hiába döglök bele ebbe a fájdalomba, mélyebbnek érzem és korlátlanabbnak a szeretetet, ami összeköt azzal az emberrel, akit elveszítettem. Ez szerintem egy óriási szellemileg is és lelkileg is ez a megközelítés, tud adni egy olyan erős, stabil kapaszkodót, amitől tovább tudok menni.
2: Most vegyünk egy olyan helyzetet, vagy egy olyan esetőséget, hogy idősebb vagyok, és van egy halálos betegségem, de az orvosok azt mondják, hogy van az az 1%, ami hát lehet, hogy megmenti az életemet. Én biztos, hogy abba kapaszkodnék, abba az 1%-ba. Hogyha egy beteg ember azt mondja, hogy már pedig én meg akarok gyógyulni, és képes vagyok rá, és van hitem Isten felé, vagy afelé, hogy én meg fogok gyógyulni, akkor ez biztos elősegíti a szerveinek, vagy a szervezetének a gyógyulását. Nyilván, hogyha egy baleset történik, akaratunkon kívül nem mi okozzuk, hanem egy balesetnek vagyunk az áldozatai, akkor, és mit tudom én, kómába kerülünk, akkor nyilván ott Isten kezében vagyunk. Tehát az a döntés már nincs a mi kezünkben, az már a jó Isten kezében van. De szerintem az biztos, hogy az elme, a gondolat az segíti azt, hogy mi meddig élünk és hogy élünk.
0: Star Portré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
5: Paks FM.

0: FM.
1: Boks FM.
2: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
3: Mírai Kata, színésznő, coach.
4: Az én nagymamám mindig azt mondta, hogy az ember addig él, amíg kíváncsi. Amíg dolga van. És 96 évesen ment el, és nagyon sokszor elmondta már ilyen 90 fölött, hogy jaj, Katikám, én már nagyon mennék. Nagyon mennék, de annyira látnám még a gyerekedet. És amikor én terhes lettem, akkor ő volt az első, akinek elmondtam, mert féltem, hogy nehogy ne élje meg azt, hogy ez a gyerek megszülessen. És nagyon az elején elmondtam neki, de mondtam neki, hogy figyelj, anyuéknak még nem mondom meg. És utána alakult az életem, és sokat dolgoztam még ott az elején, és amikor hazamentem, akkor előtte az anyám elmondta neki, hogy hát a Kata terhes, és mondta, hogy hát tudom. És honnan tudja, édesanyja? Hát nekem elmondta. És nem tetszett elmondani? Nem, kisfiam. És amikor megszületett a fiam, akkor fölhívott telefonon, és megkérdezte, hogy gyerek? És mondtam, hogy igen, tehát ez a fiú. És mondta, hogy minden rendben van vele? Minden. Egészséged? Igen. Mekkora? Elmondta neki. Szopik? Igen. Jó. Szeptember 20-án született meg a fiam, a nén nagymamám november 15-én ment el, és annyit mondott, amikor megszületett, hogy akkor most már elmehetek. Most már elmehetek.
2: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
1: Ez a Paks FM.
5: Miért keresem máson a bőröd illatát? Az a könycsepp az arcomra még mindig visszajár. Elteltek a hónapok lassan egy év, és azt mondták, az idő

0: Rock FM.
1: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
2: Kilépő pontokon, az életből való kilépő pontokon van lehetőség szerinted kérni mondjuk időt nekünk, amikor mi vagyunk azok, akik lépünk ki, akkor el tudsz olyat képzelni, hogy van lehetőség arra, hogy az ember még akarjon maradni, és el tudod képzelni, hogy ez az akarás, ez még adhat plusz időt?
3: Én szeretek alázatos lenni abban, hogy én azzal is hajlandó vagyok megbarátkozni, hogy nem biztos, hogy mindenben van szabad akaratom.
4: Erdőhegyi Brigitta, énekesnő.
3: Tehát lehet, hogy egyszerűen a sorsomban néha tanúsítani kell azt az alázatot, hogy én valaminek a része vagyok, ugye ez a mikro-makrokozmosz élmény, hogy én vagyok a mindenségben, a mindenség bennem, de ez azt is feltételezi, hogyha össze vagyok kapcsolódva másokkal, és nekem vannak helyzeteim megírt, sorsszerű szerepeim emberek életébe, és nekem is. Tehát ez egy kölcsönös társasjáték. Akkor nem tudom, hogy mindig van-e benne szabad akarat. Tehát én azt gondolom, hogy ezt érdemes alázattal kezelni, és ehhez sem feltétlenül ragaszkodni.
2: Egy picit nem olyan ez, mint a gyógyulás, hogyha az ember mindenképpen szeretne, nem engedi el az ember. Én maradnék, megküzdök azzal, nem tudom mivel, akkor nem úgy van, hogy egy kicsit akkor, mintha még több erő tartaná őt itt. Ha pedig az ember elengedi, hogy akkor engedem, hogy akkor történjen ez, hogy ha menni kell, akkor megyek, akkor pedig már csúszik is ki az ember.
3: Kérdés, hogy mivel szolgálja leginkább a saját és a környezete fejlődését? Tehát, hogy nem tudom, hogy minden helyzetben ez a hozzáállás az, ami működik, vagy lehet, hogy van olyan szituáció, amikor hátra kell lépni.
2: Hol szűnik meg a szabad akarat?
3: Ez szerintem egy olyan kérdést veszegettünk, ahol előkerül az szerintem, hogy mennyire tudom harmóniába tartani azt, hogy oké, én legyek én az életem kormány rúdjánál, de tudjam azt, hogy valaminek a része vagyok. Azt mondják egyébként, hogy nem lehet hibázni, mert soha nincs véges, minden végtelen, és nem fejezünk be semmit, mert folytatjuk valahol, valamikor. Minden végtelen.
1: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Paks FM. Összeköt.
1: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
2: A kezdet és a vég nem a mi dolgunk, ami a kettő között van, az a mi felelősségünk.
3: Mírai Kata, színésznő, coach.
2: Az én apukám, ő vadászott. És az én apám úgy nőtt föl, hogy ez a vadgazdálkodás, ez az ő életének a része volt. És imádtam, rajongtam az apámért, nem a vadászatért, hanem azért a szellemiségért, amit ő képviselt ebben. Tehát a fácán keltető, az élőnyúl befogás, a télen kijárni a szóróra és etetni a vadat, hogy ez egy felelősség teljes dolog volt az én életemben. És már letettem az elméleti vizsgát, amikor az történt, hogy hát ilyen 16-17 éves lehettem, volt egy művészeti alkotó telep, ahol szobrászok meg festőművészek voltak, és én oda rendszeresen kijártam segíteni mindenfélét, egy konyhán, hozni-vinni dolgokat, bevásárolni, stb. És volt egy Ilonka néni nevű gondnok, akinek volt egy nagy varburgja, és egyszer csak megérkezett Ilonka néni éjszaka, és azt mondta, hogy jaj, Katika, ha nagyon nagy baj van, elütöttem egy őzikét, és benn van a csomagtartóba, hogy fel kellene hívni az édesapját, hogy most mi legyen. Mert ő volt a vadásztársaságnak a gazdasági vezetője. És akkor így felhívtam apámat, vonalas telefonon, éjszaka, és mondtam, hogy mi legyen. És azt mondta, hogy hát figyelj, túl vagy az elméleti vizsgán, ugye? Mondtam, igen. Az elméleti vizsga az ugye a vadakról, mikor lehet vadászni, milyen egyéb dolgaid vannak, és ezek is hozzátartoznak. Tehát nem csak a fegyverismeret. És azt mondta az apám, hogy él az őz? És mondtam, hogy nem tudom. Azt mondja, jó. Akkor menj ki, nézd meg. Nálad van a vadásztőröd? Igen. Akkor két dolgot tehetsz. Megvárod, hogy kiszenvedi magát, vagy megadod neki a kegyelemdöfést. Amiért én ezt elmeséltem, ezt az egész történetet, az, hogy másnap az apám megkérdezte, hogy mit csináltam. Mai napig megérint ez a dolog. Tehát, hogy ez egy nagyon nehéz pillanat, de mégis vízválasztó volt az életemben. Mert azt mondta az apám, hogy addig, amíg nem hal meg valaki a ketet között, nem tanulod meg becsülni az életet. És ez tényleg így van.
1: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
0: Paks FM. Összeköt.

0: FM.
1: Box FM.
2: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
3: Dévai Nagy Kamilla, Liszt díjas előadó művész, Magyarország érdemes művésze.
4: Írtam egy dalt Teréz anyáról. Írtam egy dalt Diana-ról is, amikor meghalt, mert személyesen találkoztam vele akkor, amikor a Pető intézetet avatták itt Budapesten, és váltottunk is pár szót, és emlékszem, hogy annyira megfogott a szeme szomorúsága. És valahogy, amikor meghallottam, én délben hallottam másnap a haláluk után, hogy elmentek, és egy másodperc alatt megszületett bennem egy 8 versszakos ballada Diana-ról, és 3 nap múlva halt meg Teréz anya. És amikor Diana meghalt, akkor az egész világ feljajdult, és mindenütt gyúltak a gyertyák, és emlékeztek rá. Amikor Teréz anya meghalt, ez szinte beleolvadt a többi közé, és nem volt akkora felfordulás. És azért, mert valaki gyönyörű, sudár, szépséges és jóságos, és azért, mert valaki kicsike, töpörödött, 1000 ráncú arca van, hát azért akkor nem tett annyit a világért. És írtam Teréz anyáról egy dalt, és annak a klipjének a forgatására kimentünk Indiába saját pénzen. És megkerestük a szeretet misszióját, ahol Teréz anya nővérkei ma is vannak. És az volt a feltétel, mert először a Priscilla nővér, aki ma viszi, hát azt nem tudom, hogy még ma is, de akkor, amikor kimentünk, akkor Priscilla nővér vitte Teréz anya helyett, ő vezette a szeretet misszióját, és azt mondta, hogy ide kamera nem jöhet, hát már pedig mi forgatni mentünk, és akkor azt mondtam, hogy hát nem baj, de legalább a nővérkéknek hadd énekeljem el, hát ők személyesen ismerhették, és biztos, ha én magyarul éneklem is, megértik azt a szeretetet, amivel én Teréz anya életét végig énekelem, szintén balladaként. És tényleg ez volt, és Priscilla nővér is annyira meghatódott ezen a dalon, hogy azt mondta, hogy forgathatsz. De ilyen hidegen csillogó szemüvege volt, és azt mondta, hogy forgathatsz. Egy kivétellel. Elmész az árva gyerekek házába? Mondtam, hogy persze, örülök neki, ó, nagyon jó. Erre azt mondja, várj, elmész a lepra telepre? Na hát akkor elkezdett rajtam rezegni a nadrág, és mondtam, hogy hát igen, de korántsa akkor a bizodalommal, és azt mondta, hogy várjál, még egy helyre el kell menned a haldoklók házába. Hát akkor egy kicsit összeroskadtam belül, de kifele azt mondtam, hogy ha vállaltam, akkor ha ez az ára, akkor meg kell csinálni. És azt mondtam, hogy igen, elmegyek a haldoklók házába is.
2: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
1: Paks FM.

0: Box FM. Összekött.
1: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
2: Priscilla nővér, aki ma viszi, hát azt nem tudom, hogy még ma is, de akkor, amikor kimentünk, akkor Priscilla nővér vitte Teréz anya helyett, ő vezette a szeretet misszióját, és azt mondta, hogy forgathatsz egy kivétellel. Elmész az árva gyerekek házába? Mondtam, hogy persze, örülök neki, ó, nagyon jó. Erre azt mondja, várj, elmész a lepratelepre? Na hát akkor elkezdett rajtam rezegni a nadrág, és mondtam, hogy hát igen, de korántsa akkor a bizodalommal, és azt mondta, hogy várjál, még egy helyre el kell menned a haldoklók házába.
3: Dévai Nagy Kamilla, Liszt díjas előadó művész, Magyarország érdemes művésze.
2: És ez a három dolog valami csodává érett bennem, azért, mert az árva gyerekek házában egy vakhangot nem tudtunk semmilyen nyelven beszélni a gyerekekkel, de másztak rám, mert én énekeltem magyarul a Kányádi Sándor verseket, a népdalokat, és nagyon-nagyon-nagyon jól sikerült a dolog, és elmentem tényleg a lepra telepre is. És 10 év a lepra lappangási ideje, sok-sok vesztegzáron kellett keresztül menni, amíg a tényleges lepra telepre beérkeztünk. Az igazgató az utolsó előtti ajtónál, a lepra telep igazgatója, aki ugye lepra telepen kívül van, úgy végignézett rajtam, hogy ki ez a bolond, aki ide be akar, önszántából be akar menni, énekelni. És mi azt mondtuk, hogy igen, hogyha Teréz anya megcsinálta ezt, és Teréz anyáról írunk egy dalt, akkor mennünk kell oda, ahova Teréz anya ment. És el nem tudom mondani, mekkora élmény volt. Nekünk, egészségeseknek úgy kellene viselkednünk, mint ott a lepra telepen az egymásra utaltaknak. Mert úgy vigyáztak én rám is, hogy véletlenül hozzám ne érjenek, vagy semmit meg ne fogjak. És szakadt a szemükből a könny, amikor először kíváncsian néztek, hogy ez a nő, ez miért jön? Ez biztos leprás, de miért van a kezébe gitár? Mi hiányzik? És amikor kitárult a lepra telep ajtaja, akkor azt nézték, hogy nekem a kezem, a lábam, az orrom, mim hiányzik. És ez megrendítő élmény volt, és utána rájöttek, hogy én csak azért jöttem, hogy énekeljek nekik. És mondom, azt a szeretetet, azt mindent megmutattak, ami ott a lepra telepen volt, és úgy jöttem el onnét, hogy édes Istenem, hogyha mi egészségesek így tudnánk egymással viselkedni, de csodálatos lenne a világ. És még a haldoklók házáról is azt kell mondanom, hogy nekem elment az édesanyám, nagyon fiatalon, és rettenetes szenvedések közepette rákban. És itt én először őszintén mondom, hogy viszonyogtam. Hogy most én bemegyek a haldoklók házába, a haldoklók közé, és mikor nyílt az ajtó, mert nyitották előttem, akkor rögtön az első ágyon egy ilyen 12 éves, 16 éves forma fiatalember volt, aki már valószínűleg nagyon régóta lehetett beteg, hiszen pergamentszerűen rá száradt a bőre. És az a fantasztikus, hogy a szeme félig nyitva, de már úgy, hogy szétfolyt a tekintete. Már ilyen darabkákba volt a szeme, tehát már hosszú ideje lehetett kómába. És én ránéztem, és nem volt más mentségem, mint azonnal a gitár húrjaiba kapjak, és elénekeljem, hogy Istenem, szeretlek. És elkezdtem ezt énekelni, a legdöbbenetesebb az volt, hogy összeállt a tekintete, nézett rám, elmosolyodott, egy utolsó rángás, és elment. De jajszó, minden nélkül, boldogsággal a szemében. Boldogsággal a szemében. Onnantól kezdve Egy hétig voltunk Indiában, mert a repülőjegyet kedvezményesen úgy lehetett megvenni, hogy egy hétig ott vagyunk. Na most egy hétig minden nap visszajártam a haldoklók házába, és nagyon sokat kaptam tőlük, és egész más emberként jöttem vissza. Nagyon sokat kaptam tőlük, egész más emberként jöttem vissza.
1: Sztár Portré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztár Portré. Köszönjük a figyelmet!
0: Köszönjük a figyelmet!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ez a Paks FM.

0: slágereivel. Dogsefem. Összeköt. Reklám.
1: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganetet ultra jó kiegészítőkkel. Két darab díjmentes Wi-Fi 6 mesh eszköz.

0: hosszabbon számon.
1: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól.
2: További részletek a nissannyitrai.hu/Nissan éve oldalon és a Nissan Nyitrai márka kereskedésekben.
3: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Újabb munkálatok kezdődnek Romániában a csernavodai atomerőmű hűtővízellátásának biztosítására. A Duna alacsony vízállása miatt a szomszédos országban is sürgős beavatkozásokra van szükség a folyamatos energiatermelés érdekében. Az MTI tájékoztatása szerint Romániában újabb hidrotechnikai és mederkotrási munkálatokat indítanak el a Duna csernavodai szakaszán. A lépésre azért van szükség, mert a tartósan alacsony vízállás veszélyezteti a csernavodai atomerőmű blokkainak hűtővízellátását. A román hatóságok és a szakemberek folyamatosan dolgoznak a Dunameder megfelelő mélyítésén és a vízkivételi művek biztonságos működtetésén, hogy elkerüljék a termelés korlátozását vagy a blokkok leállítását. A munkálatokat a hidrológiai helyzet alakulásához igazítva végzik a Duna érintett szakaszain. Újabb mérföldkőhöz érkezett a paksi atomerőmű termelésének helyreállítása, megkezdődött a hármas blokkban működő turbina visszakapcsolása, és a tervek szerint szerdára ismét elérheti teljes kapacitását a létesítmény. Az MTI tájékoztatása szerint Magyar Péter miniszterelnök szombat este a helyszínről élőadásban jelentette be, hogy elérkeztek a hármas blokk hatos számú turbinája visszakapcsolásának utolsó, leglátványosabb szakaszához. A kormányfő elmondta, a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt leállított egységek közül a harmadik turbina a Duna emelkedő vízszintjének és a folyómederben épülő fenékküszöbnek köszönhetően indulhat újra. Innentől kezdve folyamatosan kapcsolják vissza a fennmaradó egységeket, így az atomerőmű a tervek szerint szerdára visszanyerheti teljes 2000 megawattos névleges kapacitását. A bejelentésben elhangzott az is, hogy a Duna bal oldalán épülő fenékküszöb már 250 méter hosszú, és jelenleg legalább 20 cm-rel emeli meg a vízszintet. Ez garantálja, hogy az atomerőmű egy esetleges újabb apadás esetén is biztonságosan üzemelhessen. Több helyszínen is lehet vért adni a jövő héten Tolna vármegyében. Hétfőn Szekszárdon a területi vérellátó központban lesz véradás reggel 8 órától délután 5 óráig. Kedden Faddon a művelődési házban lehet majd vért adni délután 2 és 5 óra között. Szerdán a Dunaföldvári művelődési házban szerveznek véradást a szakemberek délelőtt 10:30-tól délután 17:30-ig. Csütörtökön Dombováron a transzfúziós osztályon várják majd a véradókat reggel 8 órától délután 3 óráig. Végül pénteken ismét a szekszárdi területi vérellátó központban lehet majd vért adni reggel 8 órától délután 2 óráig. A véradásokra mindenki vigye magával személyigazolványát, lakcímkártyáját és tajkártyáját.
3: És most, sporthírek a Paks FM-en.
4: Magabiztos győzelemmel kezdte meg a felkészülési mérkőzések sorát az atomerőmű SL férfi kosárlabda csapata. Ivica Skelin együttese a másodosztályú PVSK Panthers csapatát fogadta tegnap este az ASE csarnokban. A 12 napja edzésben lévő paksiaknál már bemutatkoztak az új légiósok, köztük a visszatérő JJ Chandler és Yasin Joseph, valamint a 40 perc alatt 20 pontig jutó Clarence Daniels. A válogatott edzőtáborában tartózkodó Benke Szilárdot nélkülöző ASE az első negyed szoros játéka után a második játék részben robbantott, egy 9-0-ás rohammal és Révész Ádám látványos zsákolásaival 30 pont fölé növelte az előnyét. A fordulás után a Pécs már nem tudott közelebb férkőzni a hazaiakhoz, így az atomerőmű SE végül fölényes 95-65-ös győzelmet aratott első nyári edzőmeccsén. A paksi kosarasok legközelebb újabb felkészülési találkozón csiszolhatják tovább formájukat a bajnoki rajt előtt.
3: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM.

14 után járunk, ez a Paks FM, folytatjuk a jó slágereket, innentől kezdve Strasser Ábnerrel, egészen este 6 óráig ezen a szép vasárnapon, kicsit leült a levegő, ennek azt hiszem tudunk örülni, de talán azt is elmondhatom, hogy idővel egyre hűvösebb és hűvösebb lesz, de nyilván azt is megszokhattuk már, hogy akár októberben is tud még, akár rövid nadrágos időnk is lenni, de szerencsére 40 fokunk nem lesz, hozom jó slágereket, elsőként jön Artemastól az I Like The Way You Kiss Me.

Pato szólt a díszbóz, továbbis 2 óra után járunk, ez a Paks FM. Vasárnap délőtt és egész hosszú étvégénk van, hiszen Pakson elkezdődött a Szent István napok, 20-án az államalapítást ünnepeltük. Az Ürge mezei pihenőparkban a program már kedden egy szabadtéri mozival elindult, majd jött a Bombón dalaira épülő musical, augusztus 20-án pedig többek között a Neoton és Meringer is színpadra állt. A pénteki záró napon Daniel Fish Brass Vibe után 21 óra 30-tól a Parno Grass nagy koncertje következett volna, majd DJ-kkel folytatódott volna a buli hajnalig, csak hogy az időjárás közbeszólt, a Parno Grass koncertjét a vihar miatt végül lefújták, így az egyik legjobban várt fellépés elmaradt. Az időjárás miatt ráadásul kocsisorok alakultak ki a Gesztenyés úton, én

0: a szárnya.
1: Hallott pénztől szólt a gyerekek itt a Paks FM-en. Ma pedig van egy ünnepeltünk 95. születésnapját ünnepli Barbara Eden, akit a legtöbben az I Dream of Jenny, vagyis a Jenny a házi szellem főszereplőjeként ismernek. A sorozat 1965-ben indult, és 5 évadon át futott. Eden pedig 95 évesen sem akar teljesen visszavonulni. Nemrég azt mondta, szívesen vállalna még egy új szerepet, sőt most akár egy igazi gonoszt is eljátszana. Egy jó kis filmezés, egy jó kis filmes érdekesség, karrierje elején Elvis Presley oldalán is játszott. A Flaming Star című filmben Eden nemrég azt is elismerte, hogy Elvis annak idején még házassági tanácsot is kért tőle. Szóval ma 95 éves Barbara Eden, és még mindig nem mondta ki, hogy vége a színészkedésnek. Hihetetlen kitartás, vagy lehet ezt jelenti azt, hogy valaki a hivatásának él. Én a zenének élek most, szóljon Luis Capaldi-tól a Survive.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Anya, nézd, te cuki! Jó, ez még aranyosabb!
2: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplett felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés. Paks, Barátság út 3. Egy kis állatkert a Kisváros TV-ben.
1: Anya, ugye hazavisszük?
3: Tudtad, hogy az Angi masszázs oktatás már Pakson is elérhető? Szeretnél egy új szakmát tanulni, vagy akár saját vállalkozást indítani? Ha betöltötted a 18. életévedet, várlak sok szeretettel. Életkori felső határ nélkül, fiúkat és lányokat egyaránt, akár nyugdíjasként is jelentkezhetsz. Nincs előképzettséged? Semmi gond! Nálam előképzettség nélkül is elsajátíthatod a masszőr szakmát. Képzéseim svéd, sport, arc, talp, lávaköves, cellulit és irodai masszázs, valamint lágycsont kovács képzés, szempilla lifting és szemöldök laminálás. A képzés végén magyar, angol és magyar-német nyelvű tanúsítványt kapsz 100% garanciával. Jelentkezz még ma! További információ a 0620 468 8868-as telefonszámon, vagy a Tavasz utca 20-as szám alatt. Angi masszázs oktató Pakson.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Jelentősen éleződik a kereskedelmi feszültség Észak-Amerikában. Az Egyesült Államok 50%-os védővámot vetett ki a Kanadából importált áruk jelentős részére, írja az MTI. Az amerikai kormányzat döntése értelmében a Kanadából származó importtermékekre azonnali hatállyal 50%-os vámot vetnek ki. A washingtoni intézkedés célja az amerikai hazai piac védelme és a kereskedelmi mérleg egyensúlyának helyreállítása. A döntés komoly gazdasági fejtörést okoz a kanadai exportőröknek, és várhatóan jelentős hatással lesz a két ország közötti kereskedelmi kapcsolatokra, valamint a globális ellátási láncokra is. Kanadai részről éles bírálatok érték a döntést, és az ottani kormányzat már mérlegeli a válaszlépések lehetőségét. A Mohácsi csata 500. évfordulójára emlékeznek Pakson kedden délután 5 órától. A Paksi Városi Múzeumnak helyt adó Deákház udvarán emléktáblát avatnak a jeles évforduló alkalmából. Az ünnepi eseményen Barnabás István paksi alpolgármester avató beszédét, valamint Lengyel Róbert Siófokváros polgármesterének emlékező gondolatait hallgathatják meg a résztvevők. A műsorban közreműködik Szabó Dávid énekes-gitáros, a megemlékezést pedig a tábla avatása és koszorúzás zárja. A program ezt követően a múzeum emeletén tudományos előadásokkal folytatódik. Dr. Négyesi Lajos ezredes, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense a Mohácsi csata részleteit mutatja be, míg Dr. K. Németh András, a Wosinski-Mohr Múzeum régész főmúzeológusa Paks Mohács előtti és utáni történetébe avatja be az érdeklődőket. Az emléktábla avatásra és az azt követő előadásokra minden megemlékezőt szeretettel várnak kedden délután 5 órától a Paksi Városi Múzeum udvarán. Különleges vendégeket fogadtak Szekszárdon az augusztus 20-ai ünnepi közgyűlést követően, számolt be Facebook oldalán Berlinger Attila polgármester. A Városházán a posztumusz díszpolgári címmel kitüntetett DNS Valéria leszármazottait köszöntötték. Szekszárd az államalapítás ünnepén posztumusz díszpolgári címmel tisztelgett a városban született, nemzetközi hírű matematikus, esztéta és filozófus DNS Valéria életműve előtt. Az ünnepi közgyűlést követően dr. Fusz György alpolgármester a Városháza dísztermében személyesen fogadta a tudós unokáját, DNS Balást, valamint az Egyesült Államokból érkezett dédunokáját, Harry DNS-t. A találkozón jelen volt dr. Klein Sándor és Kis Julianna is, akik hosszú évek óta gondozzák a szekszárdi származású filozófus szellemi örökségét. A városvezető kiemelte, büszkék DNS Valéria határokon átívelő munkásságára és kiemelt kötelességüknek érzik, hogy emlékét a jövő nemzedékek számára is megőrizzék. A tudós portréja hamarosan elfoglalja méltó helyét a Városháza dísztermében, szekszárd díszpolgárai között, mondta Berlinger Attila.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
4: Bajnokit játszott péntek délután a Paksi FC. Ahogy arról korábban rádiónk is beszámolt, a Paksi NB1-es futballcsapat 2-0-ás győzelmet aratott hazai pályán az Újpest együttese ellen. A találkozót Windecker József, a Paks első gólját szerző játékosa is értékelte a klub weboldalán is olvasható nyilatkozatában. Először is köszönöm a gratulációt. Nem tudtam, hogy ez a 200. Paksi meccsem, de örülök, hogy ilyen emlékezetesre sikerült. A gólom után a pályán az Újpest szurkolói iránti tiszteletből nem örültem. A győzelemnek nagyon örülök, hiszen nagyon kellett ez már nekünk. Az előző Puskás elleni meccsen egy megnyert mérkőzésen maradtunk pont nélkül, így nagyon fontos volt, hogy bárhogyan is, de nyerjünk. Boldog vagyok, hogy sikerült, fogalmazott Windecker József a lefújás után. A PFC a következő fordulóban a Nyíregyháza otthonában játszik majd bajnokit jövő szombaton.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm.

0: these beautiful things that I've got.
1: Elmúlt három óra, ez volt Benson Boone-tól a Beautiful Things. Folytatjuk a jó hangulattal itt vasárnap délután a Paks FM-en, és azt is megmondom, hogy milyen program lehetőségeink lesznek. Igaz, a négy napos hosszú hétvégének vége, de nem áll meg az élet. Így hozom a jó hangulatot is, jön Joel Curry-től a Be Alright.

0: Lehetséges, Kalocsán koncert lesz augusztus 28-án, Nyitrai Gergő jön a Paksi Pro Artis Művészeti Iskola tanulójának mini koncertje Kalocsán a Művelődési Központban pénteken 18 órától. Musical Ash lesz Simon Tornyán augusztus 28-án, Zsigmond Lala Music Studio bemutatja holnap hajnalig Neotond slágerekkel. Helyszín Simon Tornyai Várudvara 20 órától augusztus 28-án, a jegyára 2500 forint. Augusztus 28-án jazz hajó lesz Pakson, jazz szert, jazz hajó, édességek, amik elbűvölnek, borok, amik kísérnek, egy este, ami édesen jó, Pakson a Dunaparton, augusztus 28-án 20 órától.
1: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

Ez volt Rácz Gergőt és Orsovai Renitől, a Mind a tiéd lehet. Ma augusztus 23-a van, pontosan 60 évvel ezelőtt pedig 1966. augusztus 23-án készült történelmi felvétel. A NASA Lunar Orbiter 1 űrszondája elsőként fényképezte le a Földet hold körüli pályáról. Érdekesség, hogy eredetileg nem is azért küldték oda. A szonda feladata az volt, hogy lehetséges leszálló helyeket keressen a későbbi Apollo küldetések számára. A Föld lefotózása csak egy plusz ötlet volt. A fekete-fehér képen a Föld a hold horizontja fölött látható. Két évvel később pedig az Apollo 8 űrhajósai elkészítették ennek a sokkal híresebb színes változatát. Az eredeti 1966-os felvételt egyébként 2008-ban digitálisan felújították, így ma sokkal részletesebben láthatjuk, milyen volt az első holdpályáról készült kép az otthonunkból. Azt ajánlom mindenkinek, hogy nézzen rá, hiszen ez tényleg egy történő pillanat és kép. Pontosan 60 évvel ezelőtt már mikre voltak képesek. De most menjünk tovább zenével, jön a Basuától a Meglepetés.

0: a Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: A hét mindennapján már non-stop nyitvatartással vár a Solti Kurta Kocsma büféje. Isteni szendvicsek, remek frissítők, finom kávé, éjjel-nappal Solton a Kecskeméti út 72 szám alatt. Térj be hozzánk! Solt Kurta büfé.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Közel 500 milliárd forintot fordít a kormány a villamosenergia hálózat fejlesztésére és okosmérők telepítésére az Európai Unió helyreállítási és ellenálló képességi eszköze keretében, közölte a gazdaság és energetikai miniszter szombaton Facebook oldalán. Kapitány István kiemelte, a Magyar Fejlesztési Bank aláírta mind az 5 támogatási szerződést a Mavirral, az EON-nal és az MVM-mel, a teljes támogatási keretösszeget pedig a kormány már átutalta az MFB részére. A tárcavezető rámutatott, a hálózat fejlesztése és korszerűsítése alapvető fontosságú a biztonságos energiaellátás, valamint az új megújuló energiakapacitások rendszerbe kapcsolhatósága szempontjából, írja az MTI. Újabb mérföldkő érkezett a Paksi atomerőmű termelésének helyreállítása, megkezdődött a 3-as blokkban működő turbina visszakapcsolása, és a tervek szerint szerdára ismét elérheti teljes kapacitását a létesítmény. Az MTI tájékoztatása szerint Magyar Péter miniszterelnök szombat este a helyszínről élőadásban jelentette be, hogy elérkeztek a 3-as blokk 6-os számú turbinája visszakapcsolásának utolsó, leglátványosabb szakaszához. A kormányfő elmondta, a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt leállított egységek közül a 3. turbina a Duna emelkedő vízszintjének és a folyómederben épülő fenékküszöbnek köszönhetően indulhat újra. Innentől kezdve folyamatosan kapcsolják vissza a fennmaradó egységeket, így az atomerőmű a tervek szerint szerdára visszanyerheti teljes 2000 megawattos névleges kapacitását. A bejelentésben elhangzott az is, hogy a Duna bal oldalán épülő fenékküszöb már 250 méter hosszú, és jelenleg legalább 20 cm-rel emeli meg a vízszintet. Ez garantálja, hogy az atomerőmű egy esetleges újabb apadás esetén is biztonságosan üzemelhessen. A klíma sorsára az ember viselkedése hatást gyakorol, és az ember viselkedése attól függ, hogy miben hisz, kitől várja a boldogságát. Ezt Lenkei István református lelkész nyilatkozta augusztus 20-án a Nemzeti Ünnep alkalmából rendezett ünnepi megemlékezésen és kenyérszentelésen a Jézus Szíve katolikus templomban. Az egyházi vezető szerint Jézusban és nem a túlfogyasztásban, valamint az állandó gazdasági növekedésben kell megtalálni a boldogságot, ami hosszú távon a környezet számára is előnyös változások jelentene.
3: Illés proféta idejében szörnyasszály sújtotta Izrael népét, és a proféta abban jelöli meg ennek az okát, hogy a nép elfordult az Istenétől, és hogy bálványokat követnek. És ez a lelki összefüggés, ez talán a ma nagyon racionalista emberének furcsa lehet, hogy miközben van a kettőnek egymáshoz, de a valóság az, hogy a klímának a sorsára az ember viselkedése hatást gyakorol, és az ember hogy viselkedik, az pedig azon múlik, hogy mit hisz, kiben hisz, kitől várja a boldogságát. És amíg a mai hedonista társadalom a túlfogyasztástól, habzsolástól, állandó gazdasági növekedéstől váltja a boldogságot, addig kizsigereli a földet. Ezért én azt gondolom, hogy nekünk is Jézusban kell megtalálnunk a boldogságunkat, és akkor tudunk a földdel, a természettel, a környezettel is úgy bánni, hogy harmóniába leessünk, és ne kizsigereljük, hanem gyógyítsuk a környezetünket, hogy még a gyermekeinknek és unokáinknak is tudja majd adni a termőerejét.
2: Több helyszínen is lehet vért adni a jövő héten Tolna vármegyében. Hétfőn Szekszárdon a területi vérellátó központban lesz véradás reggel 8 órától délután 5 óráig. Kedden Faddon a művelődési házban lehet majd vért adni délután 2 és 5 óra között. Szerdán a Dunaföldvári művelődési házban szerveznek véradást a szakemberek délelőtt 10:30-től délután 17:30-ig. Csütörtökön Dombováron a transzfúziós osztályon várják majd a véradókat reggel 8 órától délután 3 óráig. Végül pénteken ismét a szekszárdi területi vérellátó központban lehet majd vért adni reggel 8 órától délután 2 óráig. A véradásokra mindenki vigye magával személyigazolványát, lakcímkártyáját és tajkártyáját.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

Elvin szólt az I Run, 4 óra után járunk, ez a Paks FM, továbbra is folytatjuk a jó hangulatot, szép vasárnapi délutánunkon, itt lesz velünk Tóival Reni, az Empire of the Sun, Last Frequency, Sabra Carpenter, és még sorolhatnám, de elsőként jöjjön most Fisher és Jennifer Lopez közöse, Waiting for Tonight.

Sabrina Carpentertől szólt a Man Child, ez a Paks FM, a vasárnap délután, és továbbra is hozom a dolgokat, ami jelenleg egy meglepő dolog, amit felfedeztek a méh királynőknél. Ha hosszabb ideig növényvédőszernek vannak kitéve, a káros anyag egy része a saját petéibe továbbítják. Normális esetben a dolgozó méhek jelentik az első védelmi vonalat, a kísérlet elején a vegyszer 95%-át kiszűrték a táplálékból, hosszabb terhelésnél azonban ez a védelem gyengült. Ilyenkor a királynő szervezetében felhalmozódó vegyszer egy része a petékbe kerülhet, ez segíthet megvédeni magát a királynőt, viszont a következő nemzedék fizetheti meg az árát. A kutatók szerint ilyen védekezést mézelő méheknél korábban még nem figyeltek meg. Ez nem azt jelenti, hogy teljesen így van, és a vegyszernek is mér legyen kitéve. Én ismerek méhészeket, szó sincs arról, hogy vegyszereznénk, lehet az bióban is csinálni. Minden esetre érdekes, hogy a méhek hogy élnek, és hogyan védik a királynőket. Most viszont vissza a zenékhez, jön Csepes Laurától, a Love

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Esküvői helyszínt keres? A Tiszatavi Hercegudvarház elegáns helyszínt és kényelmes szállást kínál. A dekorációt, ceremóniamestert, cateringet és esküvőszervezőt pedig szabadon választhatja. Hercegudvarház, a nagy nap tökéletes helyszíne.
2: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
3: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
0: Reklámot hallottatok.

Kuplung zenekartól szólt a Nyomod a gázt 2026-ból, most pedig visszaugrunk a történelemben. 1912. augusztus 23-án született Jenny Kelly, Hollywood egyik leghíresebb táncos és az Ének az esőben legendás főszereplője. A film híres esős jelenetét ráadásul Kelly lázzal és komoly fejfájással táncolta végig. A jelenet elkészítése 7 napig tartott, és naponta órákon keresztül mesterséges esőben forgattak. Kelly nem csak főszereplő volt, társrendezőként és koreográfusként is dolgozott a filmben, az Ének az esőben pedig később az amerikai filmintézet listáján minden idők első számú amerikai filmmusicalje lett. Szóval az a bizonyos vidám tánc az esőben a valóságban jóval kevésbé volt kellemes, mint amilyennek a vásznon látszott. De ilyenek a jó színészek, én azt mondom, nem is tudjuk, hogy ők igazán mit gondolnak, egy teljesen új köpent kell felvenniük, ő is így tette. De a musicalből vissza a zenéhez, és jön Miles Smith-től a Sting.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Anya, nézd, te cuki! Jó, ez még aranyosabb!
2: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplet felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés, Paks, Barátság út 3, egy kis állatkert a kisváros szívében.
1: Anya, ugye hazavisszük?
3: A hét mindennapján már non-stop nyitvatartással vár a Solti Kurta Kocsma büféje. Isteni szendvicsek, remek frissítők, finom kávé, éjjel-nappal Solton a Kecskeméti út 72 szám alatt. Térj be hozzánk! Solt Kurta büfé.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Újabb munkálatok kezdődnek Romániában a Csernavodai atomerőmű hűtővízellátásának biztosítására. A Duna alacsony vízállása miatt a szomszédos országban is sürgős beavatkozásokra van szükség a folyamatos energiatermelés érdekében. Az MTI tájékoztatása szerint Romániában újabb hidrotechnikai és mederkotrási munkálatokat indítanak el a Duna-Csernavodai szakaszán. A lépésre azért van szükség, mert a tartósan alacsony vízállás veszélyezteti a Csernavodai atomerőmű blokkainak hűtővízellátását. A román hatóságok és a szakemberek folyamatosan dolgoznak a Dunameder megfelelő mélyítésén és a vízkivételi művek biztonságos működtetésén, hogy elkerüljék a termelés korlátozását vagy a blokkok leállítását. A munkálatokat a hidrológiai helyzet alakulásához igazítva végzik a Duna érintett szakaszain. Újabb mérföldkőhöz érkezett a paksi atomerőmű termelésének helyreállítása, megkezdődött a hármas blokkban működő turbina visszakapcsolása, és a tervek szerint szerdára ismét elérheti teljes kapacitását a létesítmény. Az MTI tájékoztatása szerint Magyar Péter miniszterelnök szombat este a helyszínről élőadásban jelentette be, hogy elérkeztek a hármas blokk hatos számú turbinája visszakapcsolásának utolsó, leglátványosabb szakaszához. A kormányfő elmondta, a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt leállított egységek közül a harmadik turbina a Duna emelkedő vízszintjének és a folyómederben épülő fenékküszöbnek köszönhetően indulhat újra. Innentől kezdve folyamatosan kapcsolják vissza a fennmaradó egységeket, így az atomerőmű a tervek szerint szerdára visszanyerheti teljes 2000 megawattos névleges kapacitását. A bejelentésben elhangzott az is, hogy a Duna bal oldalán épülő fenékküszöb már 250 méter hosszú, és jelenleg legalább 20 cm-rel emeli meg a vízszintet. Ez garantálja, hogy az atomerőmű egy esetleges újabb apadás esetén is biztonságosan üzemelhessen. Különleges vendégeket fogadtak Szekszárdon az augusztus 20-ai ünnepi közgyűlést követően, számolt be Facebook oldalán Berlinger Attila polgármester. A Városházán a posztumus díszpolgári címmel kitüntetett DNS Valéria leszármazottait köszöntötték. Szekszárd az államalapítás ünnepén posztumus díszpolgári címmel tisztelgett a városban született, nemzetközi hírű matematikus, esztéta és filozófus DNS Valéria életműve előtt. Az ünnepi közgyűlést követően dr. Fusz György alpolgármester a Városháza dísztermében személyesen fogadta a tudós unokáját, DNS Balást, valamint az Egyesült Államokból érkezett dédunokáját, Harry DNS-t. A találkozón jelen volt dr. Klein Sándor és kis Julianna is, akik hosszú évek óta gondozzák a szekszárdi származású filozófus szellemi örökségét. A városvezető kiemelte, büszkék DNS Valéria határokon átívelő munkásságára és kiemelt kötelességüknek érzik, hogy emlékét a jövő nemzedékek számára is megőrizzék. A tudós portréja hamarosan elfoglalja méltó helyét a Városháza dísztermében, Szekszárd díszpolgárai között, mondta Berlinger Attila.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
4: Bajnokit játszott péntek délután a Paksi FC. Ahogy arról korábban rádiónk is beszámolt, a Paksi NB1-es futballcsapat 2-0-ás győzelmet aratott hazai pályán az Újpest együttes ellen. A találkozót Windecker József, a Paks első gólját szerző játékosa is értékelte a klub weboldalán is olvasható nyilatkozatában. Először is köszönöm a gratulációt. Nem tudtam, hogy ez a 200. Paksi meccsem, de örülök, hogy ilyen emlékezetesre sikerült. A gólom után a pályán az Újpest szurkolói iránti tiszteletből nem örültem. A győzelemnek nagyon örülök, hiszen nagyon kellett ez már nekünk. Az előző Puskás elleni meccsen egy megnyert mérkőzésen maradtunk pont nélkül, így nagyon fontos volt, hogy bárhogyan is, de nyerjünk. Boldog vagyok, hogy sikerült, fogalmazott Windecker József a lefújás után. A PFC a következő fordulóban a Nyíregyháza otthonában játszik majd bajnokit jövő szombaton.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

Hurts és a Purple Disco Machine The Salt a Wonderful Life, és elérkezett az 5 óra, és a lassacskán megy az idő, de a zenében mi mást is tehetnénk, hiszen ilyenkor ki tudunk kapcsolni, ehhez próbálok hozzájárulni, hogy ez a kikapcsolódás is a legjobb slágerekkel szóljon. Nem sokára elhozom azt, hogy milyen időjárásra számíthatunk a következő napokban, és folytatjuk jó slágerekkel, jön Kismartó, a Wild Ride.

Érezzétek a jó zenét egész nap. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Érezzétek a jó zenét egész nap. Fox FM.

0: És most nézz ki az ablakon, mi pedig elmondjuk, meddig marad ez így. Időjárás jelentés a Paks FM-en.
1: Hétfőn a napsütésé lesz a főszerep, az időnként megjelenő kisebb felhőkből csapadék nem várható, az északi-északnyugati szél több felé élénk lesz, kora reggelre mindenhol felfrissül a levegő, majd napközben 26-31 fokot mérhetünk. Kedden a kezdeti napos időt napközben délnyugat felől egyre több felhő zavarhatja, majd késő délután helyenként záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A keleti-délkeleti több felé feltámad, az északnyugaton erős lehet a szél. A minimumok 11 és 19, a maximumok 24 és 33 fok között alakulnak.
0: Most már képben vagy. Öltöz e szerint és pörög tovább a legjobb zenéinket.

0: dimineața, Nina Rose. I wanna rock with somebody. Hey, I'm Ellie Goulding.
1: Hey, this is Taylor Swift. Got that dream. Ez a rádiójátsza Fox kedvenceit. Fox FM. Összekött.

Újtól szólt a Get Lucky, most pedig hozok egy érdekességet. 1989. augusztus 23-án, vagyis 37 éve történt a Balti Lánc, a történelem egyik legnagyobb békés tüntetése. Észtországban, Lettországban és Litvániában nagyjából 2 millió ember fogta meg egymás kezét, és egy több mint 600 kilométer hosszú élőláncot alkottak Tallinn, Riga és Vilnius között. Az akcióval a szovjet megszállás ellen és a három balti ország függetlenségéért álltak ki. Az egész élőlánc megszervezése ráadásul internet és közösségi a média nélkül, nagyrészt a rádión és helyi közösségeken keresztül történt, amit ma elég nehéz elképzelni. Mindent is megtalálunk az interneten. A Balti Lánc olyan jelentős történelmi esemény lett, hogy a hozzá kapcsolódó dokumentumokat később az UNESCO világemlékezet listájára is feltették. Lehet békésen is tüntetni, de hogy ennyien és ilyen hosszan, hogy úgy mondjam, 600 kilométerre elvitték ezt a láncot, hihetetlen. Most vissza a zenékhez a történelem óráról, és jön Tóth Abigéltől a Sugar.

halott pénzt szólt, ha bántanak az emberek. 2024-ből elérkeztünk az 5 óra végéhez, 6 óra lesz pár perc múlva, hírek után én már nem jövök vissza. Az elmúlt 4 óra műsorvezetője Strasser Ámner volt. Mindenkinek további jó rádiózást és kellemes vasárnapi estét. Sziasztok!

0: összeköt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Pax FM-en.
2: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Jelentősen éleződik a kereskedelmi feszültség Észak-Amerikában. Az Egyesült Államok 50%-os védővámot vetett ki a Kanadából importált áruk jelentős részére, írja az MTI. Az amerikai kormányzat döntése értelmében a Kanadából származó importtermékekre azonnali hatállyal 50%-os vámot vetnek ki. A washingtoni intézkedés célja az amerikai hazai piac védelme és a kereskedelmi mérleg egyensúlyának helyreállítása. A döntés komoly gazdasági fejtörést okoz a kanadai exportőröknek, és várhatóan jelentős hatással lesz a két ország közötti kereskedelmi kapcsolatokra, valamint a globális ellátási láncokra is. Kanadai részről éles bírálatok érték a döntést, és az ottani kormányzat már mérlegeli a válaszlépések lehetőségét. A klíma sorsára az ember viselkedése hatást gyakorol, és az ember viselkedése attól függ, hogy miben hisz, kitől várja a boldogságát. Ezt Lenkei István református lelkész nyilatkozta augusztus 20-án a Nemzeti Ünnep alkalmából rendezett ünnepi megemlékezésen és kenyérszentelésen a Jézus Szíve katolikus templomban. Az egyházi vezető szerint Jézusban és nem a túlfogyasztásban, valamint az állandó gazdasági növekedésben kell megtalálni a boldogságot, ami hosszú távon a környezet számára is előnyös változásokat jelentene.
3: Illés proféta idejében szörnyasszály sújtotta Izrael népét, és a proféta abban jelöli meg ennek az okát, hogy a nép elfordult az Istenétől, és hogy bálványokat követnek. És ez a lelki összefüggés, ez talán a ma nagyon racionalista emberének furcsa lehet, hogy miközben van a kettőnek egymáshoz, de a valóság az, hogy a klímának a sorsára az ember viselkedése hatást gyakorol, és az ember hogy viselkedik, az pedig azon múlik, hogy mit hisz, kiben hisz, kitől várja a boldogságát. És amíg a mai hedonista társadalom a túlfogyasztástól, habzsolástól, állandó gazdasági növekedéstől vártja a boldogságot, addig kizsigereli a földet. Ezért én azt gondolom, hogy nekünk is Jézusban kell megtalálnunk a boldogságunkat, és akkor tudunk a földdel, a természettel, a környezettel is úgy bánni, hogy harmóniában leessünk, és ne kizsigereljük, hanem gyógyítsuk a környezetünket, hogy még a gyermekeinknek és unokáinknak is tudja majd adni a termőerejét.
2: A Mohácsi csata 500. évfordulójára emlékeznek Pakson kedden délután 5 órától. A Paksi Városi Múzeumnak helyt adó Deákház udvarán emléktáblát avatnak a jeles évforduló alkalmából. Az ünnepi eseményen Barnabás István paksi alpolgármester avató beszédét, valamint Lengyel Róbert Siófok város polgármesterének emlékező gondolatait hallgathatják meg a résztvevők. A műsorban közreműködik Szabó Dávid énekes gitáros, a megemlékezést pedig a tábla avatása és koszorúzás zárja. A program ezt követően a múzeum emeletén tudományos előadásokkal folytatódik. Dr. Négyesi Lajos ezredes, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense a Mohácsi csata részleteit mutatja be, míg Dr. K. Németh András, a Wosinski-Mohr Múzeum régész főmúzeológusa Paks Mohács előtti és utáni történetébe avatja be az érdeklődőket. Az emléktábla avatásra és az azt követő előadásokra minden megemlékezőt szeretettel várnak kedden délután 5 órától a Paksi Városi Múzeum udvarán.
1: És most, sporthírek a Paks FM-en.
2: Magabiztos győzelemmel kezdte meg a felkészülési mérkőzések sorát az atomerőműese férfi kosárlabda csapata. Ivica Skellin együttese a másodosztályú PVSK Panthers csapatát fogadta tegnap este az ASE csarnokban. A 12 napja edzésben lévő paksiaknál már bemutatkoztak az új légiósok, köztük a visszatérő J.J. Chandler és Yassin Joseph, valamint a 40 perc alatt 20 pontig jutó Clarence Daniels. A válogatott edzőtáborában tartózkodó Benke Szilárdot nélkülöző ASE az első negyed szoros játéka után a második játék részben robbantott, egy 9-0-ás rohammal és Révész Ádám látványos zsákolásaival 30 pont fölé növelte az előnyét. A fordulás után a Pécs már nem tudott közelebb férkőzni a hazaiakhoz, így az atomerőműese végül fölényes 95-65-ös győzelmet aratott első nyári edzőmeccsén. A paksi kosarasok legközelebb újabb felkészülési találkozón csiszolhatják tovább formájukat a bajnoki rajt előtt.
1: helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm.

0: Számtermék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Közel 500 milliárd forintot fordít a kormány a villamosenergia hálózat fejlesztésére és okosmérők telepítésére az Európai Unió helyreállítási és ellenálló képességi eszköze keretében, közölte a gazdaság és energetikai miniszter szombaton Facebook oldalán. Kapitány István kiemelte, a Magyar Fejlesztési Bank aláírta mind az 5 támogatási szerződést a Mavirral, az E.ON-nal és az MVM-mel, a teljes támogatási keretösszeget pedig a kormány már átutalta az MFB részére. A tárcavezető rámutatott, a hálózat fejlesztése és korszerűsítése alapvető fontosságú a biztonságos energiaellátás, valamint az új megújuló energiakapacitások rendszerbe kapcsolhatósága szempontjából, írja az MTI. Különleges vendégeket fogadtak Szekszárdon az augusztus 20-ai ünnepi közgyűlést követően, számolt be Facebook oldalán Berlinger Attila polgármester. A Városházán a posztumusz díszpolgári címmel kitüntetett DNS Valéria leszármazottait köszöntötték. Szekszárd az államalapítás ünnepén posztumusz díszpolgári címmel tisztelgett a városban született, nemzetközi hírű matematikus, esztéta és filozófus DNS Valéria életműve előtt. Az ünnepi közgyűlést követően dr. Fusz György alpolgármester a Városháza dísztermében személyesen fogadta a tudós unokáját, DNS Balást, valamint az Egyesült Államokból érkezett dédunokáját, Harry DNS-t. A találkozón jelen volt dr. Klein Sándor és Kis Julianna is, akik hosszú évek óta gondozzák a szekszárdi származású filozófus szellemi örökségét. A városvezető kiemelte, büszkék DNS Valéria határokon átívelő munkásságára és kiemelt kötelességüknek érzik, hogy emlékét a jövő nemzedékek számára is megőrizzék. A tudós portréja hamarosan elfoglalja méltó helyét a Városháza dísztermében, szekszárd díszpolgárai között, mondta Berlinger Attila. Több helyszínen is lehet vért adni a jövő héten Tolna vármegyében. Hétfőn Szekszárdon a területi vérellátó központban lesz véradás reggel 8 órától délután 5 óráig. Kedden Faddon a művelődési házban lehet majd vért adni délután 2 és 5 óra között. Szerdán a Dunaföldvári művelődési házban szerveznek véradást a szakemberek délelőtt 10:30-től délután 17:30-ig. Csütörtökön Dombováron a transzfúziós osztályon várják majd a véradókat reggel 8 órától délután 3 óráig. Végül pénteken ismét a szekszárdi területi vérellátó központban lehet majd vért adni reggel 8 órától délután 2 óráig. A véradásokra mindenki vigye magával személyigazolványát, lakcímkártyáját és tajkártyáját.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: Magabiztos győzelemmel kezdte meg a felkészülési mérkőzések sorát az atomerőmű SE férfi kosárlabda csapata. Ivica Skelin együttese a másodosztályú PVSK Panthers csapatát fogadta tegnap este az ASE csarnokban. A 12 napja edzésben lévő paksiaknál már bemutatkoztak az új légiósok, köztük a visszatérő JJ Chandler és Yasin Joseph, valamint a 40 perc alatt 20 pontig jutó Clarence Daniels. A válogatott edzőtáborában tartózkodó Benke Szilárdot nélkülöző ASE az első negyed szoros játéka után a második játék részben robbantott, egy 9-0-ás rohammal és Révész Ádám látványos zsákolásaival 30 pont fölé növelte az előnyét. A fordulás után a Pécs már nem tudott közelebb férkőzni a hazaiakhoz, így az atomerőmű SE végül fölényes 95-65-ös győzelmet aratott első nyári edzőmeccsén. A paksi kosarasok legközelebb újabb felkészülési találkozón csiszolhatják tovább formájukat a bajnoki rajt előtt.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm.

0: mindjárt folytatjuk a Heti Körkép című helyi hírösszefoglaló magazinunkkal. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép estét mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Újabb munkálatok kezdődnek Romániában a csernavodai atomerőmű hűtővízellátásának biztosítására. A Duna alacsony vízállása miatt a szomszédos országban is sürgős beavatkozásokra van szükség a folyamatos energiatermelés érdekében. Az MTI tájékoztatása szerint Romániában újabb hidrotechnikai és mederkotrási munkálatokat indítanak el a Duna csernavodai szakaszán. A lépésre azért van szükség, mert a tartósan alacsony vízállás veszélyezteti a csernavodai atomerőmű blokkainak hűtővízellátását. A román hatóságok és a szakemberek folyamatosan dolgoznak a Dunameder megfelelő mélyítésén és a vízkivételi művek biztonságos működtetésén, hogy elkerüljék a termelés korlátozását vagy a blokkok leállítását. A munkálatokat a hidrológiai helyzet alakulásához igazítva végzik a Duna érintett szakaszain. Újabb mérföldkő érkezett a paksi atomerőmű termelésének helyreállítása, megkezdődött a hármas blokkban működő turbina visszakapcsolása, és a tervek szerint szerdára ismét elérheti teljes kapacitását a létesítmény. Az MTI tájékoztatása szerint Magyar Péter miniszterelnök szombat este a helyszínről élőadásban jelentette be, hogy elérkeztek a hármas blokk hatos számú turbinája visszakapcsolásának utolsó, leglátványosabb szakaszához. A kormányfő elmondta, a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt leállított egységek közül a harmadik turbina a Duna emelkedő vízszintjének és a folyómederben épülő fenékküszöbnek köszönhetően indulhat újra. Innentől kezdve folyamatosan kapcsolják vissza a fennmaradó egységeket, így az atomerőmű a tervek szerint szerdára visszanyerheti teljes 2000 megawattos névleges kapacitását. A bejelentésben elhangzott az is, hogy a Duna bal oldalán épülő fenékküszöb már 250 méter hosszú, és jelenleg legalább 20 cm-rel emeli meg a vízszintet. Ez garantálja, hogy az atomerőmű egy esetleges újabb apadás esetén is biztonságosan üzemelhessen. A klíma sorsára az ember viselkedése hatást gyakorol, és az ember viselkedése attól függ, hogy miben hisz, kitől várja a boldogságát. Ezt Lenkei István református lelkész nyilatkozta augusztus 20-án a Nemzeti Ünnep alkalmából rendezett ünnepi megemlékezésen és kenyérszentelésen a Jézus Szíve katolikus templomban. Az egyházi vezető szerint Jézusban és nem a túlfogyasztásban, valamint az állandó gazdasági növekedésben kell megtalálni a boldogságot, ami hosszú távon a környezet számára is előnyös változásokat jelentene.
2: Illés proféta idejében szörnyasszály sújtotta Izrael népét, és a proféta abban jelöli meg ennek az okát, hogy a nép elfordult az Istenétől, és hogy bálványokat követnek. És ez a lelki összefüggés, ez talán a ma nagyon racionalista emberének furcsa lehet, hogy miköze van a kettőnek egymáshoz, de a valóság az, hogy a klímának a sorsára az ember viselkedése hatást gyakorol, és az ember hogy viselkedik, az pedig azon múlik, hogy mit hisz, kiben hisz, kitől várja a boldogságát. És amíg a mai hedonista társadalom a túlfogyasztástól, habzsolástól, állandó gazdasági növekedéstől várja a boldogságot, addig kizsigereli a földet. Ezért én azt gondolom, hogy nekünk is Jézusban kell megtalálnunk a boldogságunkat, és akkor tudunk a földdel, a természettel, a környezettel is úgy bánni, hogy harmóniába leessünk, és ne kizsigereljük, hanem gyógyítsuk a környezetünket, hogy még a gyermekeinknek és unokáinknak is tudja majd adni a termőerejét.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: Bajnokit játszott péntek délután a Paksi FC. Ahogy arról korábban rádiónk is beszámolt, a Paksi NB1-es futballcsapat 2-0-ás győzelmet aratott hazai pályán az Újpest együttese ellen. A találkozót Windecker József, a Paks első gólját szerző játékosa is értékelte a klub weboldalán is olvasható nyilatkozatában. Először is köszönöm a gratulációt. Nem tudtam, hogy ez a 200. Paksi meccsem, de örülök, hogy ilyen emlékezetesre sikerült. A gólom után a pályán az Újpest szurkolói iránti tiszteletből nem örültem. A győzelemnek nagyon örülök, hiszen nagyon kellett ez már nekünk. Az előző Puskás elleni meccsen egy megnyert mérkőzésen maradtunk pont nélkül, így nagyon fontos volt, hogy bárhogyan is, de nyerjünk. Boldog vagyok, hogy sikerült, fogalmazott Windecker József a lefújás után. A PFC a következő fordulóban a Nyíregyháza otthonában játszik majd bajnokit, jövő szombaton.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most kezdődik a heti körkép. A Vételkörzet heti helyi hírösszefoglaló magazinja. Közélet, energetika, oktatás, kultúra, civil szféra, sport. Halljuk, mi történt az elmúlt egy hétben Pakson és környékén.
1: Kellemes estét mindenkinek! 2026. augusztus 23-án vasárnap, este 8 óra után járunk pár perccel. Mai heti körkép magazinunkban is több témával készültünk. A Paksi atomerőműhöz kapcsolódó Dunai fenékküszöb építése kapcsán Leber Ferenc, paksi önkormányzati képviselő mondja el meglátásait, valamint Vargyas László, Duna-Szent Benedek polgármestere is beszámol a projekt településükre gyakorolt hatásairól. Ehhez kapcsolódóan még Rózsa Bea mondja el, hogy hogyan indult civil kezdeményezés a fenékküszöbön dolgozók támogatására. Végül beszámolunk még a Paksi Roma napról, illetve egy kolozsvári koncertre is ellátogatunk. Tartsatok ma este is velem, a mikrofonnál este 9 óráig Tokai Róbertet halljátok, egy zene után már is kezdünk.
0: Ha lemaradtál a hét eseményeiről, ne aggódj! Mi figyeltünk helyetted! Mindjárt kezdünk!

0: Heti körkép. Közélet, energetika, oktatás, kultúra, civil szféra, sport. Lássuk, milyen témával folytatjuk.
1: Magyarország élhetősége is múlik azon, hogy a Duna hazai szakasza mekkora vízállással rendelkezik, mondta a rádiónk élesztő című műsorában Leber Ferenc. A paksi önkormányzati képviselő az aszályhelyzettel kapcsolatosan is felszólalt a képviselőtestület legutóbbi ülésén. Leber Ferenc erről is beszámolt rádiónknak.
2: Azt kell ezzel az egész történettel kapcsolatban látni, hogy nyilván a paksi atomerőműhöz is kapcsolódik, és a jellegi fenékküszöb építési munka az egy nagyon fontos elem ennek a történetnek. Egyébként itt szeretném elmondani, hogy le a kalappal is minden tiszteletem ebben a folyamatban minden résztvevő előtt, illetve minden résztvevőnek, de itt, és különösen a Duna tekintetében Magyarország élhetőségéről van szó. És nagyon látszik, hogy az elmúlt két évben olyan erősen változott meg az éghajlat, hogy olyan tabuk törtek meg mind a folyóink, mind a talajvizeink tekintetében, és mind a paksi atomerőmű tekintetében, ami 100 éves átlagot dönt, és amire a szakemberek csak jóval később számítottak. És ha már egyszer ebbe benne vagyunk, akkor a helyzet komolyságának megfelelően kell a kezelési módokat is felvázolni a jövőre nézve. Ugye ezzel kapcsolatban nemrégen az ATV Egyenes Beszéd című műsorában Szolna Botond úr, és őt idézem, azt mondta, hogy ez a jellegi fenékküszöb beavatkozás, ez egy nagyon szükséges dolog a paksi atomerőműnek, de a Duna, a folyóink és Magyarország élhetősége szempontjából ez csak egy sebb tapasz, egy nyílt lábszárcson törésen. Számos előadása található meg az interneten, mindenkinek ajánlom, aki a témába szeretne elmélyülni, és nem a zöld, illetve álzöld kapcsolódó teóriákat akarja nap mint nap olvasni az interneten, akkor ha mondjuk úgy, ha valós forráshoz akar nyúlni, akkor javaslom Szolna Botond előadásait, de ezen kívül számos vízügyi szakember írja le egyébként, hogy ha egyszer egy folyót elkezdtek meglépcsőzni, akkor azt végig kell lépcsőzni, mert különben olyan következményekkel fog járni a folyónak a helyzete, mint amilyen például Magyarországon a Dunái. A Tiszáról is beszéltünk egy kicsit később, mert vannak érdekes analógiáim, de ebben most nem mennék azonnal bele. Ami nagyon lényeges, hogy a 11. testületi ülésen igyekeztem egy egyszerű általános iskolában tanult fizikai elvet elmagyarázni. Amikor Tuba János tanító úr fizika órán elmagyarázta nekünk, hogy a közlekedő edények elve az hogyan működik, akkor én ezt eléggé igyekeztem úgy megtanulni, hogy később ez másra is alkalmazható legyen. Ugye is mérnök emberként rájöttem, hogy a Dunára, illetve a talajokban levő talajvizek szintjére, ez pontosan nagyon úgy alkalmazható, mint ahogy bemutatták ezt fizika órán, amikor két üvegcsőben a szint változását tudtuk lekövetni úgy, hogyha az egyikben lecsökkent a szint, akkor a magasabb vízoszlopú ágból átömlik a alacsonyabb vízoszlopúba a folyó, vagy pontosabban a víz. Na és ugyanez zajlik le a Duna, illetve a környezetében levő talajvizekkel is. Akkor, hogyha alacsony a Dunában a víz, akkor sok-sok négyzetkilométerről a talajvíz az igenis igyekszik a alacsonyabb pontra, a mederbe, és mivel a Duna medre az elmúlt időszakban, ez egyébként egy 60 éves statisztikával található meg az interneten, körülbelül 2 métert mélyült. Ez azt jelenti, hogy sokkal alacsonyabb szintre futnak ezek a talajvizek, és sajnos a statisztikák szerint az elmúlt időszakban, de akár évente is, 1-2 balatonnyi vizet kitárolunk a Fekete-tengerbe a talajvizeinkből. Na, ezt próbáltam a 11. ülésen elmondani. Ja, és még annyit, hogy ez a Tuba János fizika tanító úr, ez egyébként az a 1956-os nemzetőrség parancsnok, akit ezért a tevékenységért utána rendesen meg is hurcoltak. Nekünk volt szerencsénk még fizika órán hallgatni az ő elbeszéléseit.
1: Leber Ferenc elmondta, a kormányzat jelenlegi munkálatai fontosak a paksi atomerőműnek, viszont szeretnék, hogy egy hosszú távú megoldás is szülessen a fennálló problémákra.
2: Még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy az atomerőmű számára a jelenlegi lépés az egy nagyon fontos, és olyan beavatkozás, amivel az összes blokk felterheléséhez el tudunk jutni. De ahhoz, hogy egy állandó, stabil vízszint legyen Paksnál is, ami akár 3 méterrel magasabb, mint a jelenlegi vízszint, ehhez az kellene, hogy valóban megépüljön a fajszi vízlépcső, amely egyébként az 1930-as években már tervszinten megszülető vízlépcsőrendszernek az egyik tagja. Ugye Nagymaros, Adony, Fajsz, ez volt a régi terv, amiről konkrét rajzokat Kaplan turbinákkal, felvíz-alvíz kialakítással, ezt most azért mondom így, mert ugye a sík vidéki folyók, mint amilyen a Duna is Magyarországon, nagyon hosszú felvíz-alvíz távolsággal rendelkeznek, és azzal, hogy Fajsznál kialakítana egy vízlépcsőt Magyarország, ezzel majdnem Adonig elhúzódna ennek a víztároló területnek a hossza. És ezekben a régi tanulmányokban nem szerepel a Mohácsi, de nyilván nagyon fontos lenne ott is egyet, hogy ott is építene egy ilyen vízlépcsőt, azért, hogy Magyarország teljes Dunaszakasza rendezve legyen. Uh-huh. És akkor analógiaként hadd mondjam el, hogy jelenleg Szerbiához tartozik, akkori Jugoszláviában török becsén építettek egy duzzasztó művet, amitől 108 folyamkilométerre, és azért mondom folyamkilométerben, mert meglehetősen kanyargós a Tisza Szegedig, de még 108 kilométerre Szegeden is érezhető a hatás ennek a duzzasztó műnek, és hiába volt ez a nagy szárazság Magyarországon, Szegeden egy bizonyos szint alá nem tudott a Tisza csökkenni. Akkor, amikor mindenki arról panaszkodott, hogy Szolnokon már kiszárad a Tisza, Szegeden akkor is egy stabil vízszint volt ennek a nagyon távol levő duzzasztó műnek a áldásos tevékenységeként. Ezt egyébként az 1970-es években még a titói Jugoszláviában építették, de ez egy nagyon jó vízrendezési lépés volt. Na, hasonlókat kéne a Dunán is meglépni, és vannak szakemberek, akik évtizedek óta hajtják és támasztják alá tényekkel ennek a szükségességét. Az egyik közülük pont Szalma Botond, akit az előbb említettem. De sajnos 1984-től, amikor a Dunakör megalakult és sikeresen megtorpedózta ugye a Dunakanyarban az első vízlépcső megépítését, aminek ugye a kárát hosszú évtizedekig és a kártérítését fizettük is, sőt, ha jól olvastam, akkor 19-től, miután ugye a szlovákokkal sikerült egy megállapodásra jutni, ismét fizetjük jelen pillanatban feléjük a kártérítést. Na szóval, hogyha ezt a vízlépcsőzést meg sikerülne oldani, akkor egy nagyon fontos tényezőhöz jutnánk el, mégpedig a talajvizeink szintjét meg tudnánk úgy emelni, hogy legyen mindig víz, ami elpárolog a talajból. Korábban én sem ismertem ezt a tényt, de most már tudom, hogy a légköri asszály jelensége az mitől függ, és az pont ettől tud kialakulni, hogy nincs már a talajban olyan víz, ami el tud párologni, mert egyszerűen eltűnt már a talajvíz. És a szakemberek azt mondják, hogy abban az esetben, hogyha van, ami párologjon a talajból, akkor 2-3 fokkal is alacsonyabb lesz a környezeti hőmérséklet, és nem tudnak ilyen 40 fokos napok kialakulni. Ugyan nyilván nem fogunk annyira örülni, hogyha 37 fok lesz, csak, de az mégiscsak kellemesebb, mint 40 fok. És valami módon el kell érni, hogy újra a hozzánk beérkező vizeket, azokat itt tartsuk.
0: Mi mindent tudunk az elmúlt egy hét helyi eseményeiről. Te is tudni akarod? Mindjárt folytatjuk!

0: Ha kíváncsi vagy, mi történt a környéken a héten, hallgass meg nálunk! Heti Körkép.
1: Jelenleg is zajlik Paks és Dunaszent Benedek között a paksi atomerőműhöz kapcsolódó dunai fenékküszöb építése. A beruházás a Bács-Kiskun vármegyei település életében is hozott változásokat. A projekttel kapcsolatosan Vargyas László, Dunaszent Benedek polgármestere beszélt rádiónknak. A településvezető többek között azt is elmondta, hogy milyen hatást gyakorol az erőmű a Duna túlsó partján lévő községre, illetve azt is, hogy milyen viszonyt alakítottak ki a beruházás által a kormányzattal.
2: Az eddigi életünkben nagy befolyással, nem számottevő befolyást meg beavatkozás nem történt, így elég jól átéltük ezt a 10-20-30 évet. Tehát némi kis hanghatás, vagy építkezéseknél, vagy egy-egy beavatkozásoknál azért hallatszott, de hogy effektíve közvetlen kapcsolat nem volt köztünk. Most már ezzel a fenékküszöbbel, ezzel a műtárgyal végül is lesz egy közvetlen kapcsolat, nem csak vízi, folyóvízi kapcsolatunk lesz. Úgyhogy hát meg most ez a beruházás azért rajtunk keresztül megy, tehát a lakosaink most azért némi hanghatásnak, szálló porhatásnak azért ki vannak téve, de én úgy gondolom, hogy megértik, mert ez végül is a mi érdekünk is, a helyi lakosoké és az ország érdeke, hogy ez a beruházás itt most megtörténjen. De az elmúlt években nagyon jó kapcsolatot ápoltunk az atomerőművel, tehát nem volt, figyelembe vették ugyanúgy a helyiek életét, tájékoztatások megtörténtek a megfelelő fórumokon, tehát én úgy gondolom, hogy jó együttműködtünk eddig, meg bízom benne, hogy ezután is együtt fogunk működni. Tehát egy nagyon jó kapcsolat alakult ki a kormány és köztem. Egy kicsit azért viccesen indult, mert én múlt héten értem haza a nyári szabadságomról, és előző hét szombaton kapott az alpolgármester asszonyom egy felkeresést, hogy hát itt egy ilyen beruházás fog megvalósulni. Elképzelhetően, hogy feltárták, megnézték, hogy tudnánk minél kevesebb közvetlen hatást adni a településnek ki, hogy tudnánk kikerülni a településen élő lakókat. És tehát én úgy gondolom, hogy egy minden részét tüzetesen megvizsgáltak, szemrevételezték közvetlenül is, és kikérték a véleményünket, hogy ezt hogy lehetne a leggördülékenyebben, a legsérülékenyebb mentesen végrehajtani ezt a beruházást. Alpolgármester asszonyom szombaton délután hívott, az már gyanús volt, mondom, kétszer egymás után itt biztos, hogy nagy baj van. Hát szegény ugye meglepődött, azért katonák, vízügyi szakemberek érkeztek oda a településünkre, és mikor ráöntötték ezt a nagy volumenű beruházást, akkor azért megijedt, felvette velem a kapcsolatot, hogy vissza kell, ha hazaérkezem, akkor hívjam vissza a vízügyi szakembert, és kedden reggel, ahogy elkezdtem dolgozni, akkor ez is volt a legfontosabb dolgom, hogy a vízügyi szakembert, a Józsefet visszahívjuk telefonon, és akkor említette, hogy most viszik be, és most fogják elbírálni, hogy melyik több opció van, hogy melyik opciót fogják ezt elvégezni nálunk, és ez mellett maradtak, ez mellett a fenékküszöb mellett, amiről kaptam is délután, dél környék

0: mit tudnak segíteni, van-e valami kérésünk, és mindent meghallgattak, mindent szem előtt tartottak, és próbálták úgy kezelni, hogy a helyiek, a lakosok, azok mind ebből jól jöjjenek ki. Én arra kértem a kormányt, a miniszterelnök urat, és a minisztereket ott, hogy legyenek szívesek szem előtt tartani, hogy ez nem egy átlag dunamenti part szakasz. Tehát ezen a part szakaszunkon tudom, hogy egy szerényebb, ezt bevallom őszintén, tehát nem egy fölfuttatott, nem egy első osztályú kis strand, meg hát persze ez ilyen vadkemping, meg ilyen vadstrand, hogy mondjam, tehát ilyen, de évtizedek óta alakult ez ki, tehát gyerekkorom óta, meg már előtte is ott fürödtek az emberek, és egy révházból alakult ki egy vendéglátó egység ott azon a partszakaszon, ami hát egyik szemünk, tehát hogy egyik gyöngyszemünk, amire büszkék vagyunk, tehát egyik lábunk Dunaszentbenedeknek, amire támaszkodunk és próbálunk több lábon élni, úgyhogy legyenek szívesek ezt figyelembe tartani, és azt az ígéretet kaptam, hogy ez szem előtt tartják, és még ráadásul a vízügyi szakemberek segítségével tudnak segíteni nekem ezt hivatalos strandá alakítani, tehát én úgy gondolom, hogy ne nagyon jó benyomást kaptam én ott azon a kormányülésen, tehát köszönöm szépen előre is.
1: Vargyas László hozzátette, a település is támogatja a beruházást.
0: Mi is természetesen együttműködünk, mindenben minden segítséget megkapnak tőlünk, a katonákkal is maximálisan meg vagyunk elégedve ott, ahogy ez a beruházás most folyik. Természetesen volt az elején már több lakossági jelzés, de minden egyes problémát, ahogy jeleztem az építés vezetőnek, ő mérlegelte és mindent helyre tett, és én másnap már kontrolláltam, felkerestem a lakosokat azokkal a problémákkal, amik esetleg az elején ilyen kisebb problémákról beszélünk, hogy szállópor volt, vagy esetleg nem arra ment a kamion, amerre kellett volna, de ez egy kezdetleges problémák, de az építésvezetővel és a megfelelő személyzetekkel ezt helyretettük közösen, és most azóta működik, épül, és várjuk, hogy ez ennek a gyümölcsét. Én úgy gondolom, hogy ennek a fenék küszöbnek, ez az én gondolatmenetem, ha ez elkészül, megépül, akkor későbbiekben ez végül is ott lesz a meder alján, és magától fogja végezni a dolgát. Tehát most lesz neki egy nagyobb volumenű hangja, egy nagyobb volumenű, nagyobb volumenű hanghatása, zajhatása, amit meg kell élnünk, és át kell küszöbölnünk, de későbbiekben ez már ott a fenéken csöndbe magától teszi a dolgát, tehát hogyha sajnos ezek az aszályos évek, ez az alacsony vízállás ezt kívánja, akkor ez majd szépen teszi ott a dolgát, a hűtővíz csatorna bevezetésbe betereli a vizet, és az atomerőmű reaktorjai megkapják a megfelelő vízmennyiséget a működéshez, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez az én gondolatmenetemben ez egy jó döntés volt.
2: A Vételkörzet heti helyi hírösszefoglaló magazinja. Heti körkép.

0: Heti Körkép. A Vételkörzet heti helyi hírösszefoglaló magazinja. Minden vasárnap 11-től délig, itt a Paks FM-en.
1: Civil összefogás indult a Paksi és a Dunaszentbenedeki Duna szakaszon munkálkodó vízügyes szakemberek támogatására. A kezdeményezést Rózsa Bea indította el, aki paksi lakosként rendkívül fontosnak tartja, hogy a paksi fenékküszöb kialakításán folyamatosan dolgozó szakembereket támogassa. Rózsa Bea rádiónknak nyilatkozva a gyűjtés kezdetéről is beszélt.
2: Először az jutott az eszembe, hogy ha nekem kellene ott lent helytállnom a Dunaparton és a homokot nyelve egész nap nehéz fizikai munkát végezni, akkor mi az, ami az én komfortomat növelni, és így jutott eszembe az, hogy mi lenne, hogyha ezeknek az embereknek, akik itt értünk dolgoznak, hiszen az egész országért dolgoznak jelenleg, kapjanak egy kis kedvességet, sósropit, perecet, csokit, műzlit, lényegében olyan termékekre gondoltam, ami izotóniás ital, sóbevitelt segít, és nedves törlőkendőt, hiszen biztosan szükségük van egy kis felfrissülésre ezekben a melegekben és ebben a nagy porban. Így indult, hogy ami eszembe jutott, kiírtam, hogy egy pár terméket vásároljunk, vagy hozzanak hozzánk, és akkor ezt a mi adományunkkal együtt elvisszük. Nyilván az első gondolatom az volt, hogy alapellátmányt kaphat mindenki. Majd megkerestem a Tolna 3-as országgyűlési képviselőnket, hogy segítsen nekem kontaktot keresni azokkal az emberekkel, akik kantinoztatják az itt dolgozókat. És hát első körben a vízügyeseket kerestük meg, akik személyes kapcsolatfelvétel során is elmondták, hogy mire van szükségük, ami egyébként ugye az embernek eszébe sem jutna, hogy például van közöttük olyan ember, aki diabéteses, cukros, hogy oda hiába visznek olyan izotóniás vagy olyan italokat, ami cukrot tartalmaz, így például személyesen tudunk vinni olyan vízügyesnek. Budapesti, székesfehérvári vízügyesekről beszélgetünk, a paksiak mellett a katasztrófavédelmi szakemberek, a vízirendészet emberei, így tegnap például éppen így közösen egy helyen tartózkodtunk egyszerre, és úgy vittük le az adománygyümölcsöket, hogy tudjuk őket a személyes és saját kérésüknek megfelelően segíteni. Például ugye vittünk kávét, és akkor mondják, hogy hát ez nagyon szép dolog, de nincs kávéfőző, úgyhogy mentem, aznap beszereztünk kávéfőzőt, cukrot, tejpot, barna cukrot, és így most már reggelente tudnak maguknak például kávét is főzni.
1: Rózsa Bea elmondta, az augusztus 13-ai felhívása óta több mint 800 ezer forintnyi adományt gyűjtöttek össze. Azzal kapcsolatosan, hogy milyen adományokat tudnak továbbítani a Dunán dolgozó szakemberek számára, Rózsa Bea Facebook oldalán lehet további információhoz jutni.
0: Heti Körkép.

0: heti körkép. A Vételkörzet heti helyi hír összefoglaló magazinja.
1: Már nagy hagyomány Pakson a Roma nap. Az Ürgemezőn augusztus 15-én szombaton tartották az idei Roma napot. A szervező Paksi Roma Nemzetiségi Önkormányzat sokféle programmal kedveskedett a résztvevőknek. A délelőtti órákban főzőverseny volt, melyre 15-en neveztek. Györgye Mátyásné Kati benevezett a főzőversenyre, lecsós káposztájával pedig a második helyezést érte el.
2: Kati, délelőtt főzőverseny is volt a mai nap folyamán. Milyen étkek készültek, és te mit csináltál?
3: De volt többféle, volt babbujás, pörköltek voltak, én lecsós káposztát főztem.
2: A lecsós káposztának milyen hagyománya van a családotokban, állatok?
3: Hát mi szeressük ezt a lecsós dolgokat, mindenféle parancsom, paprikát, mindenbe teszünk szinte, úgyhogy szeressük mi.
2: A lecsós káposztádnak mi volt ma a titka, mert ha jól tudom, második helyezett lettél.
3: Igen.

0: nem segítette a káposztát, összevágni, mert sajnos reggel elvágtam az ujjamat, de a kenyeret az még be tudtam dagasztani, utána vágtam el az ujjamat, ő segített a káposztát összevágni végül is, meg a húst, az oldalas.
1: Gondolom a család kóstolta akkor a finom étkedet.
0: Igen, hát többen ettek itt, nem csak a család, baráti társaság, úgyhogy még maradt is belőle egy kevés, még jönnek majd.

0: tésztával, ilyen sarkos romás zsúrt tésztával főztem.
1: Mi a legromásabb étel?
0: Romák azok szeretik az ilyen lecsós dolgokat, a lecsót. Mondjuk mi, én azt csinálok lecsót, én csinálok hozzá nokedlit. Mi úgy esszük, legalábbis.

0: legkönnyebb étkek, ha jól veszem ki a szavaidból.
1: Mi nagyon sok halat eszünk. Mi szeressük a halat, hetente kétszer-háromszor eszünk vagy halásznét, sült halat, mi nagyon szeretjük. Szerettem is csinálni én is, a férjem is. Úgyhogy nekem minden vágyam az, hogy egyszer legyen nekünk egy olyan, hogy egy éttermet tudnánk csinálni, romás ételekkel és ilyen halas dolgokkal sütni, főzni.
0: Egyébként hány induló volt? Hányan főztek, azt tudod?
1: 14 vagy 15-en.
0: Kik zsűriztek?
1: A Szilvási Pisti, az alpolgármester úr volt, a harmadikat azt nem tudom ki volt.
0: Gratulálok a második helyhez neked, és akkor további jó bulizást, mert itt ma most délután este koncertek lesznek, illetve már javában zajlanak.
1: Igen, köszönjük szépen.
0: Melyiket várod egyébként a legjobban a délután folyamán?
1: Hát most ezek után jön a Leila, a Roland, mi mindegyiket szeretjük, szoktuk is hallgatni őket otthon. Ezt a Gucci-t nem ismerem, aki most van, de ő is jó tetszik.
2: Délután koncertek vártak mindenkit a Paksi Roma napon. Fellépett a Faddi Gömbi, Kispere, a Zombai és a Szexárdi tánccsoport, de koncertet adott Gucsika, Kóródi Józsi, Leila és a Paksi fiúk. Nyisztor Roland pedig hajnalig adta a talpalávalót. A Nagydorogi Zsolnai Zoltán is zenél, mint mondja, mindenki ismeri őt.
3: Én vagyok a Nagydorogról, a Zsolnai Zoli, a Gólya, a Dorogi Zoli. Nagyon szépen köszönöm a Roma önkormányzatnak ezt a műsort, hogy ilyen szép műsort csináltak, kulturálisan, szépen, normálisan megcsinálták ezt az egész sztorit. Nagyon szépen köszönöm az egészre.
0: Melyik program volt az, amelyik a legjobban tetszett?
3: Mindegyik jó volt. Mindegyik nagyon tetszett, az egész sztori nagyon tetszett, az egész nap. Itt vagyok reggelóta. Én csak a zenészeket hallgattam, mert én is zenész vagyok. 40 éve muzsikálok.
0: Zenei produkciók itt most délután. Melyik az, amelyikre azt mondod, hogy mindenképpen szeretnéd megnézni, drágán meghallgatni?
3: Drágán nem tudok különbséget tenni köztük, mert mindegyik gyerek ismernek. Én mindegyik gyereket ismerem. Én muzsikáltam már minden az öregperével, a gyerekperével. Aki hallja, a cikáját, tudják, hogy ki vagyok.
4: Heti körkét.

0: Heti körkép.
1: Az egyhetes kolozsvári magyar napok keretében augusztus 20-án este a Heaven Street 7 együttes adott fergeteges koncertet a kolozsvári főtéren a nagy színpadon. A zenekar 10 éve tartotta búcsú koncertjét, azóta kétszer álltak össze, 5 éve és most. A 2026-os évben fennállásának mintegy 30 éves jubileuma alkalmából néhány exkluzív koncert erejéig állt színpadra a banda. A Budapest Park nagy színpadán augusztus elején dübörgött a Heaven Street 7, 20-án pedig a 17. kolozsvári magyar napok nagy színpada várta őket. Pálfi Katalin kolléganőnk a kolozsvári főtér egy kávézójában ült le beszélgetni a koncert előtt a zenekar két tagjával, Németh Róbert basszusgitárossal és a paksi dobossal Orbán Gyulával.
2: Itt vagyunk Kolozsváron, a főtéren, ahol napokban zajlik a magyar napok. És hát ki mást köszönthetnék itt a főtéren, mint a Heaven Street 7 egyik paksi tagját, Orbán Gyulát. Este ugyanis koncert lesz.
3: A magyar napokon először vagyunk, de amúgy mi nagyon sokat jártunk Erdélybe, és nagyon is szerettünk Erdélybe járni. Hát a zenekar effektív nem létezik már 10 éve, csak most ezzel a nyárra 3 koncertet összehoztunk, és az utolsó az úgy sikerült, hogy itt Kolozsváron sikerült a magyar napokon játszani, amit a várakozással várunk.
2: Milyen érzés ide jönni? Gyula nem egyedül ül itt mellettem, ugye, vagy velem?
4: Én Németh Róbert vagyok. Milyen ide járni? Hát 27 éve voltunk itt először. Egyébként pont érdekes, hogy szóba hoztad, mert eljön ma az a barátunk, aki székelyföldi barátunk, aki először hívott minket ide. Mondjuk a Székelyföldre hívott minket játszani egyetlen így a határnak erre az oldalára. És annak idején ez mindig ilyen különlegesség volt, mert egyrészt számunkra is ilyen feltérképezendő hely volt Erdély, Székelyföld. Tehát volt egy ilyen személyes érdekessége is ennek. Előtte egyikünk se járt ide ilyen túl sokat. Másrészt a kezdetektől azt éreztük, meg még most is, hogy mindig van egy ilyen extra figyelem vagy kedvesség, mondjuk ilyen kis Magyarországra jövő zenekarok irányába. Tehát ez itt mindig volt valami plusz, amikor játszottunk a fogadtatásba is, ahogy velünk itt eljártak, vagy ahogy vendégül láttak minket, szóval ez mindig jó volt, mindig különleges volt, és most, hogy mondjuk van egy ilyen párkoncertes, ilyen ideiglenes újra együtt zenélés, ezenből meg eleve maga ez, hogy újra játszunk együtt, az magában már extra, és akkor ezenből, hogy eljövünk Kolozsvára, az meg még így, még inkább különlegessé teszi.
2: Lehet, hogy buta kérdés, nem tudom, de majd eldöntitek ti. Nincs buta kérdés, köszönöm szépen. A repertoár, az mi lesz itt Kolozsváron a magyar napokon? Tehát, hogy készültetek-e erre így külön?
4: Hát külön nem készültünk, nagyjából egyébként az lesz a repertoár, ami a Budapest Parkban is volt, egy picit talán rövidebb, mert itt annyi időnk nincs játszani, mint ott volt, de nagyjából ugyanaz. De akik itt látnak minket, azok valószínűleg ott nem láttak minket, tehát nekik ez újdonság lesz. Olyan értem, meg nem lesz újdonság, hogy természetesen a legismertebb HS-ét számokat válogattuk össze azokkal, amik talán nem a legnagyobb slágerek, de a közönségünk számára viszont fontos számok, meg nekünk is.
3: Szumázva egy ilyen slágerparádé lesz egyébként, legalábbis azzal igyekszünk kedveskedni a nézőknek.
2: 10 év kihagyás volt, ugye, ahogy említettétek. Mi hozta ezt, hogy kell 10 év után megint egy ilyen kis sorozatot csinálnatok?
3: Végülis ez egy ilyen jubileumi év, mert ez körülbelül kb. 30, egyébként ennek a turnénak az a cím, hogy kb. 30, mert igazán mi se tudjuk, hogy mikor kezdtük az egészet, de a nagyságrendben kronológiai az így van, hogy ilyen 30 éves a zenekar, és ezt igyekeztünk így megünnepelni.
2: Neked mit jelent, Gyula, a zenekar? Meg egyáltalán az elmúlt 10 év alatt mennyire, hogy mint hiányzott?
3: Nekem nagyon sokat jelentett, tehát nyilván 25 évet együtt töltöttünk, jóban, rosszban, ami igazán nem nagyon lehet átugrani, meg az egész az embernek az élete ez volt hozzáfűzve. Nyilván egy nagy törés volt, meg egy űr volt, amikor abba hagytuk, de hát nyilván ez már azért kicsit az időmúlásával már azért nem olyan fájó, mint amikor abba hagytuk, de ezek az alkalmak viszont nagyon jók, hogy ezt a pár alkalmat így együtt meg tudjuk csinálni.
2: Látjátok-e, mi lesz 10 év múlva? Lehet-e esetleg egy hasonló? Vagy pedig akár sűrűbben is?
3: Igazán egyet megtanultuk, hogy nem mondjuk azt, hogy soha. Egyébként ezzel szerintem benne van a válasz, nem tudjuk egyébként. Tehát nincsenek ilyen tervek, de nem zárkozunk el semmit a jövőben.
4: Hát én azt sem tudom, mi lesz fél év múlva, tehát olyan világban élünk, hogy azt se lehet tudni, mi lesz 2 hónap múlva. Ez a mostani se ilyen betervezett, tehát hogy nem az volt, hogy megbeszéltük, nem tudom, 5 évvel ezelőtt, hogy 5 év múlva újra koncertezni fogunk, szóval ez, és ugye 5 évvel ezelőtt volt már egy ilyen összeállós kör 2021-ben, és az is valahogy úgy, így kiforogta magát a helyzet, hogy jubileum is volt, meg valahogy így az egyre keményebb.
2: Szóval, igen, ez a háttérzene, a próba.
4: Igen. Szóval, hogy ebben a zenekarban általában nem ilyen nagyon sarkos marketing tervek készültek régen se, meg most se, ami lehet, hogy hátrány, de talán bizonyos tekintetben inkább előny. Valahogy, amikor úgy állnak a csillagok, akkor állunk össze. Amikor felosztottunk utána, nyilván a közönség meg a szakma is regisztrálta, hogy a zenekar nincs már, és aztán ahogy teltek, múltak az évek, jöttek ilyen kérdések, na, mégis, mikor nem lehet, hogy játszotok-e esetleg megint, közönség részéről, így szervezők részéről, és ezt egy pár évente ez valahogy így összesűrűsödik, és akkor játszunk. Simán lehet, hogy nem tudom, még lesz ilyen, bármi lehet.
2: Hát legyen, még nagyon fiatalok vagytok. Gyula, az elmúlt években elszakadtál-e a zenétől, a zenéléstől? Vagy hogyan teltek az elmúlt évek, ugye a Heaven Street 7 nélkül?
3: Az aktív zenéléstől igen, de amúgy a zenéléstől magától nem, mert ettől nem lehet, ezt nem lehet így egyik napra másikra bajni, és nem is akarom nyilván. Nekem ez egy ilyen terápia egyébként. Zenélés nekem egy ilyen orvosság, bármilyen bajom van, vagy ilyesmi. Mindig ebben tudtam menekülni, és ez abszolút feltölt. Tehát gyakorlatilag játszom, ilyen pakson is van, ilyen egy-két zenekar, amit beugrom. Tehát így egy ilyen hobbi, erős hobbi szinten nyomom.
2: Este jó koncertezést kívánok nektek. A főtér tuti, hogy tele lesz, de én úgy gondolom, hogy ha meg tudjuk beszélni majd, akkor akár élőben is bejöhetnél a rádióba, és mondjuk beszámolhatnál arról, hogy milyen volt itt a hangulat, és milyen volt a záró koncertetek itt Kolozsváron.
3: Jó, nagyon szépen köszönöm, nagyon szívesen, és köszönöm, hogy eljöttetek.
1: Heti körkép. Ennyi volt a heti körkép, műsorunk végéhez értünk. Legközelebb jövő vasárnap érkezünk heti hírösszefoglaló magazinunkkal. Addig is hallgassátok a legfrissebb híreket a Paks FM-en. Az elmúlt egy órában Tokai Róbertet hallottátok. További jó rádiózást mindenkinek.
0: Ez volt a heti körkép. A Vételkörzet heti helyi hírösszefoglaló magazinja. Minden vasárnap 11-től délig itt a Paks FM-en.
5: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.

0: a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Jelentősen éleződik a kereskedelmi feszültség Észak-Amerikában. Az Egyesült Államok 50%-os védővámot vetett ki a Kanadából importált áruk jelentős részére, írja az MTI. Az amerikai kormányzat döntése értelmében a Kanadából származó importtermékekre azonnali hatállyal 50%-os vámot vetnek ki. A washingtoni intézkedés célja az amerikai hazai piac védelme és a kereskedelmi mérleg egyensúlyának helyreállítása. A döntés komoly gazdasági fejtörést okoz a kanadai exportőröknek, és várhatóan jelentős hatással lesz a két ország közötti kereskedelmi kapcsolatokra, valamint a globális ellátási láncokra is. Kanadai részről éles bírálatok érték a döntést, és az ottani kormányzat már mérlegeli a válaszlépések lehetőségét. A Mohácsi csata 500. évfordulójára emlékeznek Pakson kedden délután 5 órától. A Paksi Városi Múzeumnak helytadó Deákház udvarán emléktáblát avatnak a jeles évforduló alkalmából. Az ünnepi eseményen Barnabás István paksi alpolgármester avató beszédét, valamint Lengyel Róbert Siófokváros polgármesterének emlékező gondolatait hallgathatják meg a résztvevők. A műsorban közreműködik Szabó Dávid énekes-gitáros, a megemlékezést pedig a tábla avatása és koszorúzás zárja. A program ezt követően a múzeum emeletén tudományos előadásokkal folytatódik. Dr. Négyesi Lajos ezredes, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense a Mohácsi csata részleteit mutatja be, míg dr. K. Németh András, a Wosinski-Mohr Múzeum régész főmúzeológusa Paks-Mohács előtti és utáni történetébe avatja be az érdeklődőket. Az emléktábla avatásra és az azt követő előadásokra minden megemlékezőt szeretettel várnak kedden délután 5 órától a Paksi Városi Múzeum udvarán. Különleges vendégeket fogadtak Szekszárdon az augusztus 20-ai ünnepi közgyűlést követően, számolt be Facebook oldalán Berlinger Attila polgármester. A Városházán a posztumusz díszpolgári címmel kitüntetett DNS Valéria leszármazottait köszöntötték. Szekszárd az államalapítás ünnepén posztumusz díszpolgári címmel tisztelgett a városban született, nemzetközi hírű matematikus, esztéta és filozófus DNS Valéria életműve előtt. Az ünnepi közgyűlést követően dr. Fusz György alpolgármester a Városháza dísztermében személyesen fogadta a tudós unokáját, DNS Balást, valamint az Egyesült Államokból érkezett dédunokáját, Harry DNS-t. A találkozón jelen volt dr. Klein Sándor és Kis Julianna is, akik hosszú évek óta gondozzák a szekszárdi származású filozófus szellemi örökségét. A városvezető kiemelte, büszkék DNS Valéria határokon átívelő munkásságára és kiemelt kötelességüknek érzik, hogy emlékét a jövő nemzedékek számára is megőrizzék. A tudós portréja hamarosan elfoglalja méltó helyét a Városháza dísztermében, szekszárd díszpolgárai között, mondta Berlinger Attila.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
1: Bajnokit játszott péntek délután a Paksi FC. Ahogy arról korábban rádiónk is beszámolt, a Paksi NB1-es futballcsapat 2-0-ás győzelmet aratott hazai pályán az Újpest együttese ellen. A találkozót Windecker József, a Paks első gólját szerző játékosa is értékelte a klub weboldalán is olvasható nyilatkozatában. Először is köszönöm a gratulációt. Nem tudtam, hogy ez a 200. Paksi meccsem, de örülök, hogy ilyen emlékezetesre sikerült. A gólom után a pályán az Újpest szurkolói iránti tiszteletből nem örültem. A győzelemnek nagyon örülök, hiszen nagyon kellett ez már nekünk. Az előző Puskás elleni meccsen egy megnyert mérkőzésen maradtunk pont nélkül, így nagyon fontos volt, hogy bárhogyan is, de nyerjünk. Boldog vagyok, hogy sikerült, fogalmazott Windecker József a lefújás után. A PFC a következő fordulóban a Nyíregyháza otthonában játszik majd bajnokit jövő szombaton.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most. Csak hazai, a Paks FM-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
2: Paks FM.
3: Paks FM.
2: Összekött.
0: Paks FM. Össze.

0: még rosszabb.
1: Ez volt a Csak Hazai. A legjobb hazai slágerekkel a Paks FM-en. Paks FM. Összeköt. Mindjárt folytatjuk a Paks FM slágereivel. Hírek a Paks FM-en.
2: Szép estét mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Közel 500 milliárd forintot fordít a kormány a villamosenergia hálózat fejlesztésére és okosmérők telepítésére az Európai Unió helyreállítási és ellenálló képességi eszköze keretében, közölte a gazdasági és energetikai miniszter szombaton Facebook oldalán. Kapitány István kiemelte, a Magyar Fejlesztési Bank aláírta mind az 5 támogatási szerződést a Mavirral, az E.ON-nal és az MVM-mel, a teljes támogatási keretösszeget pedig a kormány már átutalta az MFB részére. A tárcavezető rámutatott, a hálózat fejlesztése és korszerűsítése alapvető fontosságú a biztonságos energiaellátás, valamint az új megújuló energiakapacitások rendszerbe kapcsolhatósága szempontjából, írja az MTI. Újabb mérföldkőhöz érkezett a Paksi atomerőmű termelésének helyreállítása, megkezdődött a 3-as blokkban működő turbina visszakapcsolása, és a tervek szerint szerdára ismét elérheti teljes kapacitását a létesítmény. Az MTI tájékoztatása szerint Magyar Péter miniszterelnök szombat este a helyszínről élőadásban jelentette be, hogy elérkeztek a 3-as blokk 6-os számú turbinája visszakapcsolásának utolsó, leglátványosabb szakaszához. A kormányfő elmondta, a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt leállított egységek közül a 3. turbina a Duna emelkedő vízszintjének és a folyómederben épülő fenékküszöbnek köszönhetően indulhat újra. Innentől kezdve folyamatosan kapcsolják vissza a fennmaradó egységeket, így az atomerőmű a tervek szerint szerdára visszanyerheti teljes 2000 megawattos névleges kapacitását. A bejelentésben elhangzott az is, hogy a Duna bal oldalán épülő fenékküszöb már 250 méter hosszú, és jelenleg legalább 20 cm-rel emeli meg a vízszintet. Ez garantálja, hogy az atomerőmű egy esetleges újabb apadás esetén is biztonságosan üzemelhessen. A klíma sorsára az ember viselkedése hatást gyakorol, és az ember viselkedése attól függ, hogy miben hisz, kitől várja a boldogságát. Ezt Lenkei István református lelkész nyilatkozta augusztus 20-án a Nemzeti Ünnep alkalmából rendezett ünnepi megemlékezésen és kenyérszentelésen a Jézus Szíve katolikus templomban. Az egyházi vezető szerint Jézusban és nem a túlfogyasztásban, valamint az állandó gazdasági növekedésben kell megtalálni a boldogságot, ami hosszú távon a környezet számára is előnyös változásokat jelentene.
3: Illés proféta idejében szörnyasszály sújtotta Izrael népét, és a proféta abban jelöli meg ennek az okát, hogy a nép elfordult az Istenétől, és hogy bálványokat követnek. És ez a lelki összefüggés, ez talán a ma nagyon racionalista emberének furcsa lehet, hogy miköze van a kettőnek egymáshoz, de a valóság az, hogy a klímának a sorsára az ember viselkedése hatást gyakorol, és az ember hogy viselkedik, az pedig azon múlik, hogy mit hisz, kiben hisz, kitől várja a boldogságát. És amíg a mai hedonista társadalom a túlfogyasztástól, habzsolástól, állandó gazdasági növekedéstől váltja a boldogságot, addig kizsigereli a földet. Ezért én azt gondolom, hogy nekünk is Jézusban kell megtalálnunk a boldogságunkat, és akkor tudunk a földdel, a természettel, a környezettel is úgy bánni, hogy harmóniába leessünk, és ne kizsigereljük, hanem gyógyítsuk a környezetünket, hogy még a gyermekeinknek és unokáinknak is tudja majd adni a termőerejét.
2: A Mohácsi csata 500. évfordulójára emlékeznek Pakson kedden délután 5 órától. A Paksi Városi Múzeumnak helyt adó Deákház udvarán emléktáblát avatnak a jeles évforduló alkalmából. Az ünnepi eseményen Barnabás István paksi alpolgármester avató beszédét, valamint Lengyel Róbert Siófokváros polgármesterének emlékező gondolatait hallgathatják meg a résztvevők. A műsorban közreműködik Szabó Dávid énekes gitáros, a megemlékezést pedig a tábla avatása és koszorúzás zárja. A program ezt követően a múzeum emeletén tudományos előadásokkal folytatódik. Dr. Négyesi Lajos ezredes, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense a Mohácsi csata részleteit mutatja be, míg dr. dr. K. Németh András, a Vosinszky Mor Múzeum régész főmúzeológusa Paks Mohács előtti és utáni történetébe avatja be az érdeklődőket. Az emléktábla avatásra és az azt követő előadásokra minden megemlékezőt szeretettel várnak kedden délután 5 órától a Paksi Városi Múzeum udvarán.
1: És most sporthírek a Paks FM-en.
2: Bajnokit játszott péntek délután a Paksi FC. Ahogy arról korábban rádiónk is beszámolt, a Paksi NB1-es futballcsapat 2-0-ás győzelmet aratott hazai pályán az Újpest együttese ellen. A találkozót Windecker József, a Paks első gólját szerző játékosa is értékelte a klub weboldalán is olvasható nyilatkozatában. Először is köszönöm a gratulációt. Nem tudtam, hogy ez a 200. Paksi meccsem, de örülök, hogy ilyen emlékezetesre sikerült. A gólom után a pályán az Újpest szurkolói iránti tiszteletből nem örültem. A győzelemnek nagyon örülök, hiszen nagyon kellett ez már nekünk. Az előző Puskás elleni meccsen egy megnyert mérkőzésen maradtunk pont nélkül, így nagyon fontos volt, hogy bárhogyan is, de nyerjünk. Boldog vagyok, hogy sikerült, fogalmazott Windecker József a lefújás után. A PFC a következő fordulóban a Nyíregyháza otthonában játszik majd bajnokit jövő szombaton.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM. Összeköt.

friends.

0: miközben mindenki csak haladott. Túl sokszor áztam meg én, és túl sokszor fáztam minden nap a kukás autón.
1: Fox FM. Összekött.

0: FM.
1: Azt hiszem túl sokat kaptál, és már egy picit elszálltál. Eléggé fontos lett a kényelem, hogy neked mindig minden jó legyen. Míg a kedvedben jártam, kb. A szolgáddá váltam. Ebbe én lassan belefáradok, hogy cserébe semmit sem várhatok. Nem lesznek többé közös utazások, télen is negylen fogva fagyizások.

reggelre, nem leszek sem erre, egy cetlin hagytam egy mosolytán. Tudom és belátom, hogy sokszor berántom, a rosszat és a jó szíved fáj.